forint erősödés áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitel formájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyar Ságkutató Intézet sikeresen beazonosította a II. Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez, vallja Medvecki Ádám, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a zeneművészeti főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta szimfonikus zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. Két alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.

0: születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és az adja voltak éppen apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
1: Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, a Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és közvetve a magyar zenét, szószoros értelemben Kodály, Bartók és a népzenén alapuló iskolát és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamba, hiszen ezeket hallottam nap mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, aztán Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkíves énekesek jöttek fel sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próbamódszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is opera énekes, Katona Jós, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza. Aktát szedettek velük. Otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát. De de benne is volt az zene iránti alázat és a szeretet. Az anyanyelvi fokon ment otthon a zene hallgatás, az operák, már gyerekkoromban jártam be operába, próbálkozott, amikor édesanyám még nem tudott óvodába se tenni, vagy nem tudom, akkor mit magával beültetett egy páholyba, tudta, hogy nem megyek onnan el, és most próba végén értem ment, és akkor szóval ott lőttem fel az operába, és ahol mint tag 56 évet töltöttem el ideig, meg 69-ben kerültem az operába. És testvéreim is zenészek voltak, mint mondtam, majdnem mindenki, a bátyám szólókürtöse a zenekarnak, húgom Katona Anikó pedig még most is korrepetitor, és sokáig karigazgatója is volt a színháznak. És most is hát a családi élet, ugye, ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, erre most nem részletezem, ezt ezeket túl vagyok. És de ott is öt gyermekem van, és ott is az zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fia, nagyon jó karmester Győrbe, és a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert Balázs a Kibik Színházak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is mind közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak halás után, meg járnak, zenét hallgatnak, holiat. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
0: Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
1: Hát a minden hiányozna. Engem az alapozott meg, megfogott kor a gyerekkoromtól fogva a hangoknak kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor szóval olyasmit fejezheti az ember, amit nem nagyon lehet szóval kifejezni. Rossz indult emberek azt mondják, hogy az operát azért éneklik, mert olyan bugyott a szövegük, hogy nem lehet elmondani, csak elénekelni. Na most ennek a fordítottja van. Vannak érzések, ahol már a szó kevés. egy Verdi fináléban, Verdi duettben Wagner finál, vagy egy Mozart Puccini-ban, ott az nagyon még más dimenzióból jön, nem lehet megfogalmazni, és amikor zenekar vagy kollégák felé, vagy növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skodály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg az zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket, nekem nem, mi is lettem volna belőle, gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de sok apró gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és minden ezek a mostani digitális világban elvesztik úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkáprátja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye mesterséges intelligencia, meg minden ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a Madás ezt csodálatosan megérezte a falat szeretve, amikor csak az értelem, és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az érzelem, az, és a lélek, az. Ma ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség, és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez és ez micsoda, vagy hogy hol lehet.

Ugye, mert az is fontos, hogy ha ember együtt ebbe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag egy megállás utáni továbbmenetet, ezek a technikailag is ki kell venni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekari tagoknak, át kell adni, be kell tanítani. A betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és a emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot az ír az előadás, hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk, nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, meg a viharossal, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatolni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És sokszor azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamat, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Ha tehetséges zene, utolsók esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van, érezni kell, és ezt a ráérzés kell ezt a sugározhatni a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést, ott lenni, átadni, fegyelmezetten, és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni.

0: Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már rég is, Erdélyi Miklósról hallottam ezt azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogy a katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel és a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. Ez fog ugyanakkor tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt, alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza. Tehát haragos arcokat, meg fintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert az elész akarata nem hibázik. Nem, egy énekes se. Sokszor volt már úgy, hogy egy érdekes bejött, elfelejtett a szöveget, azt sem, hogy mikor, és az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt utána az illetőnek. Éppen elég volt, hogy emberekkel dolgozni, ember központoság lenni, és mint mindent a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
1: Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
0: Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az zenekar, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy a vezénylés és a kíséret és az opera, az hangszeres műnek a kíséret, az a zenekar, az a karmesternek a kamarazenéje, az együtt muzsikálás öröme, hogy alkalmazkodni a másikhoz. Nagyon sokszor kell alkalmazkodni. Hiába én vagyok a karmester, az áriákat, és azért Ferencsik Jánosról tanultam, azt az énekesre kell bízni, és kísérni őt. Ahogy ő énekel, úgy kell, abba a tempóba kell. Mert ő viszi a tapsot, ővi az ária, az alkalmazkodik. Másrészt fináléba, duettbe, recitatívba vezetni kell. De álljában, és például hát ugye egy-egy darabnak több szerepoztása van. Legutóbb csináltam egy trubadurt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam. Akkor is a Luna Grofot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva. És tudom, hogy egyik az áriát szélesebben szereti, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És a széles ívű legátó, aki énekel, az lassabb időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden operánál, meg, de nem csak operánál, mindig odalok adok ki, mert hát ott dolgoztam, annak tagja vagyok még most is, örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszerszólónál, Újvilág szimfónia, angol kürt szóló, vagy Daphnis és Chloé fuvola szóló, vagy most adnám. Ott sokszor azért a szólistát, meg a szólistátokra kell, szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy Ajda Nílus partjárjának az oboa szólója, vagy egy trompita szóló valahol Verdinél, ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték egy csodálatos társasjáték.
1: Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb zenetarab?
0: Hát kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam, a síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem a felsorolását, mert akkor hát, ha igazság vagyok, és többeket kihagyok, de Obrasszava, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Capuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, sok, nagyon sok, Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint zenekartok. Most már neked is a Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Kertler Endrével, ugye, kedvesek. De nem csak a külföldieket, aztán kere van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt, hát ugye legnagyobb sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos állami hangversenyzenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert az, hogy a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is ezt, hogy zenekaritag ültem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdiózenekart, és most egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítom, és most karmesterképzőtől tanítom. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép jelentőségem, egy Egmont nyitányt vezényeltem az operában nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, amihez nagyjából baton kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, tehát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én itt, egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral, és erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és ugyanúgy odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több időm van alaposan átgondolni, mert ritkábban vezényelek.
1: Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
0: A kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, úgy veszem észre, úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. Jóval több volt a komoly zenei műsor. De még az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Szívnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Pillangó Nagyárja, Trubadur Cigány Kórus, ilyeneket küldek. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert az is jó zene. Jó zene, és valakok jól csinálják, és az zenének egy ága. Csak most valahogy, például most a gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, akkor tudom, hogy nem a Bartók Monos 4-esre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra most akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én már régebben, de kormosan kollégák ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, ami a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti. Tehát nincs feladó harcra, mindig az arány. De hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgőr ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika mint dominál, de az hogy az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő mesé, mert régen is azért az osztálytársaim azok a hogy jöjj vissza hozzá, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágereket, amit a nagy-nagy által énekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik.

0: Említette, hogy a hit nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan szűrte át az életét?
1: Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt. Mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben, bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én tulajdonképpen nem is a nevelés, mert az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy-egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is, valahogy fokról fokra, jó, nem, erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség alakította bennem ezt a hitet. Persze, ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokásá akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségben az a tétel, a krédo. Hiszek. Ez Ferencsik János mondta, akár meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítás. Azt mondja, kérem szépen, a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenébe is ezt tudja kifejezni a például a zene. Hogy más a kréd, hogy a egész liturgikus imákat, a miséknek és a szent daraboknak, egy Mozart requiemnek, vagy egy akár egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, az et resur rexit, akkor kipattan a zene, kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. A zene ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, ez, hogy ez komolyabb legyen. Nagyon nehéz, mert nagyon igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis ember, ha hor bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe jut egy imádság, és akkor az rögtön helyre tesz minden. És ebben reménykedem, hogy most, amikor olyan sok ferdenézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megad, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon, unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, megpróbál az emberiség ebből a lelki, hogy mondjam, tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosztak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy ugye már hagyd ezt a hülyes szöveget, vagy nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni, család, haza, ezeket a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozták, és csak a szeretet fegyverével, meggyőzősen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy te, ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy a Honegger Jeanne d'Arc című oratóriumában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És az ilyenkor csodálatosan emlék. hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki fölött volt a kereszten, és ő megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megérte. És aztán egy másik, az Szent Ferencnek a Isten dicsérete a Nafinuszában egy olyan mondat, ami egy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki végként tűr, ki enged társának, és a beteg áldjon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kapsz. Lehet, hogy nem teljesen pontosan így van a szórend, de ezek a szavak mondnak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem észre magam, hogy bennem is ez egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
0: Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
1: Persze, vigyázni kell rá.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a mester és úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában. És közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban ölcsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavrakolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Buda Péter atya teológiai tanárt. Rögtön itt az elején dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Mielőtt még bele bonyolódnék ugye a felvezetőmbe, hiszen az, akivel a mai adást folytatjuk, Esztei Hippolit halála után a következő püspök, mondhatnám azt, hogy Szalkai László, de még nem ő volt rögtön hirtelen az első püspök Esztei Hippolit után. Ki az, aki gyorsan, frissen ide került?
2: Tulajdonképpen egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hippolit a 41-es számú, és utána a 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hippolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medici-t az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már. Viszont az az érdekes, hogy ez csak egy pápai kinevezés volt, de közben, tehát amikor Magyarországra megérkezett a hír, hogy Esztei Hippolit meghalt, akkor a király, a második Lajos, szintén, mint főkegyúr, rögtön kinevezett valakit egri püspöknek, ő pedig Szalkai László. És akkor itt most eltelik néhány év, amikor tulajdonképpen két püspöke van az egyházmegyének, igazából meg egy sem, ha úgy vesszük, mert hogy Szalkai Lászlónak hiányzik a pápai kinevezése, Giulio Medici-t pedig a pápa kinevezte, de sosem tudta elfoglalni a püspöki széket, mert itt meg ugye a királyi ellenjelzés hiányzott hozzá.
1: Tehát akkor már nem ő az első, aki itáliai honból érkezett volna, mármint hogy...
2: Igen, emlékezhetünk.
1: Jó, nem Esztei Hippolitra gondolok, Rodrigo Borgiára
2: emlékezhetünk. Akiből ugye
1: viszont ő nem is volt püspöke.
2: Ki volt nevezve,
1: csak
2: ő
1: sose
2: is.
1: Sose járt itt, ő sem.
2: Ő sem járt itt, tehát őt is kinevezte a pápa, Rangóni Gábornak a halála után, ugye aki Rómában halt meg, és ugye később belőle pápa lett, 6. Sándor. Most az az érdekesség, hogy Giulio Medici-ből is pápa lett, ő pedig 7. elemenként.
1: 7. elemen lesz majd.
2: Igen, 23-ba, és akkor neki nyilván ugye le kellett mondani a minden egyéb püspöki méltóságáról, mint pápa, akkor ő már csak Róma püspöke, és az Anyaszentegyház pápája, és így aztán az egri püspökség az gyakorlatilag felszabadult, és na onnantól kezdődően mondhatjuk azt, hogy Szalkai László ténylegesen az egyházmegyének a püspöke lett.
1: Igen, ez olyan érdekes, hogy tényleg már gyakorlatilag a 47. adásunkhoz érkezünk itt az egri püspökök történetében, és szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, akik, ha ezt az adást, én ha nem vagyok ennek a szerkesztője, nem beszélgetek veled erről, Péter atya, és azok a hűséges hallgatóink, akik ezt hallgatják, tehát soha nem tudtuk volna meg, hogy itt azért Egerben Borgiák és Mediciek is jártak, érintettek voltak, mert azt, hogy egri püspökök azért főleg ugye a kezdeti nevek még számunkra is ismeretlenek voltak, ugye hála
2: és köszönet. És ne feledkezzünk el Ascanius Sforcáról, aki
1: van.
2: Szintén
1: egy nagy név.
2: Így
1: igen.
2: Van, és ő is bejelentkezett az egri püspökségét, csak mondjuk ő aztán tényleg nem kapott sehonnan támogatást, de azért, hogy lemondjon róla, azért Magyarországon javadalmat kapott, ugye Péter Váradi apátságot.
1: Igen, csak hogy tényleg itt Mediciek, Borgiák, ezek a nagy reneszánsz nevek, hogy ezek milyen fontosak voltak, ugye tanultunk róla Itáliában, sorozat készült belőle, de az, hogy Egerhez közel ezt én most itt a sorozat kapcsán tudtam meg, úgyhogy én ezt beismerem.
2: Ebből is látszik, hogy Róma után Eger a világ közepe.
1: Pontosan. Na jó, tehát, hogy Giulio Medici gyakorlatilag ilyen, akkor nem nevezhetjük, mert nem tették bele az egri püspökök sorába, de végül is ilyen félig meddig püspöke volt a városnak. Tehát beszélünk arról a Szalkai Lászlóról, aki valóban az egri püspökök névsorát gazdagítja. Utána olvastam, hogy ő sem egy nemesi családból származott, hanem egy egyszerű paraszt gyermek volt.
2: Igazából nemesi család, csak már éppen lesüllyedt a jobbágy sorba.
1: Hétszilvafás.
2: Igen, de kisnemesi család volt, aki címerrel is rendelkezett. Tehát a címere meg is maradt, ugye vízszintesen középen vágott pajzs, az alsó részében egy lilium, a felső részében pedig egy ágaskodó, hát vagy lúd, vagy hattyú, ezt nem lehet pontosan tudni, de szóval mindenképpen valami madár. Egyébként pedig az édesapja az már vargaként dolgozott, és Máté Szalkai származású, és annyit tudunk még róla, hogy a későbbiekben ez a származás, ez nem túlságosan tette őt kedvelté. Emlékszünk rá, hogy annak idején ugye Bakócz Tamás szintén porszármazék volt.
1: De ő valóban paraszti származású.
2: Így van. És tudjuk azt is, hogy a Dózsa-féle parasztháború után ugye Verbőciék kivívták azt a jogot, hogy paraszt gyerekből ne legyen egyházi méltóság. Na most Szalkai László, hogy mondom, igazából nemesi családból származott, csak nagyon lesüllyedt már. Viszont az, hogy Varga volt az apja, ez rányomta a bélyegét, úgyhogy a későbbiekben is az ellenségei azok Varga Szalkai Lászlónak, vagy a Varga fiának, vagy egyszerűen csak a Vargának nevezték.
1: Hát ez igen, ez ilyen szempontból mindenképpen pejoratív előnevet jelentett. De minden esetre ő a származását megtagadni nem tudta, de attól függetlenül szépen a tanulmányaival ő azért feltornázta magát ezen a ranglétrán.
2: Így van. Sárospatakon tanult az ágostonosoknak a kollégiumában, és azt kell mondani, hogy fönnmaradt egy könyv, illetve egy ilyen jegyzet, amit ő készített még 1494-ben, talán még vissza kellene ugrani arra, hogy valamikor 1475 körül született, nem tudjuk pontosan a dátumot, van, aki szerint 1472-ben, de az tény, hogy 1489-90-es tanévnek a jegyzetei, amiket ő készített, az megmaradt az előadásokról, amelyet ugye Kisvárdai János tartott, és ez pontosan a muzsikáról szólt, és akik megnézték ezt a jegyzetet, azt mondták, hogy olyan színvonalú, hogy a muzsikáról szóló traktátus az akkori európai egyetemeken is megállta volna a helyét.

0: tehát ott van a királyi udvarban. Na most, ami érdekes, hogy az egyházi előmeneteléről azt nem nagyon tudunk.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt valahol már kiderült-e, hogy akkor ő most mikor végezte a papi tanulmányokat, vagy a felszentelésed, akkor erről nem tudunk.
0: Erről nem tudunk. Uh-huh. Viszont, ahogy látjuk, fölfigyeltek rá a királyi udvarban, sőt, második Ulászlónak a felesége, annak királyné is nagy becsben tartotta, és nagyon szeretett vele társalogni latinul. Tehát Anna azért, Anna királyné azért társalgott vele, hogy a saját latinságát csiszolja, mert hogy ebben az időben is ugye el szoktunk feledkezni erről, de hát a magyar királyi udvar alapvetően ekkor is humanista műveltségű volt, tehát azt szoktuk gondolni, hogy Mátyás királyi udvar egy humanista királyi udvar, és akkor Mátyás halála után ez megszűnt, nem szűnt meg. Uh-huh. Tehát továbbra is a humanizmus az itt van Magyarországon, sőt nem csak a magyar humanisták, hanem továbbra is jönnek ide azért olaszok is, tehát a királyfinak a nevelője, Pízó Jakab, hát ő sem magyarországi származású, ő is Itáliából jön. De ő az, aki második Lajosnak a nevelője.
1: De most a humanista szellemiség az akkor abban nyilvánult meg, hogy mondjuk az előkelőségek nyelve az a latin volt, vagy az olasz is, vagy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy mondjuk mi volt a királyi udvarban a hivatalos nyelv?
0: A latin volt az a nyelv, ami, hát mondhatjuk azt, hogy egész Európában a közös nyelv. Tehát nem csak egyházi berkekben, hanem az egymás közötti érintkezésben is, de mindenképpen a szentszékkel való levelezés, ami nagyon fontos volt, meg hát az egyháziakkal való levelezés, tehát püspökökkel, prépostságokkal, apátságokkal, ez mind-mind latin nyelven működött, és éppen ezért fontos volt az, hogy ez szép latinság legyen. Ugye a humanizmus az megpróbált visszatérni a klasszikus latinhoz, vagy a középkorban a latin nyelv is leromlott egy kicsit, tehát veszített abból a klasszikus veretességéből és patinájából, de a humanizmus fölfedezi újra a klasszikus latin szerzőket. Uh-huh. Tehát itt most vissza kell gondolni, hogy újra Cicero lesz az eszménykép, vagy a latin történetírók, egy Tacitus, egy Svetonius, de szívesen olvasták Julius Cézárnak az emlékirateit, mert hogy az is egy nagyon szép, tiszta latinság volt. Úgyhogy ezeket nagyon szerették, meg hát persze az ókeresztény irodalomból is voltak, hát ott elsősorban Szent Ágoston, akinek a latinsága olyan míves volt, hogy az megütötte azt a szintet, ami a humanisták számára megfelelő volt.
1: Hú, most ez egy mellékvágány kérdés lesz, de most ez akkor is felkeltette az érdeklődésemet, remélem, hogy te erre választ tudsz adni. Mi van akkor, amikor, tényleg csak egy mondatos választ, hogy ne menjünk el nagyon a témánktól, amikor ugye van egy adott ország uralkodója, aki nyilvánvalóan, mint ahogy ez megszokás, más honból hoz ide ugye arát magának, és ugye a magyar Mátyás királynak most volt a nápolyi, aragóniai Beatrix, tehát ott mi lesz a közös nyelv? Vagy, tehát van-e arra valami, hogy ahova utazik az illető, akkor annak a nyelvét kell, mert mondjuk nyilván a magyar nyelv sokkal nehezebb, vagy Mátyás király volt olyan kedves, és ő beszélt olaszul, tehát, hogy de most akár ez egy francia udvarban is, amikor mondjuk angol királyné érkezik, vagy lengyel királyné érkezik Magyarországra, tehát, hogy ott ki dönti el, hogy mi lesz a közös nyelv a házastársak között?
0: Hát általában megvolt, hogy mely területeken melyek voltak az uralkodó nyelvek, tehát például a francia és az angol viszonylatban, ott Londonban is a francia volt az a nyelv, amit elsősorban használtak, tehát ott sokkal erőteljesebb volt a francia kultúrának a hatása, meg ugye ne feledkezzünk el arról, hogy a középkorban Franciaország jelentős területein angol uralom volt, tehát politikailag az angolok uralták Franciaországnak egy jelentős területét, ugyanakkor azonban kulturális szempontból az angolok fölnéztek a francia kultúrára, a francia középkori lovagi eszményekre, és szívesen használták ők is a franciát. Tehát az angol uralkodók azért általában beszélték a francia nyelvet, úgyhogy ott ez volt a megfelelő. Ugye Dél-Európában ott azért a népnyelv, tehát a vulgáris nyelv, az már betört az irodalomba egyébként, tehát azt tudjuk, hogy pontosan a humanizmus hozza el azt is, hogy a népnyelvet fölfedezik, és akkor ugye Dante már nem latinul írja a Divina Commediát, az isteni színjátékot, hanem
1: olaszul.
0: Így van, méghozzá abból is ugye a toszkán nyelvjárást, és ez lesz aztán a később.

Biolasznak az alapja, de itt Magyarországon ugye még az a helyzet, vagy az az érdekesség is fönnáll, hogy hát a király sem magyar. Hát második Ulászló, ő sem magyar származású, hanem Lengyelországból érkezik.

0: Na de most például, hogy Mátyás király és a Beatrix, ők milyen nyelven beszéltek? Tehát Mátyás király tudott olaszul.
1: Szerintem mindannyian Mátyás király valószínűleg tudott olaszul, de ebben nem vagyok biztos, ennek utána kellene nézni. Illetve hát náluk azért a latin az nem probléma. Uh-huh. Tehát azzal megértették egymást.
0: De furcsa lenne a mai világban ezt elképzelni, igaz, hogy mondjuk hát nyilván nem királyságról beszélünk, hanem mondjuk az államformában, mondjuk a parlamentben latinul beszélnénk, hát, igaz? Tehát ez már ez egy...
1: Hát 1844-ig
0: ez így történt,
1: Magyarországon
0: igen.
1: A hivatalos nyelv a latin volt. De egyébként most is vannak ilyenek, hát épp az, hogy azáltal, hogy a világ kitágult és sokkal könnyebb elérni más régiókat, van olyan kedves barátom, aki magyar, chilei lányt vett feleségül, és angolul beszélnek leginkább.
0: Abszolút, igen, megvan ezek, amikor két különböző nemzetnek egy harmadik közös nyelve van, mert igen. Mondjuk valószínűleg az angol mondjuk egyszerűbb egy, nem tudom, tényleg egy magyar és egy, nem tudom, spanyol között akár.
1: Igen, igen.
0: Kanyarodjunk vissza Szalkai Lászlóra, igen. Tehát,
1: igen, ott hagytuk abba, hogy közben ő már
0: király
1: udvarban, igen, kancellár, és közben ugye személyes kapcsolata is van a királyi családdal, annak királynén keresztül. Ugye ezek a személyes kapcsolatok azért fontosak, mert hogy hát ők azok, akik az előmenetelt biztosítani tudják. Tehát, hogyha a királynak a felesége valakit megbecsül, akkor ez azt jelenti, hogy neki könnyebb lesz majd az előmenetele. Egyébként vele kapcsolatban még azt el kell mondani, hogy tehát ahogy mondtam is az előbb, nem tudjuk, hogy egyházi előképzettséget mit szerzett, vagy hogyan, de hogy később az esztergomi érsekséget is úgy nyeri el, hogy még mindig nincsen pappá szentelve. Tehát ő annyira humanista, és annyira ez a reneszánsz ember, hogy az ő számára az egyházi javaknak a megszerzése az annyiban fontos, hogy biztosítják azt a jövedelmet és azt az élet lehetőséget és életminőséget, amivel ő tud előre haladni. Tehát tulajdonképpen ezt ő csak ilyen karrier szempontjából értékelte.
0: De ahogy erre már a korábbiakban is láttunk példát, azért ez nem volt egy lehetetlen dolog. Tehát pappá szentelés nélkül is lehetett valaki...
1: Hát ezt egy Hippolitnél láttuk, hogy igen. Ő élete végéig nem sikerült pappá szentelni.
0: Hogy ennek mi volt az oka, ezt nem tudjuk, mert gyakorlatilag lehetett volna bármikor, de mégsem történt ez meg. Mi volt az első legmagasabb, vagy mi volt az első viszonylag magas egyházi méltósága?
1: 1513-ban kinevezték Váci püspökké. A Váci püspökség ebben az időben nem tartozott a jelentős püspökségek közé, legalábbis olyan szempontból, hogy nem tartozott az igazán jövedelmező püspökségek közé, de mindenképpen egy lépcsőfoknak nagyon jó. Hiszen, hogyha már püspök, akkor onnantól kezdve a jelentősebb püspökségeknek az elérése is könnyebbé válik számára. Úgyhogy amikor ugye 1520-ban megüresedik az egri egyházmegye, mert hogy ezt egy Hippolit meghal, akkor ugye láthattuk, hogy megtörténik egy kettős kinevezés, részben tizedik Leó pápa részéről, aki az unokaöccsét nevezi ki egri püspökké, illetve hát második Lajos, ekkor már ugye második Lajos a magyar király, ő megkinevezi a mi Váci püspökünket, egy előlépteti, mondhatjuk így, egri püspökké, azonban a probléma az, hogy a pápától nem érkezik meg a kinevezés, mert hogy amíg tizedik Leó él, addig nyilván, hogy ő az unokaöccsét favorizálja.
0: De most ebben az ilyen, nem tudom, ilyen ex-lex állapotban, akkor most az egri püspöki funkciót ki láthatja el de jure?
1: Hát tulajdonképpen az egri püspökség működött magától, illetve hát elmondhatjuk azt, hogy hát ő volt az, aki helyben volt, csak ugye még hiányzott a pápai kinevezés, tehát azt jelenti, hogy nem lehetett tekinteni egri püspöknek, noha a király már rábízta az egri püspökség javainak a kormányzását is.
0: Jó, csak hogy mit tudom, én gondolok arra, hogyha nem tudom, olyan oklevelet, vagy bármit, amihez alapvetően az egri püspök aláírása szükséges, akkor ezt ilyenkor kivel? Tehát ilyenkor se nem Szalkai László, se nem Giulio Medici, hanem mondjuk aki nevezett, nem tudom, helynök teszi meg ezeket a lépéseket?
1: Giulio Medici semmiképpen, mert hogy ő nincs itt, tehát semmilyen funkció.
0: Formában, azt se tudja, hol van Eger, vagy hol volt Eger, lehetséges.
1: Hát lehet, hogy tudta.
0: De sosem járt itt valószínűleg, nincs róla is írásbeli fejezés.
1: Soha. Ez teljesen bizonyossággal tudjuk mondani, hogy sose járt itt. Tehát ő tényleg nem foglalta el az egri püspökséget. Szalkai László viszont eljött, csak éppen a pápai kinevezése hibázott, tehát nem tekinthető addig teljesen hiteles egri püspöknek, és éppen ezért például van is arról adatunk, hogy volt, amikor így nevezték őt, hogy electus suffraganens agriensis futurus. Tehát, hogy
0: választott,
1: suffraganeus, az püspök, jövőbeli püspök.
0: Jövőbeli püspök.
1: Futurus. Tehát a
0: jövőbeli egri püspök, mert hogy az agriánimus benne volt.
1: Igen,
0: lefordítjuk itt ezt a latin titulust, igen. Tehát akkor jó, akkor tulajdonképpen neki 10. Leó haláláig várni kellett, tehát gyakorlatilag onnantól fogva, hogy meghal 10. Leó, lesz hivatalos egri püspök?
1: Még, tehát 10. Leó meghal, még utána 4. Hadrián sem
0: adja meg a jóváhagyást.
1: Igen, viszont ő meghal 23-ba, és akkor megválasztják Giulio Medici-t.
0: Aki pápává, onnantól fogva már azt mondja, onnantól, hogy mosom kezeimet, most már átadom neked.
1: Le kellett mondania. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag az egri püspökség most már teljesen szabaddá vált uh-huh. Szalkai László számára. És meg is kapja a kinevezést az egri püspökségnek az élére, viszont hát nem túl sokat tudott itt tevékenykedni, meg hát nem is sokáig marad itt az egri püspökségnek az élén.
0: Mert hogy átkerül. Kitalálom, átkerül Esztergomba, esztergomieseknek.
1: Igen, tehát amikor ugye 23-ban végre megkapja nyáron a kinevezést, és 24-ben, májusban már áthelyezik az esztergomi székbe.

0: De ez amúgy olyan érdekes, Péter atya, hogy most akkor Esztei Hippolit ezt elindította, ezt a nem vagyok felszentelt pap, és akkor mégis milyen magasra török, és akkor ezt a sort így, akkor most innentől fogva lehetett folytatni, vagy azért nem lesz erre sok példa?
1: Nem lesz rá sok példa, meg majd látni fogjuk az ő esetében is, hogy azért előbb-utóbb azért csak megtörténik az ordináció, a szentelés. De az egri püspökségben
0: nem.
1: Még nem.
0: Még nem. Jó, tehát akkor gyakorlatilag Egerben egy szűk évet volt, vagy annyit sem?
1: Tulajdonképpen igen.
0: Tehát akkor tudunk egyáltalán valami olyanról beszámolni, hogy a hivatalos 23-tól 24-ig eltöltött Csonka egy évében valami maradandót alkotott az egri egyházmegyének?
1: Nem igazán. Annyi, hogy tudunk arról, hogy ki volt, aki az itteni jövedelmeket intézte, tehát aki a bevételeket kezelte, illetve van egy érdekes oklevél, amely az utódja, tehát a Váci székben utódja, Ország János, püspöknek egy adomány levele, amelyben a 60-i prépostságnak a javadalmaiból bizonyos dolgokat átenged az egri püspöknek, mármint Szalkai Lászlónak, azért, mert hogy korábban, még Váci püspök korában nagyon sokat áldozott a 60-i kolostorra, és ezért úgy gondolták, hogy nyilván ő kérte, hogy ennek a jövedelméből is részesedjen, úgyhogy a halászatnak a felét azt átengedte az egri püspök Szalkai László részére.
0: Jó, és akkor 1524-ben ő feljebb emelkedik, hogyha mondhatom így, esztergomi érsek lesz, ott lesz haláláig?
1: Igen. Hát az nem sokára bekövetkezik, ugye 1526. augusztus 29.
0: Hát akkor ő nagyon fiatalon halt meg.
1: Hát hogyha azt veszük, hogy 75-be született, akkor az...
0: Hát nem volt, vagy ilyen 51 év körül halt meg. Tehát akkor Esztergomban is két évet tartózkodott.
1: Igen. Hú,
0: hát akkor nem egy termékeny időszakot mondhat a magáinak, vagy legalábbis az alatt a két év alatt mit tudott. Esztergomban ott van valami olyan maradandó tevékenysége,
1: Igen, ami igazából már akkor elkezdődött, amikor még egri püspök volt, csak ugye ezt nem Egerben cselekedte, ugye azért nem mondtam az egri püspökségéhez, hogy ugye ő a királynak benfentes embere volt. És éppen ezért, amikor II. Lajos 1523-ban elutazik Prágába, hogy rendezze az ottani vallási ügyeket, akkor viszi magával az egri püspököt is. Milyen vallási bonyodalmak vannak Prágában? Hát még mindig a huszitizmus, illetve ugye megjelenik a reformáció is, tehát a luteranizmus is megjelenik Prágában, és a király pontosan azért indul Prágába, hogy rendet tegyen, és valamennyire megszilárdítsa az egyháznak a helyzetét, tehát tárgyalásokba kell bocsátkozni, egyrészt hát mondjuk a luteránusokkal nem annyira tudnak, ugye sokkal erősebb még mindig a huszitizmus. A huszitizmus azonban Csehországban már ekkor, már régóta különböző frakciókra szakadt. Tehát voltak olyan husziták, amelyek tulajdonképpen nem is akartak úgy elszakadni a katolikus egyháztól, csak azt kívánták, hogy bizonyos reformokat hajtsanak végre, amelyek között számukra a legfontosabb az volt, hogy két szín alatt áldozhassanak. Uh-huh. Tehát, hogy ugye őket hívjuk kejheseknek, vagy utrakvistáknak, tehát hogy két szín alatt kívántak áldozni, tehát ezek voltak a legenyhébbek. Velük már korábban is volt egyébként, még a bázéli zsinat idejében, tehát még az 1430-as években egy egyezmény, ami azért volt jó, mert ezek az enyhébb husziták, ezek hajlandók voltak a katolikusokkal szövetkezni a radikális husziták ellen, és itt a huszitáknál itt a legdurvább irányzat, amit úgy hívunk, hogy pikárdok. Tehát ők voltak azok, akik teljesen egyházellenesek voltak, és akkor nem csak hit, hanem erkölcs dolgában is eléggé furcsák voltak, mert hogy ilyen eléggé szabad erkölcsűek voltak, most így lehetne talán mondani. Igen, tehát házasság tekintetében is, tehát ilyen közös családok, vagy mindegy, tehát ezek a pikárdok voltak az igazi komoly ellenfelek.
0: Akkor lehet, hogy a pikány szó innen ered? Akár, jó. Etimológiailag ezt most nem tudjuk, mindegy, hagyjuk.
1: Hát a pikárd az meg talán a begárdból származik, ami még korábbi eretnekség. A lényeg az, hogy nagyon jól haladtak a tárgyalások. Tehát az, hogy a husziták enyhébb ágazatait, az sikerül a katolikus egyház közelébe hozni, sőt, sikerül velük szövetséget kötni, hogy közösen lépjenek föl a radikális husziták, meg az új hitűek, tehát a luteránusokkal szemben. Úgyhogy a pápai nuncius Burgio annyira meg volt elégedve, és olyan dicsérő szavakat ír, ugye nem csak a király tevékenységéről, hanem sokkal inkább a püspökéről, mert hogy ő úgy látja, hogy igazából a püspök sokkal erősebb személyiség, mint a király, és hogyha itt most valamit elérnek, akkor az valójában az egri püspöknek, majd később ugye esztergomi érsekként folytatódik ez a dolog, neki köszönhető, és még azt is meglebegtetik, hogy ha ilyen jól végzi a dolgát, tehát hogy az egy katolikus egyházat ilyen jól sikerül Csehországban megerősíteni, akkor akár még a bíborosi kinevezését is el tudják neki intézni. Ehhez szeretném még hozzáfűzni azt, hogy a püspökünknek a módszerére azért büszkék lehetünk. Mert hogy amikor megjelenik ugye az, hogy na, akkor üldözni kell azokat, akik távolabb vannak a katolikus egyháztól, és tényleg elindul egy ilyen üldözési hullám ellenük, akkor pont ő volt az, aki mérsékletre intette a katolikusokat és az utrakvistákat azért, hogy ne erőszakkal próbálják ezeket megnyerni, hanem ő a tárgyalás, a meggyőzés, a szép szónak az eszközét tekintette igazán alkalmasnak arra, hogy inkább ezeket is meg kellene nyerni, és visszahozni azokat is a katolikus egyházba. Ezért kapja ő ezeket a nagy dicséreteket,

0: Ugye közben történik meg az, hogy aztán esztergomi érsek lesz, és esztergomi érsek korában, ugye 1524-ben már Campeggio bíboros, aki legátusként tartózkodott az országban, megpróbálja rábeszélni arra, hogyha már itt van az esztergomi érseki székben is Magyarországnak a prímása, akkor szenteltesse már föl magát.
1: Ja, hogy ez ilyen rábeszélésre sikerült.
0: Így van. És végül is megtörténik, tehát 1525 húsvétján megtörténik a pappá, majd püspökké szentelése. Tehát mutatjuk azt, hogy ugye...
1: Egy kalap alatt rendezték az egészet.
0: Így van. Talán a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy annak idején, amikor ezt a Hippolitról beszéltünk, akkor szóba került, hogy ő az egyetlen olyan, aki nem volt még pappá se szentelve, meg püspökké se. Ugye valaki eddig hallgatta most a műsort, mondhatta, hogy na de hát ő sem volt, tehát Szalkai László sem volt, és akkor most kiderül, hogy igen, Egri püspök korában még nem, de később azért ő csak felszentelődött pappá, és majd utána püspökké is.
1: Igen, gyakorlatilag a halála előtt egy évvel szegény.
0: Igen.
1: Akkor gyakorlatilag felszentelték, Prágából időközben hazaérkezett, mert hát gondolom azért nem maradt kint sokáig, de gyakorlatilag ő még oda szinte egri püspökként ment ki, és ott a tárgyalások során lett esztergomi érsek kiválasztva, vagy nem?
0: Tehát egri püspökként volt kint, aztán hazajöttek, aztán megszerzi az esztergomi kinevezést, illetve megkapja az esztergomi kinevezést, és akkor utána, a következő évben, akkor is mentek Prágába újra, 24-be, akkor már esztergomi érsekként. De ugyanazt a munkát folytatják, tehát itt a huszitáknak, az enyhá ágainak a mondhatjuk így, hogy a katolikus egyházba való visszaédesgetését folytatni.
1: Most ugye, ha 1524-ben járunk, illetve már lassan 25-ben, ugye a pappá és püspökké szentelésekor, itt már azért egy 7-8 éve ugye berobban a reformáció, amiről beszéltél is Péter atya, hogy már Prágában ugye ez a huszitizmus mellett problémát okozott. Most neki esztergomi érsekként, meg egyáltalán a magyarországi papoknak itt a reformáció berobbanásával mennyire kellett megküzdeniük?
0: Kellett, és hát az országgyűlések is foglalkoznak a reformáció ügyével, pontosan azért, mert hogy rögtön eléggé szembetűnő helyeken jelenik meg a reformáció. Mondhatjuk azt, hogy az ország gazdaságilag legfejlettebb vidékein. Ugye egyrészt a királyi udvar, Buda, mert hogy Mária királyné, aki II. Lajosnak a felesége, ő hát ugye Habsburg, de hát német ajkú, és a németek azok mindenképpen kötődnek ahhoz, ami éppen Németországban történik. És népszerű, úgyhogy bizony a királyi udvarban már a luteri tanok elkezdenek beszivárogni, illetve hát azokon a területeken, ahol nagy számban él német ajkú lakosság, ugye északon a szepesség, illetve Erdélyben a szászok, akik ebben az időben állandó kapcsolatot tartanak, mondjuk így, hogy az anyaországukkal, tehát a német területekkel, mert hogy a szász és szepességi fiatalok közül a tehetségesek azok bizony mennek németországi egyetemekre, és az 1510-es évek végén ugye a Németországnak az egyetemeit egy-két kivételtől eltekintve, ami erősen katolikus kézben van, egyszerűen elárasztják a luteri tanok, és ezt hozzák haza. És alapvetően kedvező fogadtatásra találnak. Tehát igenis, az országgyűlések többször is foglalkoznak a luteri tanoknak a kérdésével, de a magyarországi országgyűlések azok elítélőleg nyilatkoznak, tehát megpróbálják megtiltani a luteranizmusnak a terjedését, és hogy ragaszkodni kell a katolikus egyházhoz, illetve hát büntetéseket is helyeznek kilátásba ezzel kapcsolatban. Tehát a Rákosi gyűlés az például azt mondja, hogy a luteránusokat, akik egyébként ugyebár a szűzanyát is tagadják, azokat meg kell égetni. De persze, ugye, ha van egy törvény, az nem jelenti azt, hogy végre is hagyják. Tehát gyakorlatilag nem hajtották végre.
1: Nem tudunk ilyenről, hogy luteránus vallású.
0: Egy valakiről tudunk a Dunántúlon, de az egyértelmű, hogy ott egy kereskedőt égettek meg, de igazából a háttérben az volt, hogy így meg tudták szerezni a vagyonát, mert hogy megégettek és jószágvesztés. Uh-huh. Tehát itt gazdasági érdekek álltak a háttérben, tehát nem igazán a katolikus hitnek a védelméről volt szó, hanem az, hogy megszerezték ezt a vagyont. Egyébként itt ugye az Egri Egyházmegye is érintett, mert Észak-Magyarországon, tehát Bártfa környékén, ami ide tartozott az Egri Egyházmegyéhez, ott is erősen terjedtek ezek a luteri tanok, tehát ezzel már valamiképpen foglalkozni kell, de hát annyira jutottak, hogy a bártfai városi tanácsot utasították, hogy a luteri tanokat valló papokat, azokat küldjék el Egerbe, és akkor majd ott ítélkeznek fölöttük. De ez már igazából a következő püspököt érinti.
1: Jó, tehát gyakorlatilag ebben a szűk egy évében, amíg tehát már pappá és püspökké szentelik és haláláig, ez alatt az egy év alatt milyen jelentős cselekedetei voltak itt Esztergomban?
0: Tehát két év, 24-26-ig.
1: Hát 24-26-ig volt, igen, püspök, csak ugye én azt mondtam, hogy a 25-től a szenteléséhez képest, de valóban, tehát most mindegy, de a két év, mert kevés, na.
0: Igen, tehát ő továbbra is küzdött a bíborért. Tehát ő maga is kérvényezi, hogy úgy érzi, hogy megérdemli. Ebből azonban nem lesz semmi.
1: Tehát már pap, már püspök, ahhoz, hogy a bíborosi rangot megkapja, ahhoz pápai jóváhagyás kell, és kell még valami más?
0: Hát igazából pápai kinevezés kell.
1: Kinevezés kell.
0: Illetve hát ugye konzisztórium, tehát a bíborosi testület ebben az időben már egyre erőteljesebben érvényesíti azt az akaratot, hogy a pápa ne önmagában, hanem a többi bíborossal együtt, uh-huh, azok egyetértésével nevezzen ki új bíborosokat. Uh-huh. De a lényeg, hogy igazából ő sem kapja meg. Tehát nem sikerül neki haláláig megszerezni a bíbort.
1: Jó, helyette mi az, ami a nevéhez fűződik itt Esztergomban?
0: Hát ugye ott van a király mellett, kancellár, ami egyébként nem szabályos, hiszen már láthattuk azt, hogy korábban az országgyűlés rendelkezett arról, hogy ha valaki prímássá lesz, tehát Magyarország első főpapja, akkor egyben nem lehet kancellár is, mert ez már olyan hatalmi koncentrációt jelent, ami sok. És ez bizony ebben az időben is újra megjelenik, mert hogy 1525-26-ban is tiltakoznak az ellen, hogy ő kancellár legyen. Le is mond róla, király újra kinevezi, ő újra lemond. Tehát ezzel ő próbálja érzékeltetni azt, hogy ő nem akar kancellár, uh-huh, lenni, a király az, aki, igen, ragaszkodik hozzá, de tulajdonképpen ő maga is akar kancellár lenni, ezt mindenki tudja.
1: Csak próbálja a szerénység látszatát fenntartani.
0: Így van, illetve megnyerni a köznemességnek a jó indulatát, akik ebben az időben nagyon nagy befolyásra tesznek szert, tehát az országgyűlések, mondhatjuk így, hogy a köznemességnek a kezébe kerülnek. És bizony eléggé ellenzik az ő tevékenységét, és a köznemesség az mondjuk ki bátran, hogy Szalkai Lászlónak az ellenségévé válik, ő pedig azzal próbálja megnyerni őket, hogy hát akkor ő lemondott, persze, hogy mindent megtesz azért, hogy az országnak az ügyei azok rendbe menjenek, és az országnak jó legyen, csak hát a király az újra kinevezi. Na, de közben azért a köznemesség is igyekszik megbarátkozni vele, tehát tényleg, amikor látják, hogy önként akkor lemond, így valamennyire elfogadottá válik, de azért igenis az előbb emlegetett 60-i gyűlésen 1526-ban ott azért keményen fölléptek ellene, tehát vannak olyan följegyzések, tehát korabeli szemtanúk, akik ott voltak, akik azt mondták, hogy ilyeneket kiabáltak be, hogy tegyük le, mert Varga fia a nemességet is parasztá akarja tenni, mint amilyen ő maga. Tehát nem, ebből is látszik, hogy nem szívlelték, de végül, tehát csak megtörténik a megbékélés a köznemességgel, mert hogy közben az is látszik, hogy az ország nagyon komoly veszedelemben forog. Ugye ez a veszedelem pedig nem más, mint a török veszély. És 1525-ben már nagyon érződik ennek a szele. Ne felejtsük el, hogy 1521-ben elesett Nándorfehérvár. Tehát Nándorfehérvár az országnak a déli kapuja, a legjelentősebb erőd, aminek hát már eleve volt egy nimbusza Hunyadi János miatt, és itt ugye mindenkinek az 1456-os ostrom jut eszébe, de a törökök már korábban is ostromolták Nándorfehérvárt, csak nem sikerült elfoglalni. Ugye 1521 azonban mégiscsak egy nagyon komoly nemzeti tragédia, egy nagy veszteség.
1: Mert onnantól fogva gyakorlatilag szabad utat kaptak.
0: Így van, tehát a Duna mente fölszabadul, illetve hát akár keletre is lehetett fordulni a másik célpont Erdély felé.
1: Az adásidőnk viszont lejárt, Péter Atya, úgyhogy az, hogy Szalkai Lászlónak az utolsó éveiben mi történt, és ki lesz majd az ő utódja Egerben, úgy nekem erről már csak a következő adásban beszélünk.

A mai adásban Szalkai László egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyarság Kutató Intézet sikeresen beazonosította második Vak Béla király maradványait, írta meg az MT. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban a 90-es évek magyar slágereiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 18-a van csütörtök, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő íróolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, a rádiónk elnöke Budapéter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata George Bernard Shaw-tól származik, és így hangzik: az emberiség legnagyobb problémája, hogy a buták tele vannak önbizalommal, az okosak pedig kételyekkel. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, majd 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Ó szeretet, végtelen szeretet, amely átkarolod az eget és a földet, szeretet, legyőzhetetlen szeretet. Testvéri szeretet, a szeretet és a béke szétszakíthatatlan köteléke. Uram, add, hogy az erények e királynője uralkodjék közöttünk. Akkor mindenki, kicsik és nagyok biztosan fölismerik, hogy igazi tanítványaid vagyunk.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavra-kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egy szem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezető után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezteli a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyháza közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.

0: Hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
1: Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mint egy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján, egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a Szeprome szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
0: Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
1: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző Szeprome szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúra mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
0: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
1: A Szent Atya köszönetet mondott a latin-amerikai Szeprome szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot. Mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke, meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon

fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szepromet több mint 15 ezer szemét képzett Latin Amerika szerte, jelenléti és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a Szeprom elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a Szeprome tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavra-kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőjét is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma június 18-án Arnold és Levente napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Arnold germán eredetű név, jelentése sas, uralkodó. A Levente régi magyar név, Erpett fejedelem legidősebb fiának a neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 18-a az év 169. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 196 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1294-ben született IV. Szép Károly francia és navarrai király. 1482-ben született Martinozzi fráter György pálos szerzetes, esztergomi érsek bíboros, az önálló Erdély megszervezője. 1855-ben látta meg a napvilágot Koller Péter magyarországi szlovén író. 1868. június 18-án született Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója. 1890-ben született Ferenczi Noémi Kossuth-díjas magyar festőművész. 1924-ben ezen a napon született Máriási Judit, József Attila díjas magyar író, újságíró, forgatókönyvíró. 1933-ban ezen a napon született Szilágyi Pál, erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár, egyetemszervező. 1942-ben született Paul McCartney, angol énekes, dalszövegíró. 1946-ban született Tardos Júlia, magyar újságíró, rádiós és televíziós szerkesztőriporter, műsorvezető, tanár. 1950-ben látta meg a napvilágot Szilágyi Ákos, József Attila díjas magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, műkritikus. 1959-ben született Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1962-ben született Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, színházigazgató. Most nézzük, kik hunytak el június 18-án a történelem folyamán. 1928-ban halt meg Roald Amundsen, norvég sarkutató, a déli sark felfedezője, repülőgépével tűnt el. 1934-ben távozott közülünk Derkovics Gyula, magyar festő és grafikus művész. 2004-ben halt meg Söflin Gyula, író, műfordító, újságíró, Söflin Aladár fia. 2020. június 18-án halt meg Benedek Tibor, háromszoros olimpiai, világ és Európa bajnok magyar vízilabdázó edző. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1757-ben a második Kolini csata történt az osztrák örökösödési háborúban, a lotaringiai Károly herceg által vezetett császári haderő legyőzte második Frigyes porosz király hadseregét. 1812-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Nagy-Britanniának. 1815-ben a Waterloo-i csata történt, első Napóleon francia császár döntő vereséget szenvedett, a napóleoni háborúk vége. 1940. június 18-án a franciaországi hadjárat, Franciaország tűzszünetet kért a németektől. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tisza pártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata európai néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőjét is tagjai között tudó szuverén nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tisza párt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyar Ságkutató Intézet sikeresen beazonosította a II. Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapádfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapádfalván.
4: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 18-a van csütörtök, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Budapéter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata George Bernard Shaw-tól származik, és így hangzik: az emberiség legnagyobb problémája, hogy a buták tele vannak önbizalommal, az okosak pedig kételyekkel. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Csóri Sándor Közel az éghez című versét a szerző előadásában hallgatjuk meg. Fél hét től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Halász Piusz életéről hallhatnak. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mellja és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
5: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Bártosné Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélget az Egyesület munkájáról, a szívbetegségek megelőzésének jelentőségéről. Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Azon nem gondolkodott még az Egyesület, hogy iskolai programokba részt vennének, és a fiatalság körében népszerűsítenék magukat?
1: De számos törekvésünk van egyébként országos szinten. Tényleg 40, tehát ami még nagyon fontos, hogy tehát 40 kampányban részt vesz a Szívesen Beteg Egyesület. Rengeteg ismeretterjesztő edukációs előadást tartunk, ami online elérhetőségű, tehát bárki, aki a egyesület tagja, vagy egyesületi nem egyesületi tag, azok is megtekinthetik ezeket az online előadásokat. Itt tényleg a szívbetegségek, az egészségtudatos magatartás, az életmód, a táplálkozástól kezdve teljes mozgás, tehát egészséges mozgás, rehabilitációtól kezdve infarktus, tehát tényleg nagyon széles körben tartunk előadásokat a koordinátoraink és ők, vagy a mi munkatársaink által, orvosaink vagy szakdolgozóink által, és tényleg rendkívül sok lehetőség van arra, hogy próbáljuk a betegekben az egészség megőrzést, az egészségtudatos magatartást, a prevenció jelentőségét erősíteni, és kialakítani ezt a szemléletet, hogy ő maga is, vagy a környezetét is inspirálja arra, hogy menjenek el szűrésre, és vagy figyeljenek oda magukra.
0: Egyébként az orvosok az egyesület munkáját mennyire értékelik? Tehát szívesen vesznek részt benne?
1: Igen, szívesen. Tehát én jó magam a saját osztályom tekintetében is több orvos kollégámat tudtam megkérni arra, hogy akár pacemaker beültetéssel, vagy pacemakert viselő emberek életmódjával kapcsolatban, szívelégtelenséggel kapcsolatban, akár még az osztályvezető főorvosuramat is meg tudtam kérni. Sőt, maga az egy nagyon óriási dolog, hogy az orvosaimat viszem magammal a szülésre, és jönnek velem, és ők is a szabadnapjukat áldozzák be erre, és boldogan ott vannak velünk, és segítik munkánkat.

0: Egészségügyi perceinkben Bárdosnyi Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélgetett az Egyesület munkájáról, a szívbetegségek megelőzésének fontosságáról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Folytatódik a 3-as főút 179 és 185 km közötti szakaszának felújítása Miskolc belterületén. A következő ütem a Harsányi felüljárótól a Futó utcai csomópontig tart, mintegy 1617 méter hosszon. A burkolat marását mindkét oldalon a szélsősávokkal kezdi a kivitelező, és folyamatosan haladnak a Futó utca irányába. Ezen munkák elkészülte után pénteken kezdődik az aszfaltozás is. Rövid idejű, legfeljebb félnapos lezárásra lehet számítani a burkolatmarás és az aszfaltozás idejére az útkereszteződésekben és kapubejárókban. Ebben az időszakban jelzőrös forgalom irányítás mellett zajlik a munka. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet az M3-as autópálya irányába. A terelőutat táblák jelzik. A 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, a 99-es kilométernél a félútpályát lezertek, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. A 25-ös főúton Kerecsennél az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezertek. Ugyancsak a 25-ösön, Egerátkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak, a 25-ös és a 26-os kilométer között a 25-ösön több helyen is félpályás lezárás van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu adatai alapján.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Napos, egyre melegebb időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a napos időt napközben gomoly felhők zavarhatják, amikből egy-egy szelpor nem kizárt a térségünkben. Időnként feltámadhat az északi szél, reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, délután 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futószápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájainkon alakulhat ki a gomoly felhőkből, a hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomoly felhőkből már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban, és ezek mögött hirtelen visszaesett a hőmérséklet. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lesz. Pollen jelentés. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a családfélék virágpora közepes, az utifűjé, a szelídgesztenyéjé, a hersé és a belványfejé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a belványfa, a ciprus és tiszafa félék, a fenyőfélék, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék virágpora. A kültéri allergingombák spóra száma országosan az alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia. Ma frontmentes marad az idő, de a melegedés egyre nagyobb hatással lehet a szervezetünkre. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és növekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, a záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma helyenként fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, melyek környezetében vízessé, csúszósá válhatnak az utak. Az északi a szelet több helyen élénk, néhol erős, zivatar környezetében viharos.

közel az éghez. Itt a dombok között még fával fűtenek, kéken kapaszkodik a füst magasba, s október göröngyös egén kicsi apáca felhők suhannak hazafelé. E múlt századi tájban sűrűbben gondolok rád s magamra is. Órákig elhallgatom, micsoda mozárti lomsusogás sajogtatja szélben a kertet, pedig már lassan kopog a dió. Itt minden közelebb van, a falevél, a bőröd, s lábad nagyujjához a forrongó csírák, a földre fekszem, duhaj vizeket hallok robogni lentről, mint kocsin vágtázó lakodalmi népet. Elfáradtam talán, vagy csupán silányulok, s hátrálok vissza bimbózó kezdetekhez. Nem tudok semmit, de nyakad zsája illatától a végtelenséget is meghittnek érzem. Ha látnád a tűznyelő rigót hátrahanyatló fejjel, mosolyoghatnál rajta, mit akar ez az őrült? Csak amit én, habzsolni fényt és tízezer napot, s ragyogni még a föld alól is, mint vándorló gyémánt. Itt a dombok között sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Itt kéne még élnem sokáig, halottaim lombosodó emlékével és veled. Közel az éghez,

0: s a föld suttogó szájához közel.
1: Csóri Sándor közel az éghez című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a népi írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki Tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte az zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
0: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
0: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mint egy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
0: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenléti és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus arra tanít bennünket, hogy imádságunk ne üres szóáradat, hanem lelkünk kitárulkozása legyen az Atya előtt. A pogányok sok beszéddel akarták elérni isteneik figyelmét, Jézus viszont azt mondja, mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ez nem azt jelenti, hogy ne szóljunk Istenhez, hanem hogy ne akarjuk kierőszakolni a figyelmét, mert ő már eleve figyel ránk. A mi atyánk egyrészt minden imádság mintája, másrészt az imádság lelkületének iskolája. Nem önmagunkkal kezdjük, hanem Istennel. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. A keresztény ember első vágya nem az, hogy saját akarata teljesüljön, hanem hogy Isten legyen jelen a világban és az ő személyes életében. Az igazi imában mindig Istenre, és nem önmagunkra figyelünk. Aztán jönnek a mindennapi kérések, a kenyér, a megbocsátás, a gonosztól való védelem. Mindez arra tanít, hogy merjünk gyermeki bizalommal fordulni Istenhez, nem csak a lelki javakért, hanem testünk szükségleteivel is. Nincs túl kicsi vagy túl profán kérés, az Atya gondviselünk a mindennapokban. A legnagyobb kihívás talán ez, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki valóban átéli Isten irgalmát, az képtelen gyűlölettel nézni a másik emberre. A mi atyánk tehát nem csak ima, hanem út, amely Isten felé vezet, és közben átformál minket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 219-es és 142-es, illetve az Éneklő Egyház 139-es éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 219-es és 142-es, illetve az Éneklő Egyház 139-es éneke csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisében Kepes Lászlóné Bugyi Mária testvérünkért fohászkodunk halálának második évfordulóján, és elhunyt hozzátartozókért is. Nekik is örök boldogságot, mennyei dicsőség ajándékát kérjük. A szentmisénket a hozzátartozók, családtagok, ismerősök, barátokról fogalmazott mise imádsággal végezzük. Így szívünkben, lelkünkben nekik ajánljuk önmagunkat, szeretteinket, élőket és elhunytakat egyaránt. Most szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te a Szentlélek kegyelme által árasztottad híveid szívébe a szeretet ajándékait. Ajándékozz meg a test és a lélek épségével testvéreinket, akikért irgalmasságodat kérjük, hogy minden erejükből szeressenek téged, és szívük egész szeretetével valósítsák meg mindazt, ami előtted kedves, elhuntjainkat pedig fogad be az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Sírák fiának könyvéből. Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mély nagy voltál csodatetteiddel, ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a magasságbeli szavával. Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságokat. A Sínai hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. Királyokat kentél fel megtorlásra, és prófétákat utódodul. Tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját, az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hújták le szemüket, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz. Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével. Nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek. Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is profétai erő lakozott. Csodákat vitt véghez életében, és bámulatos dolgokat tett halálában. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben ezt mondta Jézus tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, korábban már fölfigyeltünk arra, hogy a Szentmisének az első könyörgése, a kollektája olyan szerkezetben épül föl, hogy megszólítja az Istent, akár az Atyát, Fiút vagy a Szent Lelket, aztán elmond valami igazságot róla, és a harmadik mozzanatként megfogalmazza a kérést, és mint egy pecsétként ráteszi a végén a dicsőítést a isteni személyeknek való nevének való említését. És most, mintha ugyanezt látnánk a mai evangélium mi atyánk imádságában is, ezt a szerkezetet. Ezt az imát nyilván Jézus tanította tanítványainak, és a kezdete ugyancsak a Isten megszólítása, mi atyánk, és elmond róla valamit, hogy aki a mennyekben vagy, és megfogalmazza a kéréseket, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és utána pedig a többi mindennapi életünkhöz szükséges kéréseket, és mintegy a végén ráteszi erre is a pecsétet. Tanítani akar bennünket az egyház is a általa fogalmazott könyörgésekkel, meg a mai evangéliumban Jézus által tanított imádság is, hogy így kell Isten elé állnunk, hogy először rácsodálkozunk az Istennek valamilyen tulajdonságára, jellegzetességére, szemléljük, mint egy hagyjuk magunkat, hogy megbűvöljön bennünket az az isteni tulajdonság. És amikor már úgy szinte belehelyezkedett a lelkünk a Istennek ebbe a csodálatos valóságába, akkor fogalmazzuk meg a dicsőítőnk szavak után, az Isten magasztaló szavak után a kéréseinket. És ezek a kérések, ahogy a mi atyánkban is látjuk, először az Isten ügyének a megvalósulása, aztán az ember mindennapi életére vonatkozó szükségletek kimondása. Mert az embernek, a keresztény embernek nem az a legfontosabb kérése Isten előtt, hogy nekem most itt ez meg az jól sikerüljön, vagy megvalósuljon, hanem hogy jelen legyen életünkben az Isten, jelen legyen megtapasztalható módon számunkra a világban az isteni erő és a hatalom, és a nagyság, a csodálatosság, az isteni jóság. És ha ezt látjuk, ezt érezzük, ennek tudatában vagyunk, akkor már azok a kérések, amelyek megfogalmazódnak a szívünkben, mint egy már ezekhez képest másodlagosak lesznek, szükségesek természetesen, de nem arra kerül a hangsúly, hanem hogy velem van az Isten. Rádöbbenek, hogy jelen van az életemben, s rábízhatom a táplálékomtól kezdve minden más ügyemet, mert ő itt van, jelen van, szeret, gondoskodik rólam. De arra is rá kell csodálkoznom, hogy mit tesz értem az Isten. Az egyik legnagyobb tette nyilván itt a mi atyánkban megfogalmazva, hogy megbocsátja a bűnöket. És ha valaki rá tud csodálkozni arra, hogy milyen nagy dolog ez, hogy Isten akár a nagyobbakat, akár a kisebb hibáinkat, bűneinket atyai szeretettel megbocsátja, és ennek igazán tud örülni, ezt igazán olyan fenséges dolognak látja, akkor a legtermészetesebb lesz számára, hogy az ellene vétőket sem fogja kerülni, gyűlölni, meg fog tudni bocsátani annak, aki ő ellene vétett. Mert ha van tapasztalatunk, és hogy ne lenne, csak nem mindig éljük át ennek a nagyságát arról, hogy Isten magához ölel, annak ellenére, hogy ilyen vagy olyan bűnt, hibát követtem el, és megbocsát, akkor ez már úgy neveli az embert arra fokozatosan, hogy az ellene vétőnek se, ellene vétőnek megbocsásson. Azt szoktuk mondani, hogy ez a legnehezebb parancs, hogy bocsássunk meg ellenünk vétőknek, vagy éppen imádkozzunk ellenségeinkért. Kétségtelen, de ha ez van mögötte, hogy én az elnyert Istentől elnyert bocsánatot olyan fönségesnek, nagynak, hatalmasnak, ajándéknak tekintem, akkor már nem lesz nehéz ez a parancs az emberek felé való megbocsátásban. Csak ezt a rácsodálkozást, ezt kell jól a szívemben, lelkemben végbe vinni, és ez fog segíteni embertársi kapcsolataink normalizálásához. Így az imádság, amit ma hallottunk Jézus ajkáról, ez nem csak egy gesztus, vagy egy pillanatnyi Istenhez fordulás, ha bár természetesen az imádság mindig ezt is jelenti, hanem egy úton való haladás, egy nevelődés, egy önformálódáshoz segít hozzá, hogy olyanokká váljunk, mint az Isten szíve, szeretővé, megbocsátóvá, és így ez az ima, ez egy életprogram beteljesedéséhez való úton haladásnak egy-egy mozzanatát jelenti számunkra. Csodálatos kincs, csodálatos dolog, hogy így mintát kaptunk arra, hogy hogyan forduljunk Istenhez, és eszközt kaptunk ahhoz, hogy a lelkünket formálva, alakítva haladjunk azon az úton, amely e földi életből Istenhez vezet. Amen. Testvéreim, forduljunk bizakodó lélekkel, és Istenhez, és kérjük az Atya irgalmát önmagunkért, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinkért.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat,
2: hogy
1: minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat, hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat, hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat, hogy minnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat.
0: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, ezért irgalmatban bizakodik.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevelőnk dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, könyörülj híveiden, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk fölségednek. Add, hogy a szent adományok erejéből elnyerjék mennyei áldásodat, és eljussanak a boldog örökké valóságba. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megellőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságod fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved, és zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményem. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát. Majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjá teremtette az életet.

és hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljem. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. És amíg el nem jössz. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy föltámad, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyháznak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve fönséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Csaba püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének
2: Isten bárányom,
0: váljék a szükség.

Íme az Isten bárhánya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus teste, áldjon meg téged a mindenható Isten, hogy Krisztus testét méltó módon szolgáltasd ki testvéreidnek.

könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat, kérünk, hogy hozzátartozóinkat, akiknek szívébe irántunk való szeretetet öntöttél, add meg a bűnbocsánat kegyelmét, igaztald őket életükben, vezess minden útjukon, hogy mindnyájan egy szívvel, lélekkel szolgáljunk neked, és örvendezve juthassunk el szent színed elé, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, a mai napon itt a bazilikában a gyakorló iskolának a ünnepe lesz, és a Szent Imre katolikus iskola is jön. Imádkozunk azért, hogy a szünetet kezdő gyermekek a szünetben is, a tanév befejezése után is Isten jelenlétében, szeretetében élhessenek. Most pedig fogadjuk a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Istennek legyen. Jézusunk, lelket örök pásztor, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet dr. Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Kovács István volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Az üzemanyagok védett tárának kivezetését kezdeményezi a kormány a parlamentnél, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán a kormány szerdai ülésén született döntést. Magyar Péter úgy indokolt, a héten várhatóan már 15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Hozzátette, a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fönntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, valamint családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkertésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. Teljes kivizsgálást és részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. Ezt azután közölte a vádhatóság, hogy Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál és a TEC-nél, valamint az érintett szolgálatoknál, és a legfőbb ügyész válaszát is várta. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal. Az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő. A Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek ma kezdődő találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. A Magyar Nemzet napilapnál is elkezdődtek az elbocsátások a Világgazdaság és a Pesti Srácok után a MediaWorks által tervezett átalakítások részeként. A 24.hu portál úgy tudja, kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlagkereset 541.200 forint, olvasható az Inforádió oldalán. Most az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhők képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Halász Pius szerzetes. Életrajzi adatai a következők. 1909-ben született Pécsett. 1928-ban belépett a ciszterciek rendjébe, ahol a Pius szerzetesi nevet kapta. Előbb a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karán, majd a római Angelikumon tanult teológiát, ahol doktorátust szerzett. 1936 és 1946 között a zirci rendi főiskolán tanított teológiát. 1946-tól Borsódpusztán, Veszprém megyében új cisztercita közösséget alapított, mely az eredeti, szigorú bencés regula szerint él és dolgozik. A szerzetes rendek feloszlatása után Csatkán plébános. 1961-től 63-ig, majd 1965-től 1968-ig börtönben volt. Hogy miért csukták börtönbe? Féltek tőle, mert igen nagy hatással volt papnövendékekre és a papokra egyaránt. Szabadulása után 1968-tól 70-ig Pannonhalmán a szociális otthonban lakott, majd 1970-től 85-ig Nagykovácsi plébániáján működött. Ezután Szentendrén élt. 1994-ben halt meg. 85 évet adott neki az Úr. A ciszterzita szerzetes rend tagja volt. A gondviselés különleges karizmával, kegyelmekkel ajándékozta meg. Sokrétű, de hányatott és meghurcolt papi élete volt, amint azt hallottuk. Merész álmú és sokoldalú, lenyűgöző írásai és elmélkedései nagyszámú kispapot és az Úr szőlőjében már dolgozó paptestvérét, híveket segítettek el Jézus életének mélyebb megélésére. Nyilván ezért féltek tőle, és ezért kellett éveket börtönben töltenie, amit nagy lelkierővel viselt el. Példaképként állítható papi élete, papnövendékek és papok elé egyaránt. Lelkiségének alapja a ciszterci Szent Bernáti alapokon nyugodott. Ezt vallotta írásban és szóban, Szent Bernát nem ismerte az éles megkülönböztetést a szemlélődő és a tevékeny papi életforma között. Szerinte minden papi tevékenységnek a szemlélődésből kell fakadnia. Lelki gyakorlatain nagyon sokszor hangoztatta, hogy igazi lelki élet nélkül nem lehet értékes, eredményes papi szolgálatot végezni. Mindkettőre szükség van, az imádságra és a buzgó lelkipásztori munkára is. Halász Pius így beszél az apostoli munka lényegéről. Mi a cél? Megnyerni, kihalászni az embereket Krisztusnak, amint az apostolok is a halak sokaságát fogták ki Jézus szavára, pedig Péter előbb még így panaszkodott, egész éjjel fáradoztunk, és még sem fogtunk semmit. Mit jelent ez? Hogy vannak idők, amikor nem megy a halfogás, mert az embereknek nem kell az Isten, nem figyelnek az isteni szóra, nem érdekli őket a lelkük sorsa. A léhaság egyre nagyobb tömegeket fertőz meg. Ezek nem éhezik, és nem szomjazzák az igazságot. Ilyenkor nem megy a halászás. Jézus azonban parancsolt a viharnak, és elállt a szél. Parancsolni tud a történelmi viharoknak is. Jönnek idők, amikor az emberek porig égett házuk küszöbére ülnek, és belenéznek üres tenyerükbe, mert másuk nem maradt. Jönnek idők, amikor az emberek fölébrednek a nagy csalódás után. A materialista korok végül is ide vezetnek. Újabb nemzedék jön, és keresni kezdi az elveszett kincseket, az elhazudott igazságot és a lelki békét, amit csak Krisztus adhat meg. És ilyenkor jön el a csodálatos halfogás ideje. Amikor Angliában tömegek kezdtek visszatérni a katolikus egyházba, felszólították a szabadkőműves nagymestert, Ripon őrgrófot, hogy írjon támadókönyvet az egyház ellen. Ripon őrgróf, hogy a kérésnek kellő szakszerűséggel tegyen eleget, 9 hónapon át tanulmányozta az egyház életét és működését. és ezután nem támadókönyvet írt, hanem maga is visszatért az egyházba. Ezt vallotta, három dolgot találtam meg az egyházban, ami nélkülözhetetlen: a sziklát, a gyóntatószéket és a tabernákulumot. A sziklát, vagyis Szent Péter utódát, a pápát, Krisztus mondta Péternek: te Péter vagy, szikla, erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Megtalálta a gyóntatószéket, a föltámadt Jézus mondta az apostoloknak, amikor először megjelent nekik: vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. És megtalálta Ripon őrgróf a tabernákulumot, ahol Jézus, a szentségi Jézus jelen van. Imádkozzunk azért, hogy a harmadik évezredben jöjjön el a csodálatos halfogás ideje, amikor mindenki, aki keresi az igazságot, megtalálja Jézus Krisztust, aki maga az út, az igazság és az élet.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó szeretet, végtelen szeretet, amely átkarolod az eget és a földet, szeretet, legyőzhetetlen szeretet. Testvéri szeretet, a szeretet és a béke szétszakíthatatlan köteléke. Uram, add, hogy az erények e királynője uralkodjék közöttünk. Akkor mindenki, kicsik és nagyok biztosan fölismerik, hogy igazi tanítványaid vagyunk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Egész napos, csendes szentségimádás lesz a Cisztert templomban az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Masters nemzetközi fogadhajtó verseny lesz a Lipicai Lovas Központban a mai naptól 21-éig. A nemzetközi fogadhajtó sport élvonalának képviselői ismét Szilvásváradon versenyeznek. 13 országból 84 fogat és 240 ló érkezett a Lipicai Lovas Központba, ahol idén is megrendezik a rangos Masters nemzetközi fogadhajtó versenyt. A mai és a holnapi napon díjhajtás lesz a Lovas Központban, szombaton maratonhajtás a Festői Diós Völgyben, vasárnap akadályhajtás, ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó. Június 25 és 28-a között lesz a Kaláka Fesztivál idén Egerben. Ez a nagy hagyománnyal bíró rendezvény a magyar kulturális élet és a magyar műveltségből táplálkozó művészet ünnepe. Kicsik és nagyok, gyermekek és felnőttek tölthetnek el 4 napot a magyar zenei élet jeles képviselőivel, gyönyörű környezetben és merítkezhetnek meg a magyar irodalom, népzene és világzene ihlette előadásokban Egerben. Múzeumok éjszakája június 20-án az MMKM Mossa Múzeumban 17 és 23 óra között lesznek a programok, melynek látogatása ingyenes. Lesz naptávcsöves bemutató a Miskolci Amatőr Csillagászok Észlelőköre Egyesület részvételével, anyagtudományi játszóház, földtudományi játszóház, kézműves játszóházi foglalkozások, múzeumpedagógiai foglalkozások, Kis csillagászati praktikum címmel csillagászati előadás, és még sok más program. Június 19-én és 20-án a Miskolci Fröccs Fesztivál is jubileumát ünnepli, ugyanis idén 20. alkalommal rendezik meg a híres borgasztronómiai fesztivált. A rendezvény helyszínét ezúttal a Kisavas első sora fogja adni, ahol nyitott pincék, programok, koncertek és természetesen sok-sok fröccs várja majd a borok szerelmeseit. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották!
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: 8 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Vár a nyár országos táboroztatási programját a szervezett tábor helyén Balaton-Akaliban. Magyarországon sokaknak még nem kezdődött el a vakáció, azoknak a gyermekeknek azonban, akik az első turnusban táboroznak itt, már véget ért a tanév, ugyanis Kárpátaljáról jöttek. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget olyan gyermekeknek, akiknek ez a tábor nem csak sokat, hanem a teljes nyarat jelenti. Idén is 4000 gyermek táborozik a katolikus Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet úgynevezett élmény napjain. Az üzemanyagok védett tárának kivezetését kezdeményezi a kormány a parlamentnél. Közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán a kormány szerdai ülésén született döntést. Magyar Péter úgy indokolt, a héten várhatóan már 15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Hozzátette, a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fönntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, valamint családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkertésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. Teljes kivizsgálást és részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. Ezt azután közölte a vádhatóság, hogy Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál és a TEC-nél, valamint az érintett szolgálatoknál, és a legfőbb ügyész válaszát is várta. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal. Az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő. A Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek ma kezdődő találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. A Magyar Nemzet napilapnál is elkezdődtek az elbocsátások a Világgazdaság és a Pesti Srácok után a MediaWorks által tervezett átalakítások részeként. A 24.hu portál úgy tudja, kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlagkereset 541.200 forint, olvasható az Inforádió oldalán. Most az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhők képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlapinterjújában Márton Gréta kézilabdázó.
2: A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 18-a van, csütörtök. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata George Bernard Shaw-tól származik, és így hangzik: az emberiség legnagyobb problémája, hogy a buták tele vannak önbizalommal, az okosak pedig kételyekkel. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a Reggeli Beszélgetés című műsorunk, melyben ellátogatunk a Szihalmi Kemencés napokra, ahol amellett, hogy a kemencében készülnek a különféle finomságok, közben a Civil Expo kiállítói is várják az érdeklődőket. Bejátszásunkban Gajasné Dósa Katalint, Szihalom polgármesterét hallják.
7: Itt az egész falu megmozdult, hogy ez a rendezvény így alakuljon, hisz a bölcsődei dolgozók, az óvodai dolgozók, az iskolai dolgozók, a civil szervezetek, az önkormányzat összes dolgozója, vállalkozók, rengeteg segítséget kaptunk ahhoz, hogy minden rendben legyen, hisz egy ilyen háromnapos rendezvénynek több mint 100 program modulja van, rengeteg önkéntes és segítő végzi a munkáját, közel 85 fő, úgyhogy ez egy hatalmas megpróbáltatás, de nagyon jól érezzük magunkat, és azt látjuk, hogy más is jól érzi magát.
6: 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkban Barnocki Gábor a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abolcs-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk tandemkerékpározásról, túrázásról és egyéb sportolási és közösségi eseményekről, szolgáltatásokról és tervekről. Kiderül az is, hogy a látássérültek hogyan sakkoznak. Következzen bejátszásunk.
8: És egyébként a bábúnak az alján pedig szintén egy ilyen tűszerű, de egyébként biztonságos kis része, amelyet be tudunk dugni a saktáblába, egy lukba. Tehát nem fog feldőlni, nem tudjuk feldűteni a látássérült személyként használva ezt a saktáblán lévő bábukat, hanem ennél fogva, és hát nyilván türelemmel viselhetünk egymás iránt. Szóval ezek a saklubnapok is elindultak a tavaly évben, volt már jó néhány belőle. Egyébként hozzáteszem, hogy van az egyesületünkben egy olyan kedves látássérült tagunk, aki egyébként csak nagymester, látássérült kategóriában nemzetközi szinten előkelő helyen van, és egyébként látók között is szokott indulni.
6: 9 után Kiláltó című regionális műsorunkban Tokaj környékén Medvecki Ádám, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmesterrel beszélgetünk, aki életéről, művészetéről és hitéről vall. Hallgassunk bele a műsorba.
9: Ferencsik János mondta, akar meg Hámon misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédó indítást. Azt mondja, jelen szépen a krédó nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem.
6: Napról napra című regionális műsorunkban 9 után Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk a csúfolódásról.
10: Beszéltünk a fizikalitásról, de nyilván a verbális az egy kicsit jobban körülhatárolható már óvodában is, amikor ugye olyan megjegyzéseket tesz a másikra a gyermek, ami bántó lehet. Itt is azt gondolom, hogy a szándékosság azért még mindig vitatható, mert vannak olyan gyerekek, akik vélt sérelem, vélt vagy valós sérelem hatására mondanak ilyen bántót a másiknak.
6: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, melynek vendége dr. Nánai Mihály, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke. Ezután a lélekszava hangzik el, mai adásunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a gőgösség bűnéről fog elmélkedni.
11: És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában.
6: 11 órától hírek, majd Mustermak című műsorunkat sugározzuk, ebben Schmutzer Aaron a Regnum Marianum és a Kalasanzius mozgalmat mutatja be nekünk.
12: Ahogy mi nézzük és átadjuk nagy bizalommal mind az Isten felé, mindezek felé, a fiatalok felé a felelősséget, az valahogy minket is épít, valahogy mi is bevonódunk ebbe, és valahogy igazából a társadalmat mutatjuk meg nekik ezzel, vagy a társadalomra tanítjuk őket.
6: 11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el, Csóri Sándor Közel az éghez című versét a szerző előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiunk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Halász Piusz életét ismerhetik meg. 12:30 körül Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit sugározzuk. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Most zenélünk, és kezdődik a reggeli beszélgetés. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Perec Renátát hallják. Mai adásunkban ellátogatunk a már évek óta megrendezett Szihalmi Kemencés napokra, és egyben a Civil Expóra is. A két program összefonódott már, és méltán vonza nem csak a helybelieket, hanem a környező települések lakóit is. Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszonnyal arról beszélgettünk, milyen jelentőséggel bír a rendezvény, és milyen előkészületet igényelt. Itt vagyunk a Szihalmi Kemencés napokon, és vendégünk Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszony, akivel most kicsit áttekintjük, hogy miről is szól ez a nap, és hogy mióta is rendezik meg, miért fontos ez a közösségnek. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Hát tulajdonképpen a kemencés napok az több évtizedes hagyományt őriz magáénak. Ez nem is az én nevemhez fűződik, hanem még az előző vezetéshez, de ezt a jó gyakorlatot úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen megtartjuk, és minden évben háromnapos kemencés napok keretében a kemencékbe sülnek, főnek az ételek, színpadi produkciók, kápráztatják el a vendégeinket. Hamarosan érkeznek már pénteken a testvértelepülésről érkező vendégeink, csapatok, ők pedig a szombati nap fognak egy jó kis folklór hangulatot teremteni a színpadon. És hát arra gondoltuk, hogy ha már hagyományőrzés, akkor a Kisbocs Baba Mama Közhasznú Egyesület csatlakozik ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, és a Civil Expo rendezvényt immár harmadik alkalommal tartjuk Szihalmon, és az első az 2010-ben jött létre. Ott a pályázatírás során, amikor én ezt kigondoltam, az volt a célom, hisz látva az, hogy milyen tehetségek vannak, akár a civil szervezetek tekintetében, akár a vállalkozások, helyi termelők, de akár azt is meg lehet ilyenkor mutatni, hogy egy hatóság, vagy egy rendőrség, vagy egy állami szerv más oldaláról is be tudja mutatni a szolgáltatásait és a tevékenységét, és ez számomra óriási nagy meghatottság, hogy 2010 után eltelt 16 év, és tulajdonképpen most a Civil Expón többen vannak, mint 2010-ben, tehát hogy töretlen a lelkesedés, tehát 65 kiállító van jelen a Civil Expón, és abban látom a sikerét, hogy mindig is az volt a hipotézisem, amit mindig el szoktam mondani, hogy a szférák együttműködésével lehet hatékony eredményeket elérni, és itt az a cél, hogy itten barátságok, együttműködések köttessenek a szférák között, az önkormányzatok rátaláljanak civil szervezetekre, hatóságokra, vállalkozásokra, helyi termelőkre, és az, hogy ez egy önkormányzati rendezvényen belül valósul meg, tulajdonképpen kettő az egyben, de ezt azért el kell mondani, hogy itt az egész falu megmozdult, hogy ez a rendezvény így alakuljon, hisz a bölcsődei dolgozók, az óvodai dolgozók, az iskolai dolgozók, a civil szervezetek, az önkormányzat összes dolgozója, vállalkozók, rengeteg segítséget kaptunk ahhoz, hogy minden rendben legyen, hisz egy ilyen háromnapos rendezvénynek több mint 100 program modulja van, rengeteg önkéntes és segítő végzi a munkáját, közel 85 fő, úgyhogy ez egy hatalmas megpróbáltatás, de nagyon jól érezzük magunkat, és azt látjuk, hogy más is jól érzi magát, úgyhogy fantasztikus, hogy ilyen sokan eljöttek, és töretlenül jönnek az expóra is. És ez az év az egyesületünk számára különösen fontos, hisz 20 évesek vagyunk, tehát 2006-ban alakultunk, és 2026 van. És az, hogy 20 éve ez a csapat együtt teszi amit a szívünk diktál, én azt gondolom, hogy ez példaértékű, hogy nem lemorzsolódunk, hanem 20 éve is töretlen az a vágy bennünk, hogy tegyük jobbá a világunkat körülöttünk, a mi lehetőségeinkhez képest, segítsük meg a családokat, hozzunk létre közösségi rendezvényeket, működjünk együtt önkormányzatokkal, más civil szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági szereplőkkel, tulajdonképpen bárkivel, hogy tegyünk valamit a közösségünkért. Nekünk az önkéntesség népszerűsítése egyébként is a szívügyünk, hisz azt gondoljuk, hogy mindenki a főállása mellett, ha egy picit segít, akkor már én azt gondolom, hogy tesz a világ tengeréhez egy cseppet, és ha már azt is szoktam mondani, hogyha már, ha nem is akar nagyon belemélyedni az önkénteskedésbe, de hogyha csak a szomszédját megnézi, jobb oldalt, bal oldalt, hogy vele minden rendben van-e, télen megy ez a füst a kéméről, vagy nem megy, és becsönget, hogy tud-e segíteni valamit, akkor szerintem már egy picit világosabb is az a világ, amiben körülvesszük magunkat. Úgyhogy tulajdonképpen nekünk az a céljunk, hogy egy olyan közösséget formáljunk, ahol minden család összes tagja jól érzi magát, és arra törekszünk minden rendezvényünknél, hogy a család összes tagja megtalálja az ő kis helyét.
0: Említette, hogy többen vannak most, mint ugye 16 évvel ezelőtt a Civil Expo-n. Ez minek köszönhető, és kikkel bővülhetett, vagy ki keresett meg kit?
2: Hát ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen már lassan ki se kell tennünk a jelentkezési lapot, mert kitesszük a jelentkezési lapot, amikor újra Civil Expo, már előtte is kérdeznek minket, hogy mikor lesz a Civil Expo, hol lesz a Civil Expo. Most is, hogy körbe mentem, én is próbálom erre a választ megtalálni, de nagyon sokan mondták, hogy már nagyon várták, hogy találkozzanak, hisz tulajdonképpen ez nekik is egy találkozó. Tehát, hogy nem csak azt várják, hogy itt Szihalma megrendezése kerüljön a Civil Expo, és akkor miattunk eljöjjenek, hanem egymás miatt jönnek el, mert itt 16 évben, egy évben egyszer úgymond ez egy színes rendezvú, amikor itt találkoznak akár az ország különböző pontjáról, hogy majd a Civil Expo-n találkozunk. És valahogy szájról szájra terjed, hogy itt egy nagyon jó hangulatú szakmai rendezvény, majd ugyanakkor nagyon jól érzik magukat, ez a színpadi produkciók azok magukért beszélnek, és nagyon sokan megkeresnek minket, például a Szakmakert is, a Foglalkoztatási Paktum is megkeresett minket, hogy ők szívesen csatlakoznának a Civil Expo-hoz, és hát akit itt a kézműves termékeken át olyan tehetséges helyi termelők, vállalkozások vannak, akik saját kezük által olyan dolgokat alkotnak, hogy leesik az embernek az álla, úgyhogy tulajdonképpen itt szájról szállra terjed, hogy itt az expón milyen lehetőségek kínálkoznak a bemutatkozás, és mi ennek teret is adunk. Nem beszélve arról, hogy sátor szépségverseny is lesz, és ki fogjuk hirdetni, hogy melyik az a sátor, ami leginkább oda tette magát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan közösségi hangulat van itt, amihez érdemes csatlakozni, de jövőre lehet el kell költöznünk a Kemencés udvaron, a focipályáról, nem tudom hova, mert már mondták a lányok, hogyha még egy jelentkező van, akkor már csak felfele tudunk terjeszkedni, mert egyszerűen már nincsen annyi hely, úgyhogy ez a 65 kiállító, ez tulajdonképpen magáért beszél, és a zsűr is nagyon elfáradt, mert már jó pár óra hosszáig elindultak, és még most sem értek vissza, úgyhogy van mit nézni, és nagyon nehéz lesz szerintem a döntés. Hát én iszonyatosan boldog vagyok, hogy Szihalom ennek a kemencés napoknak is, és a Civil Expo-nak is helyt tudott adni, és hogy ilyen sokan csatlakoztak, és a színpadi produkcióknál is a környező települések, óvodásai, iskolásai, tehetségei, intézmények lépnek fel, megtisztelnek minket a rendezvényen, és nekik is fontos ez a készülődés, úgyhogy mondhatnám azt, hogy itt a térség igazán megmozdul, apraja, nagyja, és jól érzi magát, én meg jól érzem

Mint említettem, több mint 85 segítő van erre a 100 feladat, több mint 100 feladat modulra, tehát minden feladatnak megvan a felelőse, hogy minél kevesebbet hibázunk, úgyhogy ez több hónapos előkészületek, tárgyalások, megbeszélések zöme előzte meg, és ahogy mondtam, hogy itt az egész falu tulajdonképpen segített, az összes civil szervezet, az összes együttműködő partner, az összes intézmény, az összes önkormányzati dolgozók, önkéntes, úgyhogy ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy oda van figyelve mindenre, mindenki jól érezheti magát. Én bízom benne, hogy majd így távoznak el a vendégeink is, hogy meg voltak elégedve a szervezéssel, de nagyon sokat kellett ezzel dolgozni. De én azt gondolom, hogy ez egy kellemes fáradtság lesz majd vasárnap este, hogy ilyen sok örömet tudtunk, bizakodok benne, okozni az embereknek.

0: Beszéljünk egy kicsit arról is, ami a fő szempontja ennek a rendezvénynek, a kemencés napok, hiszen hát aki még nem volt Szihalmon, lehet, hogy nem is látta ezeket a gyönyörű kemencéket. Hogyan építették föl ezt a rendezvényt a főzőversenyekkel együtt?
1: Hát tulajdonképpen a kemencés napok az péntek szombat öleli maga mögé. Megkérdettük, hogy a kemencés napokra várjuk a főző csapatokat, és hát nagy örömömre szolgált, hogy Besenyőtelekről, Átányról, Mezőkövesdről, szihalmi csapatok is érkeztek, tehát a térséget meg tudtuk szólítani, tehát nem csak helyi csapatok gondolták azt, hogy megmutatják a főzőtudásukat, hanem a környező településekből is éreztek magukba kreativitást, de hát látom, hogy itt a pásztortarhonya, a pörkölt, palacsinta, tócsni, számos babgulyás, tehát rengetegféle étkek készültek ma is pénteken, és hát holnap szombaton is ugyanúgy folytatódnak ezek a kóstolási lehetőségek. Itt az úgy működik, hogy az adminisztráció vásárol valaki egy étkezési jegyet, és akkor az 1000 forint, és akkor azzal tud egy kóstolást vásárolni magának. Szombaton egyébként maga a kisbocs is fog főzni, és jó magam is bekapcsolódik. Mi mákos gubát fogunk készíteni a kemencében, különleges recepttel, finom vaníliasodóval, úgyhogy érdemes megkeresni a kisbocsnak a kemencés helyét is, mert várunk mindenkit szeretettel, de holnap is fantasztikus étkek fognak majd előkerülni, úgyhogy mivel ez egy hagyománya a Szihalomnak a kemencés napok, mint említettem, ezt megőriztük, és ugyanúgy a főző csapatokat váltuk, és egy rangos zsűri az, aki pedig elbírálja polgármester kollégáimat, és felkértem Csetneki Lászlót, Sipos Viktort, úgyhogy vannak szakemberek, akik igazán értenek hozzá, hogy akkor melyik is legyen a főzőmester díj, hisz pénteken és szombaton is egy-egy főzőmester díjat fogunk majd kiosztani.
0: Mit gondol, hogy mennyiben fontos az, hogy a települések közötti kapcsolat erősödjön, vagy elmélyüljön azáltal is, hogy ők ugye ide eljönnek? Gondolom nem csak meghívásra, hanem akár maguktól is, hiszen láttam az előbb, itt volt Átány polgármestere is, és nyilván a főzésben.

0: ő is jelen van.
1: Igen, hát számomra ez megtisztelő. Én azt gondolom, hogy a polgármester kollégákkal való együttműködés, meg mondhatni baráti kapcsolatok kialakulása, az erősít a településeknek az együttműködését. Nem csak Átány polgármestere van itt, hanem Mezőtárkány, Sarud, Besenyőtelek, Egerfarmos, Mezőszemere, úgyhogy Poroszló, tehát itt vannak a környező kollégáim, és egymást erősítjük, úgyhogy ez számomra teljesen jó érzéssel tölt el. Arról nem is beszélve, hogy nem csak maguktól jöttek el, hanem elhozzák a csapatukat is. Tehát van, aki polgármester a csapatával, a településről érkező emberekkel főz, valaki fellép, tehát, hogy tulajdonképpen aktív részese is a rendezvényeknek, nem csak vendégek vannak itt, sőt, zsűriznek is, de segítenek a program megvalósításában is tulajdonképpen ezáltal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az együttműködés az egymás települését erősíti, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert hát egyébként is én a térség együtt gondolkodásában, együttműködésében hiszek is, hisz nem elzárva kell egy településvezetőnek csak a saját településére koncentrálni, hanem térségben együttműködésre is érdemes koncentrálni, ezt egymástól tanulunk, jó gyakorlatokat tudunk egymástól átvenni, hogy ennyi kollégám itt van, az nagyon nagy boldogsággal tölt el.
0: Bár még csak most kezdődött, hiszen pénteken beszélgetünk, a szombati nap még előttünk van, de hát ugye maga az adás szombaton kerül majd a hallgatókhoz. Jönnek esetleg visszajelzések már most, hogy mennyire élvezik, már most élvezik az emberek ezt a programot?
1: Hát igen, voltak ilyen megdöbbentő megnyilatkozások, mert én is körbe mentem, és akkor mondta egy hölgy, hogy hát ő nagy rajongó, mondom, te jó ég, ez mit jelent? És mondta, hogy ő követi a Szihalomon történt eseményeket, és hogy nőként, hogy ritka az olyan polgármester, aki nőként ennyi mindent szervez, és ennyi mindent tesz a településért, és hogy ő hálás azért, hogy itt lehet a rendezvényen, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esett. Egy másik sátornál pedig azt mondták, hogy ma alig várták, hogy jöjjenek Szihalomra, mert tudják, hogy ha Szihalmon kapnak meghívást, akkor az valami fantasztikus lesz, és jól érzik magukat, és külön hozzátette egy másik kiállító is, hogy ők már nagyon sok helyre meg voltak hívva, de hogy ilyen precíz szervezés, hogy ilyen vendégszeretetet és ilyen vendéglátás és odafigyelést, és hogy mindennek megvan a helye, ők ezt nagyon ritkán tapasztalják, úgyhogy köszönik szépen, és hogy gratulálnak a precíz szervezését, úgyhogy egyelőre csak ilyen visszajelzések, megható visszajelzések, sőt zavart keltő visszajelzésekkel találkoztam a mai nap. Én bízom benne, hogy itt így is marad a három nap során, és hát izgatottan várom a testvértelepülésről érkező barátainkat, és azt szeretném, hogy ők is jól érezzék magukat.
0: Említsünk meg néhányat a szombati programok közül, hiszen akinek még kedve van, az még nyugodtan kijöhet ide Szihalomra, programokra.
1: Mindenképpen, hát szombaton, ahogy említettem, a színpadi produkciók reggel 10 óra 30-tól egészen 9 óráig folyamatosan lehet megtekinteni a környező tehetségeket, de jönnek Szentdomonkosról, Mezőkövesről települések, igazi, hagyományőrző népdalcsokrokkal, Sarudról is, és a testvértelepülésünkről érkező csapatok is fellépnek, de tulajdonképpen a holnapnak az egy része az egy folklór hangulattal fog megtelítődni, úgymond a színpadon, és délután pedig rockbanda fog koncertet adni, egy igazi Beatles hangulat lesz, és a napnak a koronáját pedig a Megasztárnak az egyik sztárja, a fiatalok nagy kedvence, egy kis reppel zárunk Pifúval, úgyhogy érdemes szerintem mindenképpen, és hát a kemencékbe pedig rotyognak az ételek, ugyanúgy szombaton is. Azt tudom, hogy tócsni is lesz, meg különböző étkek, mert említettem a mákos gubát is, és jeleztek már, ha még pozitív dolog, jelezte több kiállító, hogy ő visszajön holnap is, tehát, hogy ők nem szeretnék, hogy megtudták, hogy ez ugye nem csak egy napból áll, hanem még szombaton is itt leszünk, és azt mondták, hogyha lehet, akkor ők maradnának a szombati napon is, hazamennek, és holnap meg visszajönnek, sőt, láttam, hogy itten vannak együttműködések, hogy valaki itt is alszik, tehát nem is számítottunk, hogy ők haza se akarnak menni konkrétan, úgyhogy már azok is itt megvannak szervezve, hogy ki hol alszik, úgyhogy nagyon sokan maradnak holnap tegnap is, úgyhogy én azt hallottam, hogy a 65 kiállítóból 25 kiállító szeretne holnap is maradni, nem akarnak lemaradni semmi jóról, úgyhogy én azt gondolom, hogy szombaton is fergeteges lesz a hangulat, úgyhogy mindenki jön, sőt vasárnap is, mert vasárnap a Szent Mise után egy templomi koncerttel készülünk 10 óra 30-kor, ugyanis ellátogat Szihalomra Malek Andrea és Gonda László, úgyhogy ők fognak egy fantasztikus templomi koncertet adni, és utána pedig a Hősök terén az összetartozás napja alkalmából a testvértelepüléseink részvevőivel koszorúzunk, és utána egy közös ebéd elfogyasztásával búcsúzunk tőlük el, úgyhogy szerintem senki nem maradjon otthon se szombaton, se vasárnap.

0: Jámbor Dénes, Átány polgármestere is csatlakozott a programhoz főzőcsapatával, de mint mesélte, kezdetben a cirokseprűiket mutatták be az érdeklődőknek.
1: Már második évben vagyunk itt a Civil Expo-n, a kemencés napok keretén belül. Tavaly a közmunkaprogramba mutattuk be, közmunkaprogramba végzett tevékenységünket mutattuk be, cirokseprő kötését. De hát mi nagyon szeretünk enni, meg szeretjük a gasztronómiát, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ha az idén jövünk, akkor idén már főzni is fogunk. Most egy pásztortarhonyát készítettünk, bográzsba, pirított tarhonyával, füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, és mellette pedig itt a helyszínen bemutatjuk a kollégákkal, a kolléganőkkel, hogy hogy készül egy igazi kézműves cirokseprő, amire a hölgyeknek nem kell jogosítvány nélkül nyugodtan söprögethetnek vele. Itt helyben kötjük is és varjuk is. Ennek a seprőknek az alapanyagát mi magunk termeljük meg. Olyan belterületeken, amin egyébként nagy gépekkel már nem lehet művelést folytatni, ezt beültetjük, bevetjük cirokkal, egész nyáron a kollégák kapálják, szeptember környékén leszedjük, kezeljük, kénezzük, lehúzzuk róla a magot, a lehúzott magot megetetjük a saját állományunkkal, és télen pedig, meg mikor esős idő van, meg téli időszakban pedig felújítottunk egy parasztházat, ott van egy üzem berendezve, és ott kötik a kollégák, kolléganők a seprőt, kézzel varják, nagyon jó minőségű seprőt készítünk, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert ez tényleg kézműves és igazi erős jó seprő.
2: Ez a gép, ez nem tűnik fiatalnak. Ez a gép, ez honnan van, és mit lehet róla tudni?
1: Igen. Hát valamikor a búzakalász termelő szövetkezetben volt egy seprőkötő melléküzemág, ez még a régi szocializmusban, ami annyira kifejlődte magát, hogy gépesítették. És ezeket a kézi gépeket, ezeket egy helyi kerékgyártó mester készítette, Csomós János bácsi, és amikor a gépesítés megtörtént a TSZ-nak az üzemébe, akkor nagyon helyes módon ezeket a fából készült gépeket nem dobták ki, hanem felajánlották a dolgozóknak, a TSZ-tagoknak, hogy aki szeretne otthon kötni seprőt, vásárolja meg. Itt tett az én édesanyám is, aki kötő volt, mert egy seprőkötő brigád három főből áll, egy kötő, egy varró, meg egy válogató. És akkor anyukám ő varró volt, és akkor vett egy kötő, meg vett egy varrógépet, és mi magunk is kötöttük otthon. Édesapám volt a varró, édesanyám a kötő, én meg egy-egy kicsit varni is, meg egy-egy kicsit kötni is tudtam. Több mindennel foglalkozom közmunkaprogramban, van húsmarhánk, van sertésünk, és kerestünk valami olyan feladatot, olyan munkát, amivel a téli időszakban is a hölgyeknek tudunk munkát biztosítani. És ekkor jött a gondolatba, hogy hát milyen jó volt régen a seprőkötés a TSZ-be, elevenítsük fel, hát mondtam, hogy nekem megvan a gépem, talán még meg is tudom kötni, de nem volna hasznos, ha én tőlem tanulnák. Szerencsére a régi TSZ dolgozók közül még van olyan aktív hölgy, aki el tudott jönni megmutatni. Megmutatta a kollégáknak, és nagyon büszkén mondom, hogy egy napi betanulás után a új kollégák, akik ezt a seprőkötést akkor aznap látták szinte először, olyan seprőt kötöttek, hogy hát piacra még nem vittük, de már otthon a közterületen tudtunk vele dolgozni. És nagyon rövid időn belül annyira megtanulták, hogy most már tényleg kiváló minőségűt kötnek. Úgyhogy konkrétan ez a két gép, ez az én szüleimnek a gépe, amin édesapám, édesanyám kötött valamikor a seprőt, megmondom, alkalomattán még én is, de hogy mikor meghallották a faluba, hogy mi mihez fogtunk újra, akinél szintén volt még ilyen gép, és igaz, egy nagyon-nagyon jó paraszti gondolkozásra val, hogy nem dobta ki, annak előtt, hogy már nem kellett, aki nem vágta össze tűzre, nem dobta ki, felajánlott, hogy nekünk adja, hozzuk el, úgyhogy már most van elektromos gépünk is, meg van három kézi gépünk is, tehát szépen lassan fejleszgetjük az üzemet, és reméljük, hogy ebbe később majd még nagyobb lehetőség lesz a foglalkoztatás terén eredményeket elérnünk.
2: Ez tulajdonképpen egy hagyományőrzés is lett, hiszen ez már kiveszőben van, azt gondolom, a cirokseprőnek a egyáltalán használata, nem csak az elkészítése. Hogyan gondol erre, polgármester úr?
1: Hát én úgy gondolom, hogy vannak olyan nagyon-nagyon jó régi dolgok. Fel lehet találni a melegvizet, tehát vannak ilyen okos emberek, akik feltalálják a melegvizet, de amit több évtizeden keresztül az őseink a tapasztalatuk alapján, a tudásuk alapján jó dolgokat kitaláltak, azt lehet újítgatni, sőt kell is, lehet rajta modernizálni, de teljes mértékig kidobni az ablakon, mert mint találtunk helyette egy jobbat, Az nagyon nagy butaság, tehát az több évtizedes, vagy akár évszázados ősi paraszti tapasztalatot azt mindig is hasznosítani kell, nem is őrizni, nem is, hogy is mondják, hogy hagyományőrzés, nem kell őrizni, használni kell, művelni kell. Úgyhogy mi ezt valljuk, és ezt gyakoroljuk is. Úgyhogy a nagyiparnak ez nem érdeke. Tehát ezek a söprők, ezek úgy vannak megkötve, hogy ez tényleg csonkjáig elkopik. Lehet, hogy üzletpolitikai szempontból nem jó, mert aki vesz tőlünk egy söprőt, az 2 évig nem vesz, mert nem fog elkopni olyan gyorsan. A bolti helyet meg lehet, hogy tavasszal, amit megvesz már ősszel, nem söprivel össze a falevelet. De viszont aki egyszer vesz tőlünk, akkor tudja, hogy jövőre is vehet, és akkor biztos, hogy visszatérő velünk. Nagyon sok önkormányzat vásárol tőlünk, magánszemély is vásárol, úgyhogy örülünk neki, hogy jó híre van az Átányi söprőnek. Régen is jó híre volt. Már a szocializmusban külföldi, nyugati piacra szállítottunk. Sajnálatos módon ez az üzem nyom nélkül megszűnt. Tehát ez foglalkoztatási szempontból nekünk nagy problémát jelent, hiszen ott valamikor 30-40 fő dolgozott helyi lakos. De mi nem félünk a kihívásoktól, és próbáljuk újraindítani nulláról, ugyanúgy, ahogy az őseink kezdték, ugyanis reméljük, hogy egy rentáblis és egy hasznos dolog lesz.
2: Át tudjuk-e adni a hallgatóknak, hogy ez a gép hogy is működik, vagy mit is kell itt csinálni?
1: Igen. Hát én szerintem a folyamatokat kezdjük akkor a kötéssel. A kötőgép az egy, mint egy eszterga gép, egy olyan tengelyből áll, de mivel nincs rajta motor, ezért ilyen küllők vannak a tengelyre ráhegeszve, és azt lehet a könyökünkkel hajtani. Hát nagyon nehéz lesz elképzelni, aki még nem látott ilyen, de ez egy olyan összetett folyamat, hogy a seprűkötő kötést végző dolgozó a könyökével hajtja a gépet, a lábával, egyik lábával feszíti a drótot, a kezeivel pedig igazítja a drót alá a cirkusz szépen sorba.
2: Összetett feladat,
1: igazán először ráteszi a kezdést, utána ráteszi a vállat, a vállat azt ellenkezőleg teszi rá, mint a kezdés, és úgy hajtja vissza, így fog kialakulni ez a váll, ráteszi a kisborítót, utána a kisborítóra ráteszi a nagyborítót, ami a külsejét, a esztétikáját adja meg a söprőnek. Mikor ezt így megkötötték, ez egy kétsorosan, mi kétsorosan kötjük, de van, ahol háromsorosan kötik, az ilyen körtenyakúnak mondják, de mi csak kétsorosan kötjük, de jó erősen, és amikor ez a kötés, ez így elkészül, ez a söprű. Ez hasonlít kinézetre azokon a grafikákra, ahol a boszorkány söprűt mutatják be, hogy van egy nyíl, és akkor itt csak így állnak róla le, az mondjuk az vesző, nem cirok. És utána ezt a már megkötött söprűt egy másik készülékbe, egy másik úgymond kis egyszerű gépbe tesszük át, ami pedig úgy tudom mondani, hogy ahhoz hasonlít, mint egy nagy erős, egy satú. Van ez a fajta, ami egy ilyen erőkarral szorítja össze a söprűt, van egy másik, az ugyanúgy, mint a satú az orsóval, lényegen nem változtat, ebből ez a két pofa közé beszorítjuk a megkötött söprűt, és a pofa fölött két soros varrással, két tűvel oda-vissza varjuk össze a cirkot, azért, hogy ez a lapos formája kialakuljon. Ezek után, hogyha ezzel légeztünk, akkor már csak annyi dolgunk van, hogy a kicsit keszekusza régeit a ciroknak egy tőkén, egy kis baltával egyenesre vágjuk, hogy szép simán lehessen vele söpörni. Tulajdonképpen nagy vonalakban elmondva ez a fő munkafolyamatok. Ezek mind a kettő mondom kemény fából, kézi megmunkálással, szög nélkül összefogott, összeszerkesztett gépet. Egy kerékgyártó mesternek a munkáját dicséri még a mai napig, hiszen hát már szerintem már még nem is 100 éves, azért az túlzás, de 70-es években volt ez a modernizálás, 75 körül, akkor, tehát ez jóval előtte készültek.
2: Említsük meg akkor a másik fő szempontot itt az Átányi kemencénél, kemence körül, hogy akkor a pásztortarhonya az mitől különleges az önöké, vagy hogyan készül?
1: Igazából attól különleges, hogy szívvel lélekkel készítjük. Hát igazán ez a pásztortarhonya is egy pásztor étel, mint a slambuc például. Hát kint a pásztoroknak nagyon kevés alapanyaguk volt, volt egy kis szalonnájuk, egy kis hagymájuk, egy kis paprikájuk, tarhonya. Nyilván az is nagyon-nagyon finom volt, de ilyen körülmények között azért már egy kicsit turbózunk rajta, úgyhogy mi füstölt szalonna alapra, egy füstölt kolbásszal megturbózva rátettünk egy lecsos alapot, ebben a lecsos alapba főztük bele a krumplit, és amikor a krumpli már majdnem készre főtt, akkor az előre megpirított tarhonyát belefőztük ebbe a jó lecsos kolbászos krumplis zavba, nyelnem kellett, most eszembe jutott az íze, hogy milyen finom, és hát ki hogy szereti, igaz, a lecsós ételhez általában nem adunk savanyúságot, de aki szereti, akár kovászos uborkával, bármivel. Relatíve gyorsan elkészülő étel, nem nagy költségvetésű, és egy nagyon laktató, nagyon tartalmas étel, akár bográcsba, akár tűzhelyen elő lehet készíteni. És mindenkinek ajánlom figyelmébe, minden háziasszonynak, hogy például többek között ez az étel is hamarabb elkészíthető, mint ahogy a pizzafutár kiér a pizzával. És lehet, hogy egy pizza árából az egész család jól lakik. Van egy olyan Facebook oldalom, hogy édesanyám receptjei. Szerintem a jövő héten egy pár képpel együtt fölteszem az elkészítési módját, és ott, aki szeretné elkészíteni, ott meg is találja.
2: Kíváncsian várjuk. Érkeznek-e jövőre is Átányból, és mit hoznak magukkal majd ide?
1: Általában egy jó rendezvényen úgy szokott lenni, hogy már a rendezvény vége felé azt tervezzük, hogy akkor jövőre mivel is fogunk megjelenni. A seprőkötőket az biztos, hogy hozzuk megint, mert mindig nagyon nagy sikerük van, nagyon-nagyon sok nézelődő van, hiszen ugyan már tetszett említeni, a mai kor embere el se tudja képzelni, hogy egy seprő megveszi a boltba, lehet, hogy nem is gondolkozik rá, hogy ugyanez hol készül, hogy készület, és itt nagyon nagy érdeklődésnek letartanak számot. És valószínű, hogy jövő, nem valószínű, 100%, hogy jövőre is fogunk valamilyen finomságot főzni. Vannak elképzeléseim, hogy mit, de még nem konkretizálódott, majd meglátjuk. Én az utolsó percig titkolózni szoktam a szervezők felé, mindenféle fals információt adok nekik, hogy mit fogok, és majd csak a legvégén tárom fel előttük a titkot azért, hogy más néhogy el halálból jelölünk az ötletet.
2: Számítanak-e a főzőmesteri címre?
1: Véletlenül se. Mi nekünk az elismerést azt jelenti, hogy volt olyan hölgy, aki ma már háromszor jött hozzánk, és mindig szabadkozva mondta, hogy ezt már nem ő eszi, csak látták, hogy milyen finom. Tehát nekünk ez az elismerés pont elég. Tehát mindenféle oklevérjér, meg serlegér, meg pénzdíjér, meg nem is tudom, hogy mit kap itt a győztes, az minket nem motivál. A jó étvágyal elfogyasztja, amikor látjuk, hogy a vendégünk jó étvágyal fogyasztja az ételt, meg megköszöni, meg akár visszajön, nekünk az sokkal nagyobb elismerés, mint bármilyen oklevél.
0: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is képviseltette magát a rendezvényen, és mint Bíró Balázs beiskolázásért és alumni tevékenységért felelős referens elmondta, fontosnak tartják, hogy az egyetemhez közeli településekre is ellátogassanak.
3: Úgy gondoljuk, hogy mindenhova szívesen menjünk, ahol hívnak minket, ide már rendszeresen visszajárok vagyunk erre a rendezvényre. Korábban ugye Füzesabonyban volt, és ugye most már itt Szihalmon tartják meg mindig, és a célunk az, hogy nyilván azon településekre is eljussunk, ahonnan azért a hallgatóink zömével bejárnak. Ugye ilyen ez a Szihalmi vagy a Füzesabonyi térség is, nagyon sok hallgató jár hozzánk, és célunk az, hogy a toborzás mellett megmutassuk azt, hogy mi jelen vagyunk, az, hogy milyen képzési portfóliónk van, és próbáljuk mindenhol képviselni magunkat.
2: Fellépőkkel is gazdagították-e a programok sorát? Mit lehetett látni?
3: Igen, most első ízben már színpadi produkciót is vállaltunk. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek ugye van egy sportklubja, aminek az egyik szakosztályában a cheerleaderek vannak, akik már több mint 100 fő szakosztályt alkotnak, ugye nem csak a egyetemisták, hanem utánpótláskorú diákok is vannak az egyesületben, de most egy egyetemi csapatunkból léptek fel, akik volt egy kisebb produkciójuk, amely bemutatták azt, hogy a tanulmányok mellett igazából milyen sport vagy hallgató élet is van még nálunk.
2: Milyen az érdeklődés eddig az egyetem iránt?
3: Van érdeklődő, a diákok is, és vagy érdeklődő diákok is, de mellette akár szülők, nagyszülők is jönnek érdeklődni, hogy a majd érettségiző gyermekeknek milyen lehetőségek vannak.
2: Mi felől érdeklődnek, mi fontos nekik az intézményválasztás során?
3: Hát igazából nagyon sokan ugye kérdezik az ösztöndíj lehetőségeket, ugye ez alapból nagyon jó, mert nekünk itt az EGRI járásban tanulók plusz ösztöndíj lehetőséget kaphatnak, meg ugye azért könnyebb bekerülési lehetőség is van, de akár a kollégiumok nagyon, nagyon fontosak még, amikről mindenki érdeklődik, és mellette az, hogy milyen színvonal az oktatás.
0: Gyurcsik Fernye Tímea első alkalommal érkezett kézműves termékeivel a rendezvényre.
4: Kézműves termékeket készítek, zsenília drótokból javarészt virágokat készítek, de a termékeim között megtalálhatóak gyerekeknek akár karkötő, kulcstartó, rengeteg ilyen újdonsággal szeretek érkezni a rendezvényekre.
2: Nagyon színes a stand. Honnan jött egyébként az ötlete, hogy ilyenekkel foglalkozom?
4: Tulajdonképpen a kreativitásom ott kezdődött el, hogy kisfiam megszületett, és mindig az volt a szemem előtt, hogy ő figyelmeztetett figyelmét is felkeltsem, és ezért ugye kutakodtam az interneten, rengeteg dolgot megnéztem, és úgy láttam, hogy ez lesz az én világom, és nagyon szeretem csinálni.
2: Honnan érkezett ide, és hanyadik alkalommal van itt?
4: Én itt élek Szihalmon, lassan már 15 éve, és ez az első alkalom, hogy itt részt vettem ezen a rendezvényen.
2: Mik az eddigi tapasztalatok? Mennyire kedvelik a portékáit az emberek?
4: Nagyon tetszik. Már több megrendelésem is volt. Kimondottan egyféle terméket is nagyon-nagyon szeretnek, de tényleg mindenkinek nagyon tetszik. Már maga amiatt is, hogy ugye színesek, virágok, nem hervadnak el, úgyhogy nagyon kedvelt a termékeim.
2: Mi az oka annak, hogy még csak most mutatta meg a tulajdonképpen nagyvilágnak a termékeit?
4: Nemrég kezdtem bele a vállalkozásba, eddig egy autóipari cégnél dolgoztam, de úgy gondoltam, hogy ettől én többre vagyok képes, és szeretnék másoknak is adni, tenni valami jót, és úgy gondoltam, hogy akkor indítok egy saját vállalkozást, és megpróbálkozok ezzel.
2: Hogy gondolja, hogy mennyire fontos az önvállalkozása szempontjából, hogy itt is bemutatkozhat?
4: Szerintem ez mindenkinek nagyon fontos. Azért rengetegen ellátogatnak erre a rendezvényre, és megismerhetik az emberek a kézműves termékeket, és minden vállalkozást megismerhetnek közelebbről.
2: Ön körbesételt már, hogy mi az az érdekesség, ami esetleg önnek is a szívecsücske lehet?
4: Igen, én is körbenéztem, mert azért én is kíváncsi is vagyok, hogy ki milyen termékekkel érkezett, milyen vállalkozások vannak, meg hát ugye a kapcsolatépítés szempontjából azért jó ismerkedni.
2: Hogy gondolja, hogy jövőre jön szintén, és mivel fog érkezni?
4: Igen, mindenképp szeretnék ismét részt venni ezen az rendezvényen. Hát a saját termékeimet azokat biztos, hogy hozom, de valószínűleg addig még bővíteni fogom a repertoárt, úgyhogy meglepetés is lesz majd közte.
2: Láttam, hogy van segítség is. Kik érkeztek önnel, hogy segítsék az ön munkáját?
4: Igen, az egyik édesanyám, aki szintén már megfertőztem ezzel a kézműves termékek gyártásával, úgyhogy ő is beszokott segíteni, valamint kisfiam, aki 7 éves, és imádja, hogy ilyen szép dolgokat csinálok, és neki is mindig, neki kell az első prototípust csinálnom, csak azután jöhetnek a többiek.
0: Szőlősi Ervinné Ildikó színes, édesmézes kalácsokat hozott Szihalomra, és mint mondja, szívvel, lélekkel készíti őket, másképp nincs értelme.
5: Igazából nagyon-nagyon régen jött ez az ötlet, és ez nem is az én ötletem volt, megmondom őszintén, hanem a lányom, amikor még kicsi volt, és óvodába járt, és mindig is készítettünk mézes kalácsokat velük is, és hát ő kitalálta, hogy ő a barátainak szeretne mézes kalácsokat osztogatni, hogy ne csak karácsonykor süssünk, hanem így névnapokra vagy ajándékokra csináljak nekik mici mackótól kezdve mindenfélét. És akkor így elkezdtem otthon így készítgetni ezeket a kis figurákat, amiket osztogattunk mindenkinek, barátoknak, szívecskéktől kezdve minden, és utána ez így kiforta magát, tehát egyre több mindenkinek adtunk, felkérések jöttek, tudok ezt készíteni, vagy azt készíteni, rengeteg dolgot készítek térben is, tehát csináltam már tűzoltóautótól kezdve varrógépig, úthengerék, tehát a világon minden puskát a vadásznak, tehát igyekszem mindenkinek a kérését teljesíteni, és hát nagyon érdekes és nagyon jó dolgok tudnak születni, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen egyszerű tésztából nagyon-nagyon sok mindent lehet, sok ajándékot lehet elkészíteni.
2: Mennyi idő volt mindez, amíg ezt megtanulta, elsajátította olyan minőségben, hogy ugye ennek a felületét nagyon nehéz ám simára készíteni?
5: Hát az az igazság, hogy ez valahogy így az évek során kipróbáltam többfajta tésztát, kipróbáltam többfajta technikát. Én mindig is szerettem színesen, és egy kicsit valahogy mindig is a mesevilágban élek, azt hiszem, mert nagyon szeretem színesre készíteni ezeket a kis figurákat.
2: Az évek meg
5: az évek, igen.
2: Mit gondol, hogy hány darab van itt most a szihalmi kemencés napokon? Nagyjából tudja, megszámolta, vagy csak úgy érkezett velük?
5: Nem, csak így érkeztem, fogalmam sincs, tehát nagyon-nagyon sok, ugye a dobozok is azért még sajnos tele vannak. Tehát sok fajta van, és sok mindennel jöttem, mint ahogy itt előbbön is mondta. Nem tudom megszámolni, de az az igazság, hogy nagyon sok munka is van mögötte, tehát egy-egy mézes kalács, amíg ide kerül, ugye többször kézbe kell venni, tehát nem csak az, hogy most kisütöm, hanem ugye utána kontúrozom, a szárad, akkor kiöntöm olyan különböző színekkel, akkor azok megint száradnak, utána díszítem, megint szárad, és utána csomagolom. Tehát ez azért többször kézen keresztül megy, mire ide érkezik a piacra.
6: Hanyadik alkalommal van itt a Szihalmi kemencés napokon?
5: Hát én még nem voltam, tehát így én most vagyok itt először.
6: És mit gondol, mennyire fontos az, hogy bemutathassa itt is a portékákat?
5: Hát én igyekszem általában, ha úgy jön ki a lépés, hogy pont azon a hétvégén szabad vagyok, amikor így hívnak különböző helyekre, tehát hogy mindenfelé elmenni. Sőt, igyekszem úgy is, hogy ahol még nem voltam, mert sokszor van úgy, hogy egy-egy időpontra több helyre is hívnak, és akkor próbálom úgy, hogy na itt még nem voltam, akkor most itt is megmutatkozok egy kicsit. És itt ide is most pont így jöttem.
6: Mennyire népszerűek manapság a mézes kalácsok, a díszített mézes kalácsok, inkább pontosítsunk?
5: Az az igazság, hogy ugye valahogy újból kezdenek visszajönni, vagyis hát most azért van egy ilyen kis megrekedés, mint vállalkozó téren, de én azt hiszem, hogy nem ezzel nem csak én vagyok így egyedül, a mostani helyzet ez nem igazán sikeres számunkra, de azt lehet mondani, hogy amikor úgy elkezdtem, ugye 2008-tól, úgy láttam, hogy olyan eléggé sikerei voltak neki, és úgy örültek neki az emberek. És nem csak karácsonykor lehet, mint ahogy így látott, tehát bármilyen alkalomra lehet adni egy-egy kis kedvességet.
6: Említsünk meg néhányat, emeljünk ki közülük, akár ami önnek a szíve kedvese.
5: Hát teljesen, tehát bármelyiket ki lehet emelni, mert látod, vannak itt különböző virágok, tehát ezek is akár egy névnapra, születésnapra, vagy csak egy kis kedvességre. Vannak feliratos szívek, tehát ez is mindenkinek, tehát a anyától kezdve a jó szomszédig, tehát bárkinek tudok keresni, de ugyanúgy egy kis szívhez szóló feliratok is vannak ott. Gyerekek nagyon szeretik a kis mesefigurákat, a kardokkal a fiúk kardozni szoktak, tehát azt lehet mondani, hogy igazából nekem mindegyik kedves, tehát nem tudok választani.
6: Ez a mézes kalács mesevilág lett itt tulajdonképpen.
5: Tulajdonképpen igen, a párom az mindig azt mondja, hogy én mindig játszadozom, tehát de ez így van, nem tudom megunni, és azt hiszem, hogy ezt nem is lehet másképp csinálni, csak ha az ember szívvel lélekkel csinálja. Tehát így lesznek vidámak, aranyosak, én úgy gondolom, hogy ez csak így működik.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban ellátogattunk a Szihalmi kemencés napokra, valamint a Civil Expóra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Vár a nyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balaton-Akaliban. Magyarországon sokaknak még nem kezdődött el a vakáció, azoknak a gyermekeknek azonban, akik az első turnusban táboroznak itt, már véget ért a tanév, ugyanis Kárpátaljáról jöttek. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget olyan gyermekeknek, akiknek ez a tábor nem csak sokat, hanem a teljes nyarat jelenti. Idén is 4000 gyermek táborozik a katolikus Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet úgynevezett élménynapjain. Az üzemanyagok védett tárának kivezetését kezdeményezi a kormány a parlamentnél. Közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán a kormány szerdai ülésén született döntést. Magyar Péter úgy indokolt, a héten várhatóan már 15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Hozzátette, a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fönntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, valamint családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkertésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. Teljes kivizsgálást és részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. Ezt azután közölte a vádhatóság, hogy Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál és a TEC-nél, valamint az érintett szolgálatoknál, és a legfőbb ügyész válaszát is várta. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal. Az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő. A Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek ma kezdődő találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. A Magyar Nemzet napilapnál is elkezdődtek az elbocsátások a Világgazdaság és a Pesti Srácok után a MediaWorks által tervezett átalakítások részeként. A 24.hu portál úgy tudja, kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlagkereset 541.200 forint, olvasható az Inforádió oldalán. Most az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhők képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagyszerűen.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Reklámot hallottak.
2: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabolyz-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk közösségi programokról, tandemkerékpározásról, egyéb sportolási lehetőségekről, túrázásról, juniálisról, tervekről és szolgáltatásokról. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Barnoszki Gábort, a Vakok és Gyengénlátók Borsoda-Bolyzámprém megyei egyesülete elnökét köszöntöm szeretettel. Szervusz Gábor.
1: Szervusz András, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Körülbelül egy hónapja beszélgettünk, de azóta is sok minden történt, és a tervek is egyre jobban körvonalazódnak. Például voltatok tandem biciklizni. Először is mesélj erről, hogy mi is ez az eszköz, és hogyan működik.
1: A tandem kerékpár a látássérült személyek számára egy olyan lehetőséget biztosít, egy olyan sporteszköz, egy olyan kerékpár, amelyen ugyebár látó személyekkel tudnak együtt közlekedni, kerékpározni, a sebességet élvezni, a biciklizés élményét átérezni. Ugyebár látássérült személyek önállóan nem tudnak biztonsággal közlekedni kerékpárral, ennél fogva látó személy szükséges hozzá, hogy egy közösségi akár egy közösségi program keretében, vagy akár önállóan, tehát egy ketten, duóban egy ilyen eszközzel tudjanak, egy ilyen közlekedési eszközzel tudjanak együtt tekerni. Ugyebár ugyanolyan, mint egy kerékpár, csak hosszabb nyilván, és két ülés van rajta, és két kormány, hát igazából egy kormány hátul a látássérült személynek, vagy a hátsó ülésen ülő személynek, mert igazából kipróbálhatja a látó személy is hátul, hogy milyen. Mármint, hogy nem látássérült sofőrrel, de hogy egy másik látó sofőrrel, és ennél fogva hátul is van egy ülés, és ott is van egy ilyen kormánynak kinéző, támaszkodó, kapaszkodó kar, ami lényegében nem kormány, mert hátul nem lehet ugyebár azt azzal navigálni, csak fogni. És hát egy hosszabb nyilván ebből az egyesületnek már 2017-től volt három tandem kerékpárja, úgy emlékszem, hogy 2018-tól, 19-től még plusz három, tehát már összesen hat, és 2025 őszén szereztünk be a Több mint sport projekt keretében, amelyet a Magyar Paralimpiai Bizottság írt ki, az Aktív Magyarországért államtitkársággal karöltve, négy felső középkategóriás tandemkerékpárt, szuper minőségek, mindenki nagyon szereti őket. Valóban tandemkerékpározásra adtuk újra a fejünket, már kettőször idén, ugyanis a kedves hallgatóknak talán már beszámoltam arról április végén, hogy a Miskolc megyei Jogóváros önkormányzatával konzorciumi partnerségben megvalósítunk egy TOP plusz Európai Unió és Magyarország kormánya által hazai forrásból és uniós forrásból támogatott projektet, az Együtt egymásért elnevezésű projektet, amelynek keretében szakmai programok mellett közösségi szabadidős programok is vannak jócskán. Az egyik ilyen programelem a tandem kerékpározás, amelyet Miskolc területén valósítunk meg, mivel az egész projekt Miskolchoz kapcsolódik, és Miskolchoz kötődő partnerszervetekkel. Május 9-én volt az első ilyen, amelyet két partnerszervettel valósítottunk meg, önkéntesekkel, egyébként régi önkéntes tandemsofőrekkel, valamint kerékpáros szervezetekkel, egyesületekkel, és hát akkor az egyesület székházától indulva eljutottunk egészen a Majális Parkig, lényegében a Szeret a látogató központig, ott megpihentünk, egy fél órára visszaindultunk, akkor is 35 fő körül voltunk, ugyebár 10 tandem kerékpár, ez 20 fő, plusz még ilyen 15 fő létszámban voltak a kísérő szólókerékpárosok. Tehát biztosítva volt egyébként, professzionális biztosítás volt, mert volt a szólókerékpárosok között egy közlekedési rendőrtiszt, aki biztosította megfelelő automatizmussal, megfelelő módon, szakmailag egyébként is bejelentette a kollégáinak, hogy lesz egy ilyen csoport a városban, de hogy valóban tényleg biztosította az átkeléseket különböző helyeken. És hogy visszaindultunk a Szelte Park látogató központtól Miskolc belvárosába, és a Népkertig mentünk, ahol egy vendéglátás fogadta a résztvevőket. És június 13-án volt a második ilyen tandemkerékpáros túránk ebben a projektben, amikor is az elmúlt hét szombatján szintén az Egyesület Székházától indultunk ki, még nagyobb létszámban, 40 fő fölött, és vettek részt minden szólókerékpáros, tandemkerékpáros sofőrök és résztvevők, valamint egyéb segítők. Egyesület székházából kiindulva eljutottunk Miskolctapolcáig, ahol volt egy pihenő, ott fagylaltoztunk, vagy ki mit szeretett volna, és visszaindultunk, legurultunk, leereszkedtünk Görömböly felé, Tapolcáról, Görömböly Helyű Csaba, és Helyű Csabáról pedig a belvárosból, szintén a Népkertben volt egy vendéglátás. Azt gondolom, hogy mind a két program nagyon jó hangulatban zajlott. kedves partnerszervetek is egyébként legnagyobb megelégedésükre vettek részt a programokon, és hát szívesen jönnek máskor is.
0: De is kerékpároztál?
1: Igen, igen, mind a két alkalommal. Egyéb iránt az előző években szerintem már kedves hallgatók tudnak róla, hogy akár itt a Szent István Rádióban is, hogy a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium által támogatott különböző integrált sportprogramjainkon, sportprojektjeinkben szintén vannak tandem kerékpár túrák, és akkor is kipróbáltam már egészen 2017-től minden évben, két alkalommal biztosan, és most is részt vettem ebben, persze.
0: Kell egy nagyfokú bizalom is, tehát meg tapasztalat az elülülőnek, egy biciklis tapasztalat, ugye?
1: Így van, többnyire ezek a tandem kerékpár sofőrök rendszeresen szóló kerékpároznak, több professzionálisak, akár a Miskolci Road Cycling Club egyesület tagjai, akár a Miskolci Bringás csoport, ez egy ilyen Viber csoport, lényegében egy 30-40 főből áll ez a Miskolci Bringás csoport is, akik tapasztalt kerékpársokból, amatőrökből is, egyébként profikból is áll, mert azért a Road Cycling Club Miskolcnak a tagjai között vannak professzionálisan kerékpározók is, több száz kilométert, és akár megtesznek egy versenyen, ők részt szoktak venni a bükkupán, szervezik, sőt szervezik a szeptemberi bükkupát minden évben Miskolcon, vagy a Jávor kút irányába, és hát a bizalom az valóban, tehát igazából úgy szokott ez működni, hogy amikor egy teljesen új tandemkerékpár sofőr önkéntes jelentkezik egy ilyen rendezvényre, akkor többnyire a rendezvényt megelőző hét valamelyik napján eljön egyszer-kétszer, megnézi a tandemkerékpárt, kipróbálja akár egyedül önállóan fölül rá is, hogy milyen egyedül menni vele, és aztán egy látásért személlyel kialakulnak a párok, vagy még azon a héten, vagy aznap az rendezvény reggelén próbálnak összeszokni. Össze kell szokni abban az értelemben is, hogy azért próbálunk abban egyességre jutni, hogy egy tandemkerékpár sofőr és a mögötte élő látásért személy viszonylag egy magasságú, tehát hogy a magasságuk az egy legyen, nem feltétlenül, inkább jobban mérvadó a súly, vagy a súlybeli hasonlóság, tehát hogy azért ne legyen egy 30 kiló különbség közöttük, mert az nem biztos, hogy jó az egyensúly szempontjából se egyik előrefelé vagy hátrafelé sem. De hogy igazából tényleg bizalom, és kialakul az, hogy például az induláskor mindig a tandem sofőr az, aki irányít. A látássérült személynek rá kell bíznia magát, és ő az irányító hátulról, azt a kart, amiről beszéltem a tandem kerékpáron, azt nem szabad tekergetni senkinek, nem szabad rángatni már, bocsánat, senkinek, hogy azra rá kell bízni a sofőrre magát. És az indulást általában visszaszámolásból 3-2-1, és akkor előtte beállítjuk a pedált, mindig ugyanaz oldalra kell beállítani a pedált a mind a két résztvevőnek egy kerékpáron, és úgy indulni akár egy megállót követően, vagy egy keresztődésbe, amikor muszáj szünetet tartani, és valóban a tandemkerékpársofőr menet közben jelzi, hogy bukkanó lesz, mikor állunk meg, mire számítsunk, még a lassítás követően melyik lábunkat tegyünk le, melyik a szerencsésebb, mikor csak gurulunk, mikor tekerjük, mikor nyomjuk meg tényleg a pedált, mikor van olyan körülmény, amikor tényleg csak hagyjuk a tekerést és gurulnunk kell, mert éppen lefele közlekedünk, vagy olyan közlekedési viszony valami, ami ezt teszi csak lehetővé. Egyébként a többi program alkalmával az elmúlt években többnyire olyan helyeken kerékpároztunk, például amelyek közúti közlekedéstől mentesek voltak leginkább, mondjuk egy Tisza gáton, vagy egy Tiszató körüli gáton. Igaz, hogy tavaly már egyébként közúton is mentünk többször, alsóbb rendű utakon természetesen. Törekszünk a kerékpárúton való közlekedésre, Miskolc belterületén is, ahol van a kedves program szervezők, útvonal tervezők, ezt a kolléganőm és kollégám megtervezik, egyeztetnek a kerékpáros szervezetek vezetőivel, és ők ajánlnak még biztonságosabb környéket a kerékpározásra, a közlekedés szempontjából. Többnyire kerékpárútas helyeket, ahol nincs meg, ott néha részt veszünk egy kis, néha rámegyünk közútra is, de ezek is biztonsággal abszolválhatóak.

0: Tagjaitok között nagy volt az érdeklődés, hamar megtelt ez a 10 bicikli?
1: Igen, az volt a jellemző, hogy legfőképp a második alkalommal idén, hogy leghamarabb a látássérült személyek létszáma telt meg. Tehát most a résztvevőket három csoportba osztottam mind a két alkalommal. Egyrészt látássérült személyek, második rész tandem kerékpár sofőrök, harmadik rész szóló kerékpárosok. Az a 10 fő, aki a tandem kerékpárra ráfért, mint látássérült személy, ők, az ő jelentkezésük tett be a leghamarabb, úgyhogy igen, népszerű volt.
0: Új jelentkezés is lett volna, tehát szükség lenne még kerékpárra?
1: Talán túl jelentkezés. Hát előfordul, ha mindenki ráírna, aki itt érdekel minden egyes alkalommal, akkor lehet, hogy kevés is lenne ez a 10 kerékpár, és egyébként az, jelenleg nem tervezünk újak beszerzését, de az is elő szokott fordulni, hogy vannak olyan párosok, egyébként itt Miskolc területén belül is, van olyan egyesületi tagunk, korábbi munkatársunk, aki látássérült személyként a kedves férjével vásárolt saját magának tandemkerékpárt, és ők egyébként is járnak mondjuk a Tiszatóra, a gátra körbe tekerni, és ők is csatlakoztak volna például az elmúlt hétvégén, hogyha nem jön egy sajnálatos kis egészségügyi probléma, de hogy alapvetően 10 tandemkerékpár mellett az is előfordul, hogy akinek van saját családi tandemkerékpárja, az csatlakozik. Volt már tavaly egyik programunkra, Hajdúböszörményből jöttek el a kedves ismerőseink tandemkerékpárral, vonaton, Hajdúböszörmény, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, és utána délután vissza hozták a kerékpárt a vonaton, és ők is így csatlakoztak hozzánk.

0: Egy-kettő lehet, hogy elmenne, akkor még nem lenne nagyon feltűnő, de hogyha egymás után megy, és akkor mondják, hogy milyen csodálkoznak is, és akkor újonnan integetnek, köszönnek, stb., úgyhogy megjegyzik, hogy ez milyen nagyszerű. Igen, és akkor persze mi is üdvözöljük őket, mintha egy természetjáró gyalogtúrán az erdőbe találkozik az ember egy másik túrotársal szemben, ez ilyen itt a kerékpárosoknál is, és például, tehát hogy igen. És például most, hogy mentünk Miskolctapolcára, volt olyan, hogy itt még azt hiszem az Avas alja környékén kerékpároztunk, és jöttek szembe rollerrel, ők is, tehát odafigyelünk egymásra. Volt, aki félreálltunk, mert volt egy kis technikai probléma, és ott két hölgy futott, sportolt, futott, és jeleztük egymásnak, hogy álljunk kicsit még félre, hogy a hölgyek elférjenek, és hát kerülgetett minket ott a tandem kerékpárokat, éppen megszólt az egyik kedves részvevőnk, hogy elnézést kérünk, hogy ilyen terepfutásra kényszerítjük önöket, azt mondja, semmi baj, úgyhogy nagyon szívesen veszte, találkozott velünk, úgyhogy igen.
1: Mikor lesz a következő ilyen tandemkerékpározás? A
0: következő tandemkerékpározás július 11-én lesz, nem ebben a projektben, hanem az említett másik projektben, a Vakon aktívá váljunk projekt, amely a Belügyminisztérium és a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai által finanszírozott program sorozat. Ott nem Miskolc területén, hanem egy külső helyszínen lesz. Kevesebb tandemkerékpárral veszünk azon részt, majd szerintem ott 5 tandemkerékpár lesz és 2 kísérő. Ott alapvetően ez egy kisebb volumenű projekt. Nincsenek elnézést kérek olyan indikatív feltételek, amelyeket egy top 20-os projekt kapcsán teljesíteni kell, valamint a finanszírozottsága is másabb ennek a projektnek. De természetesen arra is várunk, örülünk azon, akkor is, hogyha azon többen leszünk, és mindenképpen megoldjuk azt is, hogy többen szeretnének jelentkezni.
1: Mozzanélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Barnoszky Gáborral, a Vakok és Gyengén Látók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetek. Az előző részben szóba került a túra is, szoktatok túrázni is.
1: Hogyne, a Toplusz projekt keretében, amit említettünk, abban is már lezajlott 2 túra. Március végén, valamint május végén, a pünkösdi hétvégén. Természetjáró gyalogtúrákat már szerintem legalább 15-16 éve az egyesület szokott szervezni. Felismertük azt egy jó másfél évtizeddel ezelőtt, több mint másfél évtizeddel ezelőtt, hogy a látássérült személyek is akár túrázhatnak segítőkkel, önkéntesekkel. Akkor kezdtük még el projekteken kívül. Megszerveztük, kimentünk a veterántanyára, a Bükkbe, Meteorforrás veterántanya volt, azt hiszem a legelső 2011-es ilyen túránknak a célpontja, aztán egyre többet látássérült személy, egyesületi tag és kedves férje vezetésével és később munkatársaim vezetésével. Majd 2017-ben, amikor először nyertünk el pályázati támogatást különböző integrált sportprogramok megvalósítására, akkor egyre többet valósítottunk meg ezekből a természetjáró gyalogtúrákból. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének segítségével, szakmai támogatásával, és hát minden évben több, 4-5 legalább ilyen természetjáró gyalogtúra volt eddig. De most már bejött ez az említett Topluszos uniós és hazai forrásból támogatott projekt, amelynek keretében szintén évi 3 alkalommal, sőt, rosszul mondtam, évi 4 alkalommal, 3 éven keresztül valósítunk meg olyan természetjáró gyalogtúrákat, kirándulásokat, amelyeket azok is tudnak jobban teljesíteni, akik a korábban említett esetleg nehezebb terep viszonyokat feltételező hosszabb távokat nem tudják erdélyi-hegyi viszonyok között. Kicsit olyan kirándulásokat és túraútvonalakat szervezünk, kérünk a túra társunktól, igazából a túravezetőtől, amelyeket többen is tudnak teljesíteni, de még ezt a kirándulót is ketté osztjuk részvevők szempontjából, mert azokra is gondolunk, akik esetleg még ezt a 4-5 kilométeres túrát esetleg hegyi körülmények között nem tudják, bár sokkal könnyebb viszonyok között, de mégse tudják teljesíteni. Ők nekik egy alternatív 1-2 kilométeres kirándulást szoktunk szervezni. Például így történt ez március végén, amikor nekik egy olyan túra kiránduló csoport egy részének, egy 15 fős társaságnak olyat szerveztünk, hogy mondjuk a Majáris Park aljáról fölgyalogoltak a Miskolci Állatkert és Kultúrparkhoz, és vissza, és mi meg egy másik útvonalon mentünk, ami egy kicsit nehezebb volt, mint a csoport utána egyesült, és vendéglátás következett a végén. A pünkösdi hétvége szombatján pedig azok számára, akik kevésbé tudják teljesíteni a túrákat, a mi 5 kilométeres Felsőhámortól a Majáris Parkig tartó túránkon kívül nekik azt a program útvonalat szerveztük, hogy Felsőhámortól felgyalogoltak, ugyebár a Függőkerten keresztül Lillafüredről sétálgathattak kedvükre, jó levegőn voltak, szép idő volt, és utána busszal visszaérkeztek, helyi jártóbusszal a Majáris Parkba, ahova mi egyébként érkeztünk túraútvonalon az erdőből, és szintén vendéglátás következett. Tehát ezeket próbáljuk, ezeket hogy a mozgás mellett egy közösségi élmény is legyen, és mert ezek a kedves résztvevők szeretnek egymással társaságban lenni, és még inkább összeszokni.
0: Ezeken túl is gyakran találkoztok, ugye?
1: Hogyne, tehát hogy a közösségi programok nem csak a mozgáshoz kapcsolódnak az egyesületünkben, hanem kulturális programokhoz is. Az egyesület székházában számos klubnap foglalkozás, van, mint például kulturális klubnapok, szimfonikus koncertek, például június 4-én is volt Flakkantal Csembaló művésztanára, Miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium növendékével jött el hozzánk, akik vizsga előadás előtt voltak, és el tudnak inkább mindig tavasz végén nyerlén jönni hozzánk. Nekik is jó, mert hogy igazából számukra az egy ilyen vizsgahelyzet előtt egy ilyen gyakorlási lehetőség, nekik számukra meg pláne nagyon lenyűgöző előadást adtak, egy kis kamarkoncertet számunkra. Teljesen Johann Sebastian Bachtól a 20. század zeneszerzőkig, a művésztanárul, flakkantorul mindig egy nagyon ívet, szép ívet húz, egy tematikát hoz mindig a koncertekre a gyerekekkel. És egyébként ősszel pedig a Miskolcváros Kulturális Mecénás Alappályázat támogatásával meg szoktuk valósítani, hogy szintén flakkantal művésztanár úr és csembaló művész úr el szokott jönni valamelyik kollégájával, fölkészülnek egy koncertre, akár énekszóval, akár vonóssal, akár fúvós hangszerrel, és természetesen a felvezetőt követően zongoraszámok is szoktak elhangzani, valamint az összekötő beszéd és a flakkanttal régi barátunk, régi ismerősünk szokta tartani. Ez egyfajta zene történeti előadások is szoktak lenni a konkrét zene mellett. Ezen túlmenően természetesen közösségi programjaink felülelik azt, hogy egyéb rendezvények, tájékoztatóadások is szoktak nálunk lenni, valamint grillezések, szaunasütések így nyáron, gyógyfürdős kirándulások, most például Topus projekt keretében holnapi nap folyamán, június 18-án az Ellipsum élményfürdőbe viszünk egy 35 fős csoportot, ugyanilyen lesz majd szeptemberben, de egyébként vidéki termális gyógyfürdőkbe is szoktunk csoportokat vinni. Valamint vannak olyan jellegű közösségi programjaink, amelyek külső helyszínen valósulnak meg, akár az, hogy a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2008-tól vásárolunk folyamatosan bérleteket, most utóbbi években 10 bérletet vásárolunk, már 2026-27-es idényre is megvettük őket, amelyeket díjmentesen kölcsönzünk látású tagjainknak és hozzátartozóiknak egy-egy előadásra, valamint a miskolci szimfonikusok is egyébként évek óta támogatják egyesületünket azzal, hogy a bérletes előadásaikra regisztrációs jegyet biztosítanak a szabad helyek kapacitása függvényében, valamint a Miskolci Kulturális Központ az, amely egyfajta támogatással segíti a látássérült személyeket és hozzátartozókat abban, hogy kedvezményes jeggyel juthassanak be a Miskolci Művészetek Háza saját szervezősű programjaira, akár koncertekre, akár színházi előadásokra, vagy egyéb szakmai tájékoztatójellegű előadásokra. Ezeket a jegyeket mi szoktuk a Kulturális Központ jegyirodájában a Rákóczi utcában megvásárolni, és mi szervezzük ezekre a közönséget. Továbbá a közösségi programjaink egyébként a különböző bálokat is felülelik. Idén ugyan nem volt takarékoskodás miatt, a legfőképp erre miatt is ezt el kell, hogy mondjam, a farsangi bálunk elmaradt, nőnapi rendezvényünk is idén elmaradt sajnos, ezt megértéssel fogadták a tagjaink, rendkívül magas közüzemi gázszámla miatt így döntött a vezetőség, de egyéb iránt a farsangi bálok hagyományosok, és az Erzsébet katonanapi bálok ősszel. Volt már olyan két év, 2022-ben úgy emlékszem, és 24-ben, amikor nyári bált is tartottunk, és ezek is népszerűek voltak. Egyébként jóga, gyógytorna van, tekefoglalkozások, tekesportnapok, reggeli úszások, úgyhogy van bőven, sőt a tavalyi évben elindult a SAK klubnap, ugyanis látássérült személyek számára akadálymentes saktáblákat kaptunk az Országos Szövetség közreműködésével. Ezt tudják kell elképzelni, hogy ezeken a saktáblákon a különböző bábuk, ugye a fehér bábuk, azoknak a tetején van egy kis hegyes bármelyiknek, tehát nem csak a vezérnek, vagy éppen a vezérnek, a királynak van egy ilyen hegyes vége tetején, hanem a többin is van némi kitapintató rész, amelyet tudjuk, hogy azok a fehér bábuk, a feketén nincsenek, és egyébként a bábúnak az alján pedig szintén egy ilyen tűszerű, de egyébként biztonságos kis rész, amelyet be tudunk dugni a saktáblába egy lukba. Tehát nem fog feldőlni, nem tudjuk feldűteni a látássérült személyként használva ezt a saktáblán lévő bábukat, hanem ennél fogva, és hát nyilván türelemmel viselhetünk egymás iránt. Szóval ezek a saklubnapok is elindultak a tavaly évben, volt már jó néhány belőle. Egyébként hozzáteszem, hogy van az egyesületünkben egy olyan kedves látássérült tagunk, aki egyébként sak nagymester, látássérült kategóriában nemzetközi szinten előkelő helyen van, és egyébként látók között is szokott indulni. Egyébként ő egy tanárember, német történelemszakos tanár, és mellette professzionális sakkozó, és van még egy egyesületi tagunk, ő rajta kívül, egy fiatal ember, aki Sajó Szentpéter, és ő is sakmester jelölt.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Barnoszki Gáborral, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egyesülete elnökével beszélgetek. Juniálisotok is volt, erről még nem beszéltünk.
1: Igen, tehát ez is egy hagyományos rendezvény, ugyanis a különböző támogató szervezetek, támogatóink, a Miskolci Lady Lions Club és az első Miskolci Lions Club, valamint a Rotary Club Miskolc Tapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Club különböző programokat szoktak szervezni a látássérült személyek tagjainknak és akár a gyermekeknek is. Itt most utóbbi időben, ami a juniálist illeti, az első Miskolci Lady Lions Club szokta szervezni nekünk az Egyesület Székházában. Korábban még 2010-es években inkább a Majális Parkban, Csanyikvölgyben valósult meg ez a program, de utána a kedves szervező támogatók, a Lady Lions Club Miskolc, mint szervező, egyeztetve velünk, rájött arra, hogy az Egyesület Székházában sokkal inkább még biztonságosabb körülmények között tudják az egyesületi tagokat fogadni erre a programra. És 2026. június 6-án szombaton meg is valósult ez a juniális program, amely mindig egy népszerű program szintén. Előfordult már, hogy szeptemberben lett megtartva a juniális, mert különböző időjárási körülmények között ez így történt, de többnyire júniusban, és hát a program a következő volt, az Egyesület Székházában, amit ismernek a látássérült tagok és kísérőik, eljöttek fél tíztől tízig, gyülekeztek, addig már a kedves támogató hölgyek itt készülődtek a finomságokkal reggeltől, és különböző vetélkedőkkel, tornával készültek. Volt egy 10 órai vendégfogadás, majd egy agytorna, Miskolc városához kötődő kvíz, vetélkedő volt, különböző csapatokra osztva és ajándékokért. Utána volt egy kedves Lady Lions Club tag vezetésével egy torna hátul az Egyesület udvarán, tehát zenére egy kis átmozgató edzés, amihez mindenki csatlakozhatott, és ezt érzékletesen érzékenyítve adta elő a hölgy, tehát elmagyarázta mindig, hogy ő éppen mit csinál, és mit kell csinálni még végtagunkkal, és a többi hölgy pedig segítette a részvevőket, hogyha valakinek látták, hogy nem megy, vagy szüksége van még segítségre. Ezt követően pedig egy eredményhirdetése következett a kvíznek, és utána pedig a jól megérdemelt ebéd, amely egy finom gulyásleves volt, és utána még süteményben is részesülhettek a résztvevők, és hát köszönjük a programot, ez is egy közösségépítő esemény mindig az Egyesület életében.
0: Életminőségjavító eszközöket is gyakran bemutattok tagjaitoknak és az érdeklődőknek.
1: Valóban a látássérült személyek életvitelét könnyítő segédeszközök egyesültünk egyik főszakmai tevékenysége. Ezeknek az eszközöknek a beszerzési útvonalának az ismertetése, beszerzése, kipróbáltatása, a használtuk megismertetése, valamint akár kölcsönzése, akár segédeszközök támogatás útján történő finanszírozása. Segédeszköz támogatási pályázatunk például most június 30-án fejeződik be, addig pályázhatnak az egyesületi tagjaink nálunk a segédeszköz támogatásra, amit az adó 1% bevételből finanszírozunk. Valóban az életvitelt könnyítő segédeszközök ezek akár egészségügyi prevenciót szolgálhatnak, például beszélő vérnyomásmérő, beszélő vércukormérő, egyébként más tapintható vagy beszélő eszközök, mint például a beszélő konyhaméleg, személyméleg, amelyek a napi rutint szolgálhatják, akár beszélő karóra, brejkaróra, vagy különböző olyan eszközök, amelyek hang kibocsátására alkalmasak, akár egy támogatunk mi az Egyesület ezt beadott pályázat alapján egy fülhallgatót is, vagy pedig egy hangfalat, vagy pedig igazából egy olyan eszközt, amelyből a rádió mellett bármilyen, akár most már CD lejátszók nincsenek, de még ha van MP4 lejátszó, nem tudom pontosan, amelyek most léteznek technológiailag, de hogy igazából ezeket azért, mert hogy ezeket a hang alapján az információt megkaphatják a látássérült személyek, mert hogy alapvetően auditív információkhoz jutunk. Természetesen nagyítók is részesei ennek a segédeszköz pályázatnak, ha valaki nagyítóra van szüksége, vagy éppen a drága a szemüveget szeretné lecserélni szemüveglencsét, ebbe is tudunk 20 000 forint támogatást nyújtani. Hát például egy szemüvegben ez nem olyan nagy összeg manapság, de azért azt gondolom, hogy ez is egyfajta kiegészítés. Vagy pedig a segédeszköz pályázathoz tartozik az is, hogy a vakvezető kutyának a kutyatápban is tudunk segíteni szintén 20 000 forinttal.
0: A digitális korban is gondolom sok-sok segítség van, ami megkönnyíti nektek a használatát.
1: Valóban, tehát igazából a látássérült személyeknek az életvitelének a könnyítéséhez, akár munkavállásához, akár elemi rehabilitációhoz, akár a tanulásához hozzájárul az, hogy igazából beszélő szoftvereket is tudunk már használni jó ideje, ezeket fejlesztik folyamatosan. Igazából a képernyősú programokat lehet használni a személy számítógépeken, mind ugye asztali gépen, mind laptopokon, valamint az okos eszközök, okos telefonok is már egyébként mind iOS, mind Android alapon beszélő programokat tartalmaznak, és lehet, ezeket mi tanítjuk egyébként, az Egyesület Érdekvédelmi Tevékenysége Szolgáltatása hozzátartozik, hogy egyénre szabottan tanítjuk ezeket, ha van rá igény egy kedves érdeklődő részéről, ezeknek a használatát, beszerzési lehetőségeit megmutatjuk, valamint már az okos eszközöknél nyilván okos órák használatán is, ezekben is vannak beszélő programok. Szóval a személy számítógépeken és az okos készülékeken, okos telefonokon kívül az okos órák, vagy akár tablettek használatát is oktatjuk. Ezek is hasznosak az egyesület látású tagjai, de nem csak egyesület látású tagok, hanem minden más látású személy számára, mivel az oktatást, a munkához való hozzáférést, mindennapi életet könnyítik. Természetesen a legklasszikusabb segédeszköz a fehér bot, amely a közlekedéseket, az önálló biztonságos közlekedést, és hát vannak még egyéb lehetőségek, most például tavaly évben, ugyebár Miskolc területén is elkezdték telepíteni, támogatók segítségével, támogatók bevonásával, valamint az polgármesteri hivatal bizonyos tisztviselőnek támogatásaival is, a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákat. 4 ilyen csomópont van már Miskolcon is, de most terveink szerint közös összefogásból még 2 nagy csomóponton tervezzük ezeket telepítetni. Ezek meg lettek rendelve. Eddig a Petőfi téren, valamint Bulgárföldön egy nagyobb kezdődésben a megyei kórház előtt, és az Egyetemvárosban van egy kezdődés, ahol ezeket lehet használni. Korábban ugye a klasszikus sipoló hangjelzések is megmaradtak azokon a helyeken, ahol léteznek a miskolci kezdődésekben. Mi ezt is támogatjuk, hogy ahol ezek működnek, azok működjenek funkciójuk szerint, de ahol pedig újakat telepítek, egy országos minta, pontosabban országos közös nevező alapján beszédhangjelzést adó közlekedési lámpát, úgy, hogy igazából ezt egy távirányítóval tudjuk bekapcsolni. Ez a távirányítók beszerzéséhez kaptunk a tavaly évben támogatást a Első Miskolci Lions Clubtól, és 200 darab ilyen távirányító beszerzéséhez. Ez úgy működik, hogy a távirányítóval tudjuk működésbe hozni akár itt a Petőfi téren a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpát. Odaállunk mondjuk a Kazinci utcához történő átkeléshez, megnyomjuk, jó, többször kell megnyomni ahhoz, hogy ezeket a jeleket átadja egymásnak a 8 lámpa, ugye, mint egy kereszűzésben van 2-2, tehát összesen 8 lámpa, és hogy bemondja azt, hogy a lámpa zöldre váltott, átkelhet a Kazinci Ferenc utcán, de és utána ad egy sípoló hangot, mint hogyha klasszikus sípoló hang is lenne, és amikor már vége felé közeledünk, akkor azt mondja, hogy kérem, fejezze be az átkelést. Ugyanez a Jókai utca felé, a Petőfi tér és a Szeles utcán történő átkelés, ennél a csomópontnál. Most tervezzük azt, hogy egyébként a Búza téren, tehát a Miskolc pláza, a görög katolikus templom, azon a Szeles utca, Búza tér, Adi Endre út közt kezdődésen történjen meg ez a 3 zebránál ezeknek a lámpáknak a telepítése, a beszédhangjelzést adó készülőknek a telepítése a közlekedési lámpákhoz a zebráknál, valamint a nagy kereszződés, az Adi híd, a Király utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Széchenyi István út között, tehát a lényegében a Színva Park kereszűdésénél. Ott ennél a kettőnél, amelyet utólag említettem, egyáltalán nincsen sípoló berendezés, és megkérdeztek minket a szakmai partnerek, hogy hol szeretnénk, mivel jelenleg úgy tudom, hogy 14 ilyen lámpába történő készülék beszerelésére van anyagi fedezet, és akkor mi ezt mondom, hogy az egyik helyen 6 lámpával, másik helyen 8, azokon a helyeken legyen telepítve, ahol eddig semmilyen sípoló vagy auditív viházés nem volt a látásült személyek számára a biztonságos átkeléshez. Reméljük, hogy a közeljövőben valóban ez meg is fog valósulni.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsodabuj-Zemplén megyei egyesületét a kedves érdeklődők Miskolcon a Jókai utca 18 számon találják meg. Ügyfélfogadásunk hétfőnként 12-től 16 óráig, keddi, szerdai és csütörtöki munkanapon 9-től 16 óráig, pénteken pedig 9-től 12-ig van. Elérhetőségeink a 46-os körzetszámmal, vonalas telefonszámunk 46-507-077. Van még három mobil telefonszámunk, amelyet a www.borsodikvakok.hu oldalon megtalálnak a kedves érdeklődők. E-mail címünk az info@borsodikvakok.hu, valamint a borsodikvakok@gmail.com, és a Facebookon is megtalálnak minket, a Borsodi Vakok címszót kell beírni.
0: Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a kedves érdeklődést, mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és szép nyarat.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre Budapesten a Batthyány téri központban. Szabadhegy Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat módszertani vezetője. Ezután a fogyatékossággal élő gondozásának stratégiájáról volt szó, majd az idősügyi területet ismertették, ezután a hajléktalanügyi részletek következtek. Végezetül a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kis Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette. Középiskolások és egyetemisták gyűltek össze a 4. Akrofesten, a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpadon. A programokat a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és Bizottsága szervezte. A lebonyolításban a Malka önkéntesei és a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon munkatársai segítettek. A fesztivál nevének előtagja a görög akroszóból ered, amely legfelsőt, legszélsőt, illetve határt is jelent. Salai Szabolcs atya a megnyitón arról beszélt, hogy a fesztivál célja éppen az, hogy segítsen eligazodni ezekben az élethelyzetekben a fiataloknak. Kiemelte, a legfontosabb, hogy a fiatalok közösségben legyenek, erősítsék egymást és együtt keressék a válaszokat életük kérdéseire. Majd arra buzdította a fiatalokat, hogy ne féljenek megkeresni a válaszokat, és minden élethelyzetben forduljanak Istenhez. Ezután tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések és kézműves feladatok is voltak. A rendezvényre Orosz Atanász miskolci megyés püspök is ellátogatott, az eseményt lezáró paraklisz szertartását ő vezette, felajánlva a fiatalokért. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselő csoport az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Az ellenzéki frakció szerint a védettár kivezetésével a kormány egy újabb választási ígéretet szeg meg, hiszen, mint írták, Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán kormány által bevezetett védettárat is megszünteti. A felsőoktatási dolgozók szakszervezete üdvözli, hogy hosszú idő után érdemi kérdéseket érintő, konstruktív párbeszéd indult a kormány és az érdekképviselet között a felsőoktatás jövőjéről. Tájékoztatta a szakszervezet a Magyar Távirati Irodát, azt követően, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium előző nap a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi vezetőjét. Az egyeztetésen a szakszervezet átadta javaslatait, egy kérdőíves felmérésre épülő értékelő elemzést, valamint egy 6 kérdés és javaslata a Kekvás Egyetemek Képviseletében című dokumentumot, továbbá részletes elemzést adott a bérhelyzetről, írták a közleményben. A szakszervezet meggyőződése szerint a felsőoktatás jövője csak az ott dolgozók érdemi bevonásával lehet sikeres, hangsúlyozták. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a teljes foglalkoztatottság elérése, a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalatok és munkajövedelemszerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. A munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be. A székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes járási hivatalhoz. Most az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhők képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
2: Én azt gondolom, hogy a ma iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumon, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgaleírás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és az idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban belefér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelem érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról? És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kellett olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi királytalálkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettségi után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre, meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be. Úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. év folyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök, érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan 7-eseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik, hogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történetet ad mondja kell, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozása az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmét. figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő élet, én úgy érzem igazgató úr, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot megnéztem természetesen, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelem verseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk, hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete, hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
2: A kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az zászlóshajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, hanem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon-nagyon komoly színvonal uralkodik. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgyhogy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak. Nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetség gondozást elismerő állami pályázati program, az vagy köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázatban. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk. Tényleg egy országos ismertséget, meg hálózatot tart. A regionális fordulókán vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejében egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda elzarándok. Nekem is elültette a bogarat a filmben, hogy valóban így van, én igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfia előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika Műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika Műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá és tartson egy Mohácsról szóló megemlékezést, kező törtem órát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán, ősszel készültek el a kis filmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arról, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárult. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai eseményekkel, beszámolni az egyes kezdeményezésekről, hirdetni akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelem tanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történelmet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történelmből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanárkollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni, és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanárkollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanárkollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
1: Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban, száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
2: Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem. Általában, ha egy osztályjal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy történelem órán kerül elő, tehát hogy az onnantól kezdve egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság. Hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő, hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg, van vonatkozása a reneszánszhoz művészet történetileg, van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei vörös márványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ez nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni, de nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta mondhatjuk projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is, tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra, tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
1: Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgató, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, én azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot, aminket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatás alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskolás korúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
2: Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, ugye ők aztán nyakig fülig benne vannak ebben, úgyhogy ott nincsen nehéz.

0: most mi, egyáltalán egy osztálykiránduláson is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk. Tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyenfajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig. Ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, ez miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várnék, de mondom, hogy gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni, gyerekek, hát ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jó végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. És tényleg utóbb, amikor Győrbe szerveztem, akkor a középső nap az kenutúra volt.
1: Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
0: Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagás is, amikor a rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között, szóval, hogy ez egy nagyon szép, meg nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégetettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszen, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak el az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, és sokszor azért a közösség eseményekken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi

0: személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát.
1: Azt tudom mondani, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi hetedikben kezdtünk tőle tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert egy hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk. Nagyon érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni. És hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne. Úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt. Azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajztörténelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni, a Krisztus előtti első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolában, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Benedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig, akár az egyesület keretében vannak lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
0: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogy állunk az alázatosság és a gőg terén. A Vilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg, egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony, van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket kérjük, hogy mutassa meg. Miközben a rádió műsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten, teremtés könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Vilai Szent Terész szerint, az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10:44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszthalált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszthalálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2. fejezet 8. versében, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az én központúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. A Avilai Szent Teréz a gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre Budapesten a Batthyány téri központban. Szabadhegy Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat módszertani vezetője. Ezután a fogyatékossággal élő gondozásának stratégiájáról volt szó, majd az idősügyi területet ismertették, ezután a hajléktalan ügyi részletek következtek. Végezetül a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kis Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette. Középiskolások és egyetemisták gyűltek össze a 4. Akrofesten, a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpadon. A programokat a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és Bizottsága szervezte. A lebonyolításban a Malka önkéntesei és a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon munkatársai segítettek. A fesztivál nevének előtagja a görög akroszóból ered, amely legfelsőt, legszélsőt, illetve határt is jelent. Salai Szabolcs atya a megnyitón arról beszélt, hogy a fesztivál célja éppen az, hogy segítsen eligazodni ezekben az élethelyzetekben a fiataloknak. Kiemelte, a legfontosabb, hogy a fiatalok közösségben legyenek, erősítsék egymást és együtt keressék a válaszokat életük kérdéseire. Majd arra buzdította a fiatalokat, hogy ne féljenek megkeresni a válaszokat, és minden élethelyzetben forduljanak Istenhez. Ezután tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések és kézműves feladatok is voltak. A rendezvényre Orosz Atanász miskolci megyés püspök is ellátogatott, az eseményt lezáró paraklisz szertartását ő vezette, felajánlva a fiatalokért. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselő csoport az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Az ellenzéki frakció szerint a védettár kivezetésével a kormány egy újabb választási ígéretet szeg meg, hiszen, mint írták, Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán kormány által bevezetett védettárat is megszünteti. A felsőoktatási dolgozók szakszervezete üdvözli, hogy hosszú idő után érdemi kérdéseket érintő, konstruktív párbeszéd indult a kormány és az érdekképviselet között a felsőoktatás jövőjéről. Tájékoztatta a szakszervezet a Magyar Távirati Irodát, azt követően, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium előző nap a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi vezetőjét. Az egyeztetésen a szakszervezet átadta javaslatait, egy kérdőíves felmérésre épülő értékelő elemzést, valamint egy 6 kérdés és javaslata a Kekvás Egyetemek Képviseletében című dokumentumot, továbbá részletes elemzést adott a bérhelyzetről, írták a közleményben. A szakszervezet meggyőződése szerint a felsőoktatás jövője csak az ott dolgozók érdemi bevonásával lehet sikeres, hangsúlyozták. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a teljes foglalkoztatottság elérése, a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalatok és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. A munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be. A székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes járási hivatalhoz. Most az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhők képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Schmutzer Áron a Regnum Marianum és a kalazancius mozgalmat mutatja be nekünk.
4: Két szervezetről szeretnék majd röviden beszélni, a Regnum Marianumról és a kalazancius mozgalomról. Először bemutatnám a szervezeteket, és akkor nézzük is meg, hogy csak nagyon röviden kiemelve itt a lényeget. A Regnum Marianum egy nagyon régi, több mint 120 éves szervezet, papok alapították itt a fővárosban, és gyakorlatilag papi közösségként kezdte meg a működését, és egy ilyen közösségből jött ez az ifjúságnevelő felelősségvállalás. Ezzel szemben a kalazancius mozgalom a piarista rendnek az egyetemes káptalanja hozta létre, és gyakorlatilag egy 11 néhány éves mozgalom, ami érdekes módon ugyanazt a nagyon hasonló módszertant használ, mint amit a 120 éves történelemmel rendelkező Regnum is kifejlesztett magának, illetve ahova eljutott a Regnum. Tehát nagyon hasonló a kettő, mégis korát tekintve nagyon, nagyon másról beszélhetünk. Igen, nem térek ki, csak nagyon röviden arra, hogy a piaristáknál, ugye ez egy nemzetközi szervezet, ami a piarista intézményrendszerre, háttérrendszerre nagyon erősen építhet. A Regnum gyakorlatilag teljes egészében önkéntes és nagyon minimális háttérintézménye rendelkezik. Léptékeiben mondjuk duplája egyik a másiknak, de ez mondjuk így a kis csoportok életét nem nagyon befolyásolja. Identitás és karizma szempontjából érdemes szerintem megvizsgálni mindkettőt, mert hogy ez mond talán legtöbbet nekünk. Az identitás a Regnum esetében nagyon erősen a nomádság, a természetesség mondható el talán erről, és ennek a bensőségessége. Az egész Regnumra talán elmondható, hogy nagyon bensőséges, nagyon mindenki mindenkit ismer, akik itt vagytok regnumiak, ismerlek benneteket. Szóval, hogy egy nagyon bensőséges szervezetről beszélünk. Talán a fókusz inkább a közösségen van, mint a tartalmon. És akkor ebbe kritikát is mondtam magunkról. A kalazancius mozgalom esetében nagyon erősen a rendalapító, Kalazanci Szent József, és az ő világlátása, az ő világ felé fordulása van a központban, ahogy egyébként Glicséri Olandriánit szoktuk emlegetni, aki kalazanciusnak közvetlen munkatársa volt, és egy fiatal, energikus, igazából példája lehet a mostani KMS vezetőknek. A karizmát tekintve pedig a Regnumnál talán ezt a bensőséges Istenre figyelést emelném ki, nehezen nyit kifelé a Regnum, mindig megkapjuk kritikának. Talán nem véletlen, hogy 120-valahány éves kora ellenére nagyon kevesen ismerik. A piaristáknál ez a karizma, ezt én talán úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon struktúráltan, józan tervek mentén, de gyakorlatilag egy egész intézményrendszer arról szól, hogy a fiatalok felé fordulunk, és őket megérteni, velük foglalkozunk. Mondhatnám, hogy természetes élőhelyükön figyelhetjük meg a két közösséget. A Regnumnak baráti, bensőséges, felemelő ünnep, ahol a bazilika tömve van, fiatalokkal ülnek a lépcsőkön is, a földön is, mindenhol, mindenki mindenkinek köszön. A karazoncius mozgalom nyári táborának ez a tábortűziképe, ez meg talán azt hozza elő, hogy egy nagyon szervezett, több tábora is van egyébként a karazoncius mozgalomnak, önkéntes tábor is, meg gyerekeknek szóló tábor is, de hogy ez egy ilyen struktúrán szervezett, nagyon ügyesen egy fókuszra figyelő szervezetről beszélhetünk. Gyorsan hadd mondjak csak a közösségek életéről néhány dolgot. Igyekszem itt is a lényeges dolgokra fókuszálni. A Regnum kisgyermekkortól nevel, a karazoncius mozgalom az sokkal inkább az iskolai intézményrendszerhez igazodva, az iskolával együtt indítja el ezeket a kisközösségeket. Nincs különbség a kettő között abban, hogy koedukált kisközösségben gondolkozik mindkettő. Izgalmas, hogy az egyébként fiú gimnázium pesti iskolának is a karazoncius mozgalmában előfordulhatnak lányok, tehát hogy ott a fiú iskolával ellentétesen mégiscsak megjelenik a koedukáció is. Az elfoglaltságokat tekintve megegyezik a kettőben, hogy hétközi alkalmak adják a gerincét igazából a nevelési tevékenységnek. Kirándulásokra is visszük a gyerekeket, ami talán itt fontos különbség, hogy a Regnum esetében nagyon erősen kérjük azt a vezetőktől, hogy lelki gyakorlatra legalább évente egyszer vigyék el, és azt ők szervezzék meg. Illetve még a táborban van különbség, ahogy említettem, a karazoncius mozgalomnak több tábora is van, de ezek mind központi szervezésű táborok. Még a Regnum csapatok életében ritkábbak az ilyen nagy táborok, ott az az alapképlet, hogy a vezetők a saját csapatukat viszik egy kis ilyen bensőséges nomád táborba. Még talán a csapat életének, vagy a csapat összejöveteleinek a tartalmáról érdemes elmondani, hogy a Regnum életében ez sokkal inkább a vezetőre van bízva, sokkal inkább a saját tapasztalataiból táplálkozik ezek meghatározásában. A karazoncius mozgalom esetében itt is egy ilyen struktúráltabb, rendezettebb metodika mondható el, ami ernyőtémákat határoz meg, foglalkozásvázlatokat ad mankónak. Igen, gyakorlatilag ez a különbség. Hadd mutassak rá egy picit arra, hogy a vezetőknek az életútja, az hogyan alakul a szervezeten belül. Regnum esetében a vezetőképzés az egy nagyon erős benyomást próbál tenni, egy nagyon erős összekovácsoló erő az évfolyamok életében. Tehát ez egy ilyen impulzusszerű löketet ad arra, hogy ők elkezdjék az önálló csoportvezetői munkájukat. A karazoncius mozgalom esetében ott sokkal inkább mintát próbálunk arra adni, ami majd a későbbi együttműködést jellemezni fogja, és ennek az együttműködésnek része a személyes kísérés, amit minden vezetőnek igyekszünk megadni. A kezdeteknél ez hiánytalanul működik is, ahogy aztán nőnek föl, úgy egyre inkább lehet, hogy ez elmarad. És van egy rendszeresített és szervezett továbbképzés is, ami gyakorlatilag kötelező jelleggel támogatja a vezetőknek a munkáját. Ami pedig a kifutását illeti a karazoncius mozgalom esetében, egyrészt rövidebb vezetői életpályákról beszélhetünk, tehát 4-5-6 év az már egy hosszú vezetői életútnak minősül. Majd a Regnumban látjuk, hogy ez hosszabb. Illetve nagyon gyakoriak a vezetőváltások. A karazoncius mozgalom él azzal a lehetőségével, hogy gyakran, mintha saktáblaszerűen helyezgeti a vezetőket, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. És akkor a Regnumhoz, ha visszatérünk, ott az erős, ilyen impulzusszerű képzés után gyakorlatilag a vezetőnek nagyon-nagyon állósága lesz. Ugye párosával vezetnek mindkét szervezetben általában a vezetők, de a Regnumban ez a támogató háttér, ez gyengébb. Mondhatnám úgy is, hogy nagyobb autonómiája van a vezetőknek. Ami mégis támogatja a regnumi vezetőket, az a helyi szervezeteknek a struktúrája, illetve évekkel később, amikor a korosztályos szervezetekbe, tehát a vízszintes ilyen rétegeknek hívjuk ezeket, oda bekerülnek, ott kapnak már aktív támogatást, illetve képzést.

0: Kedves hallgatóink, Schmutzer Áront hallják, aki a Regnum Marianum és a Kalazancius mozgalom ifjúságnevelő hatásáról beszél.
1: A regnumi vezetőknek most néztem egy 2024-es felmérésünket, ahol az átlagos, ahogy a vezető saját magának megfogalmazta, hogy hány évig fog majd ő vezetni, vagy hány évet vezetett, ennek az átlaga 8,2 év volt. Ami nyilván azt is jelenti, hogy azok a vezetők töltötték ki a felmérésünket, akik lelkiismeretesek, tehát fontos nekik, de azért ez azt is jelenti, hogy ez egy elég nagy merítésből, ez egy nagyon hosszú időtartam, amit a regnumi fiatalok vezetéssel töltenek. Én 10,5-11 évet vezettem, csak a csapatomat, és tudok még jó pár olyan vezetőtársal, aki ugyanígy egy teljes csapat életét lefedően végig vitte a csapatát. És akkor rákanyarodnánk ténylegesen a képző műhelyekre, ami a Regnum esetében ténylegesen a műhely nevet viseli, a Kalazancius mozgalom esetében ott pedig hát ilyen nemes egyszerűséggel alapképzésnek hívjuk. Fontos, hogy mind a Regnum, mind a KM esetében vannak egyéb képzési műhelyek, de most én azokról beszélek, amik a bevezető alapvezetőképzésről, vagy a alapvezetőképzést adják meg. Gyakorlatilag a megfogalmazásban mindkettő ugyanarra készít föl, hogy a vezető társával az illető jelentkező tudjon vezetni egy csapatot. Ott van a különbség, amire már az előbb is utaltam, hogy a Regnum ezt sokkal nagyobb önállósággal várja el, míg a Kalazancius mozgalom egy elég erős támogató hátteret és intézményrendszert is ad ezeknek a vezetőknek. Konkrét időtartamokat tekintve azért elmondható, hogy a műhely, tehát a Regnumnak az alapképzése, az egy nagyon komoly, belefektetett munka. Ilyen 300 óra fölött van az a kontaktóra, amit kérünk egy évben az ide jelentkezőktől. A Kalazancius mozgalom esetében ez gyakorlatilag a fele. Viszonyításképpen a cserkészek a kettő között vannak valahol itt a budapesti őrsvezetőképzésükkel, tehát ők ilyen 200-250 körül járnak. Tehát látszik ebből is, hogy a Regnum nagyon sokat kér a jelentkezőktől, de olyan impulzust is ad, ami valószínűleg hosszú ideig el is kíséri ezeket a vezetőket. És talán ami a vezetőképzéseknek itt egy fontos különbsége, KM-nek az alapképzése, az egy nagyon tervezett, reflektált folyamat, ami újra meg újra megújul. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy hétvégéről hétvégére. A Regnum esetében sokkal inkább hangsúlyoznám a közösségnek az összetartó erejét, amit az évfolyamok aztán tovább visznek egész vezetői útjuk során, ami a képzéseknek a hátterét illeti. A Regnum esetében nem véletlen, de hogy ez nyilván a szervezeti kultúra hordozza magában, a képzésnek a felelőseitől is nagyobb önállóságot várunk, tehát sokkal inkább rájuk van bízva a képzés alakítása. Itt a két képzés vezető mellett van egy spirituális, egy regnumi atya, aki ezt segíti. És az utóbbi időben erősödik az, hogy a csoportvezetők is részt vegyenek ebben a munkában, de ez még egy felívelő folyamat. Reméljük, hogy előbb-utóbb sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak ők is majd a képzés szervezésében. Viszont fontos, hogy magukat a képzéseket, azokat legnagyobb részt külsős előadók tartanak, akik lehetnek idősebb regnumiak, vagy szakemberek, vagy mindkettő legtöbb esetben. Míg a Kalazancius mozgalom esetében az mondható el, hogy gyakorlatilag van egy alapcsapata a képzésnek, ez 5-6-8 fős, és ez az alapcsapat gondoskodik mindenről. Lehet, hogy behívnak külsősöket, de a képzés ívét tekintve, a képzés tartalmát tekintve mindent ez a csapat állít fel. A képzésnek a tartalmába a piaristák esetén gyakran beleszól a tartományi koordináció, tehát gyakran van olyan, hogy a koordináció jelez valamit, hogy legyetek kedvesek ezt beletenni a képzésbe. A Regnum esetében állandó visszajelzésekre épít a képzés csapata, ott ilyen jellegű elvárás vagy ilyen megrendelői viselkedés nem nagyon merül föl. És akkor azért is hoztam egymás mellé a két tematikának a fő ilyen ernyő témáit, mert nagyon látszik, hogy nagyon hasonló a kettő képzés. Nyilván van identitás része mindkettőnek, ami a Regnumnak az ismereteit jelenti, Regnum történelemtől kezdve, regnumi alappedagógiai ismereteken át. A piaristák esetében ez jelenti a rend alapítóhoz való kötődést, tehát a kalazanciusi ismereteknek a megismerését, illetve jelenti a szervezet, tehát a KM, illetve a piarista rendnek is a működését. Természetesen, mivel vezetőképzésről beszélünk, ezért pedagógiai, pszichológiai alapismeretek is megjelennek, fejlődés, lélektan, különböző praktikus dolgok is ide sorolhatók, fegyelmezés. Megjelenik az önismeret nagyon erősen a jaristák képzésében. A regnum képzésében ez ennyire nincs egyértelműen kimondva, hogy önismeret, viszont amit idehoztam, az elcsendesedés, mert hogy az egy éves folyamat alatt a regnumi képzésben az összesen 8 hétvégéből 3 az lelki gyakorlat. Tehát aki a műhelyre jelentkezik, őtől azt kérjük, hogy abban az évben 3 lelki gyakorlatra csak a műhellyel jöjjön el. Ami nyilvánvalóan az önismerettel összefüggésbe hozható, de ez valahogy inkább egy ilyen lelki gyakorlatosabb megfogalmazása. Vannak gyakorlati ismeretek mindkét képzésben. A regnum ezt egyébként a 300 órán felül hospitálással kéri, tehát azt várja el a jelentkezőktől, hogy jelentkezzenek csapatokhoz, és ott segítsék a vezetőket. A piaristáknak a képzésében, ott ez sokkal inkább a képzésen belül gyakorlati blokkokban történik meg. És nagyon fontos mindkét képzésben, hogy személyes kísérést, mentorálást biztosítunk a fiataloknak, ami a piarista, tehát a karazanszis mozgalom esetében tovább is fut utána, a vezetői útra is. A regnum esetében dolgozunk azon, hogy ez tovább fusson, de ez ennyire még nem mondható ki egyértelműen. Néhány tapasztalatot hagy osszak meg, és itt szívesen visszautalok az előző előadásra is, mert hogy mi azt hiszem, hogy azt a rétegét fogadjuk a fiataloknak, akik alapvetően maguk is elkötelezett háttérből érkeznek, ráadásul most már elmondható, hogy a karazanszis mozgalom esetében is, hogy gyakorlatilag mindegyiknek volt saját gyermekkori tapasztalata is a kisközösségi életről. Viszont az egyértelműen vallásos életvezetés az nem mondható el. És ez például egy nagyon fontos tapasztalat részünkre, hogy őket tudjuk az egyházi közösség felé, vagy az egyházi közösség által kicsit barrább tolni. Nagyon erős a nyitottságuk a spiritualitásra, és ezt direkt a spiritualitás, talán egy kicsit ilyen pogányosabb szó, de hogy direkt ezt használom, mert hogy látszik, hogy nem feltétlenül az intézményrendszerre van nyitottságuk, de hogyha olyan irányba tereljük őket, akkor arra is. Fontos látnunk, és ami talán a felnőtt képzéssel szemben eltérő, hogy a szervezeti háttér gyakorlatilag küldi hozzánk a fiatalokat, tehát ilyen szempontból nekünk nem kell toboroznunk. Viszont az is nagyon fontos, hogy ettől függetlenül állandó versenyben vagyunk. Egyrészt az egyéb szervezetekkel, de hát minden más elfoglaltsággal is, tehát a sporttal, a tanulmányokkal, minden mással, tehát olyan alternatívát kell adnunk, ami a piacon is megállja a helyét. És akkor talán a legfontosabb tapasztalat az utolsó kettő, és ezzel is majd szeretném befejezni. Óriási élmény azt megtapasztalni, hogy ezeknek a fiataloknak, hogyha adunk platformot, és adunk támogatást, akkor mire képesek. Látszik, hogy a két szervezet nagyon másképp adja meg ezt a támogatást, de mégis mindkettőben nagyon szép vezetői életutakat látunk. És akkor hadd fejezzem be így a saját személyes talán motivációmmal, ami abba bízom, hogy nem csak az enyém, hanem másoké is. Az a reményem, vagy az a hitem, hogy ahogy mi nézzük és átadjuk nagy bizalommal mind az Isten felé, mind ezek felé, a fiatalok felé a felelősséget, az valahogy minket is épít,

18 évesek táborában egy ilyen szociális projekt előtti nulladik napon mondom ott épp én el ezeknek a fiataloknak, hogy mi lesz másnap a dolguk a rájuk bízott nehéz sorsú fiatalokkal. Úgyhogy nagyon szép ez az egész képzési ív, nagyon szép azt látni, ahogy a felelősségbe beleállnak, és hogy egy kis optimizmussal fűszerezzem itt a végét, az látszik, hogy igenis beleállnak, és nagyon beleállnak, csak hagyni kell őket.

0: Schmutzer Áron a Regnum Marianum és a Kalazancius mozgalom ifjúságnevelő hatásáról beszélt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni su viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította,

0: biztosította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
1: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
0: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezteli a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
1: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della Speranza per questa nostra umanità di oggi.
0: A különféle találkozók során a Szent Atya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
1: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
0: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányaihoz intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyat. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elvetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
1: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
2: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
1: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
2: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a Szeprome szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
1: Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
2: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző Szeprome szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
1: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
2: A Szent Atya köszönetet mondott a latin-amerikai Szeprome szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot. Mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szeprome több mint 15 000 szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlétés online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SZEPROM elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petri jó atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SZEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: közel az éghez. Itt a dombok között még fával fűtenek, kéken kapaszkodik a füst magasba, s október göröngyös egén kicsi apáca felhők suhannak hazafelé. E múlt századi tájban sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Órákig elhallgatom, micsoda mozárti lombsusogás sajogtatja szélben a kertet, pedig már lassan kopog a dió. Itt minden közelebb van, a falevél, a bőröd, s lábad nagyujjához a forrongó csírák, ha földre fekszem, duhaj vizeket hallok robogni lentről, mint kocsin vágtázó lakodalmi népet. Elfáradtam talán, vagy csupán silányulok, s hátrálok vissza bimbózó kezdetekhez. Nem tudok semmit, de nyakad zsája illatától a végtelenséget is meghitnek érzem. Ha látnád a tűznyelő rigót hátrahanyatló fejjel, mosolyoghatnál rajta, mit akar ez az őrült? Csak amit én, habzsolni fényt és tízezer napot, s ragyogni még a föld alól is, mint vándorló gyémánt. Itt a dombok között sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Itt kéne még élnem sokáig, halottaim lombosodó emlékével és veled, közel az éghez, s a föld suttogó szájához közel.
1: Csóri Sándor Közel az éghez című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgia volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művészeti díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.

0: A nap imája.
1: Ó szeretet, végtelen szeretet, amely átkarolod az eget és a földet, szeretet, legyőzhetetlen szeretet. Testvéri szeretet, a szeretet és a béke szétszakíthatatlan köteléke. Uram, add, hogy az erények e királynője uralkodjék közöttünk. Akkor mindenki, kicsik és nagyok biztosan fölismerik, hogy igazi tanítványaid vagyunk.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,

0: óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Papszentelés lesz a hétvégén Egerben. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án szombaton 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukás Bernárd Ulrich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Vár a nyár országos táborosztatási programját a szervezett tábor helyén Balaton-Akaliban. Magyarországon sokaknak még nem kezdődött el a vakáció, azoknak a gyermekeknek azonban, akik az első turnusban táboroznak itt, már véget ért a tanév, ugyanis Kárpátaljáról jöttek. A Vár a nyár elnevezésű táborosztatási program régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget olyan gyermekeknek, akiknek ez a tábor nem csak sokat, hanem a teljes nyarat jelenti. Idén is 4000 gyermek táborozik a katolikus Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet úgynevezett élmény napjain. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre Budapesten a Batthyány téri központban. Szabadhegy Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretett Szolgálat módszertani vezetője. Ezután a fogyatékossággal élő gondozásának stratégiájáról volt szó, majd az idősügyi területet ismertették, ezután a hajléktalanügyi részletek következtek. Végezetül a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kis Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette. Középiskolások és egyetemisták gyűltek össze a 4. Akrofesten, a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpadon. A programokat a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és Bizottsága szervezte. A lebonyolításban a Malka önkéntesei és a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon munkatársai segítettek. A fesztivál nevének előtagja a görög akroszóból ered, amely legfelsőt, legszélsőt, illetve határt is jelent. Salai Szabolcs atya a megnyitón arról beszélt, hogy a fesztivál célja éppen az, hogy segítsen eligazodni ezekben az élethelyzetekben a fiataloknak. Kiemelte, a legfontosabb, hogy a fiatalok közösségben legyenek, erősítsék egymást és együtt keressék a válaszokat életük kérdéseire. Majd arra buzdította a fiatalokat, hogy ne féljenek megkeresni a válaszokat, és minden élethelyzetben forduljanak Istenhez. Ezután tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések és kézműves feladatok is voltak. A rendezvényre Orosz Atanász Miskolci megyés püspök is ellátogatott, az eseményt lezáró paraklisz szertartását ő vezette, felajánlva a fiatalokért. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egrieseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvi Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig óránkénti indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik. A múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. Hangok az orgonáért jótékonysági hangverseny lesz a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszony a Római Katolikus Egyházközség szervezésében a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral. Június 20-án 19 órától a Magyarok Nagyasszony a Társszékes Egyházban. Szeretettel várja önöket a művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Lisztdíjas karnagy. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Gyémánt mise lesz a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket június 21-én vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátra Verebély Szent Kútin nemzeti kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szent Mise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajosvárosi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahogy az hagyománnyá vált ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos Roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekorcsapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kiscsoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Reklám. A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével. Életében nem félt a fejedelmektől, lelke fölött nem volt hatalma senkinek. A prófétai lelkek legjellemzőbb sajátja, hogy nem félnek a hatalmasoktól. Nem mintha mentek lennének a szorongásoktól, az átvirasztott éjszakák sötét riadalmaitól, s nem ismernék a bizonytalan jövő elnyeléssel fenyegető örvényeit, csak hogy ezeken a félelmeken mind úrrá tudnak lenni az egyetlen és üdvös félelem, az Isten félelem által. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ez ad világosságot, tisztánlátást, amellyel az ember az igazságot minden elé képes helyezni. Ugyanezt a természet fölötti életet és hitet mi is megkaptuk, s ha nem elégszünk meg azzal, hogy külsőnket csinosítsuk, izmainkat fejlesszük és tehetségünket kamatoztassuk, hanem ezt a legfontosabb talentumunkat, az igazság ismeretét és a hozzávaló ragaszkodást kiműveljük lelkünkben, mi is megkapjuk azt az adományt, hogy félelem nélkül élhetünk. Lelke fölött nem volt hatalma senkinek. Ez nem azt jelenti, hogy nem ismerték volna az emberi szeretet édes bilincseit. Igenis ismerték, s pontosan ők tudták, mibe kerül igazán szeretni, felvállalva valakit a végsőkig, az üdvösségig menően. Tudták, hogy semmi sem menthető meg az örök életre, ami nem Istenben van, és semmi sem igazi és valóságos, ha hazudni kényszerít, ezért a legszebb és legdrágább szeretett kapcsolatot is készek voltak feláldozni, ha az igazság útján való haladásukban megakadályozta őket. A próféták tehát nem minden kötöttségtől szabadulni akaró, öntörvényű aglegények, hanem Isten szerelmesei, akik magukat feledve csak őt keresik, s hagyják, hogy elragadja őket az isteni szeretet misztériumának forgószele.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste toho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vás nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Kanarudintume naphenem but vorbisar kodol koncizan el devles haj kodigindin, kete sorgyola anda lende vorba, anda ieksun la lengo mujo del. Nazan palakad almanus. Janel tumárodad, kaj silo andorájo, ke szotrobultumen majanglal szarkájka menasz lesz. Tume kader ugyintume. Amárodad kon san andorájo, te szunti szájvel petyo ánav, te aveltar tjothem, tekergyol peti vója, szar andor rájó, kadevi pejp húv. Amáro szakogyesz ez komáro, de ame agyesz, taj sajerto samáro bezeka, szar vi amejerto száraz kodolengekon amenge keren bezeka. Haj na inger amenandel nasuimaste, ba slobodi száramen katarodusmánu. Te értu szárena len manusenge dos, kerdetumenge, vitumárodad, kájszi ando rájor, jerti latumenge. Ba te tume, csiertina le manusenge, csitumárodad, csiertila tumáre dúsa.
1: A nap evangéliuma következik német nyelv.

0: und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Halász Pius szerzetes. Életrajzi adatai a következők. 1909-ben született Pécsett. 1928-ban belépett a ciszterciek rendjébe, ahol a Pius szerzetesi nevet kapta. Előbb a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karán, majd a római Angelikumon tanult teológiát, ahol doktorátust szerzett. 1936 és 1946 között a Zirci rendi főiskolán tanított teológiát. 1946-tól Borsódpusztán, Veszprém megyében új cisztercita közösséget alapított, mely az eredeti, szigorú bencés regula szerint él és dolgozik. A szerzetes rendek feloszlatása után Csatkán plébános. 1961-től 63-ig, majd 1965-től 1968-ig börtönben volt. Hogy miért csukták börtönbe? Féltek tőle, mert igen nagy hatással volt papnövendékekre és a papokra egyaránt. Szabadulása után 1968-tól 70-ig Pannonhalmán a szociális otthonban lakott, majd 1970-től 85-ig Nagykovácsi plébániáján működött. Ezután Szentendrén élt. 1994-ben halt meg. 85 évet adott neki az Úr. A ciszterzita szerzetes rend tagja volt. A gondviselés különleges karizmával, kegyelmekkel ajándékozta meg. Sokrétű, de hányatott és meghurcolt papi élete volt, amint azt hallottuk. Merész álmú és sokoldalú, lenyűgöző írásai és elmélkedései nagyszámú kispapot és az Úr szőlőjében már dolgozó paptestvérét, híveket segítettek el Jézus életének mélyebb megélésére. Nyilván ezért féltek tőle, és ezért kellett éveket börtönben töltenie, amit nagy lelkierővel viselt el. Példaképként állítható papi élete papnövendékek és papok elé egyaránt. Lelkiségének alapja a ciszterci Szent Bernáti alapokon nyugodott. Ezt vallotta írásban és szóban, Szent Bernát nem ismerte az éles megkülönböztetést a szemlélődő és a tevékeny papi életforma között. Szerinte minden papi tevékenységnek a szemlélődésből kell fakadnia. Lelki gyakorlatain nagyon sokszor hangoztatta, hogy igazi lelki élet nélkül nem lehet értékes, eredményes papi szolgálatot végezni. Mindkettőre szükség van, az imádságra és a buzgó lelkipásztori munkára is. Halász Pius így beszél az apostoli munka lényegéről. Mi a cél? Megnyerni, kihalászni az embereket Krisztusnak. Amint az apostolok is a halak sokaságát fogták ki Jézus szavára, pedig Péter előbb még így panaszkodott, egész éjjel fáradoztunk, és mégsem fogtunk semmit. Mit jelent ez? Hogy vannak idők, amikor nem megy a halfogás, mert az embereknek nem kell az Isten, nem figyelnek az isteni szóra, nem érdekli őket a lelkük sorsa. A léhaság egyre nagyobb tömegeket fertőz meg. Ezek nem éhezik, és nem szomjazzák az igazságot. Ilyenkor nem megy a halászás. Jézus azonban parancsolt a viharnak, és elállt a szél. Parancsolni tud a történelmi viharoknak is. Jönnek idők, amikor az emberek porig égett házuk küszöbére ülnek, és belenéznek üres tenyerükbe, mert másuk nem maradt. Jönnek idők, amikor az emberek fölébrednek a nagy csalódás után. A materialista korok végül is ide vezetnek. Újabb nemzedék jön, és keresni kezdi az elveszett kincseket, az elhazudott igazságot és a lelki békét, amit csak Krisztus adhat meg. És ilyenkor jön el a csodálatos halfogás ideje.

Mikor Angliában tömegek kezdtek visszatérni a katolikus egyházba, felszólították a szabadkőműves nagymestert, Ripon őrgrófot, hogy írjon támadókönyvet az egyház ellen. Ripon őrgróf, hogy a kérésnek kellő szakszerűséggel tegyen eleget, 9 hónapon át tanulmányozta az egyház életét és működését, és ezután nem támadókönyvet írt, hanem maga is visszatért az egyházba. Ezt vallotta, 3 dolgot találtam meg az egyházban, ami nélkülözhetetlen: a sziklát, a gyóntatószéket és a tabernákulumot. A sziklát, vagyis Szent Péter utódát, a pápát, Krisztus mondta Péternek: te Péter vagy, szikla, erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Megtalálta a gyóntatószéket, a föltámadt Jézus mondta az apostoloknak, amikor először megjelent nekik: vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. És megtalálta Ripon őrgróf a tabernákulumot, ahol Jézus, a Szentségi Jézus jelen van. Imádkozzunk azért, hogy a 3. évezredben jöjjön el a csodálatos halfogás ideje, amikor mindenki, aki keresi az igazságot, megtalálja Jézus Krisztust, aki maga az út, az igazság és az élet.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma június 18-án Arnold és Levente napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Arnold germán eredetű név, jelentése sas, uralkodó. A Levente régi magyar név, Erpett fejedelem legidősebb fiának a neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 18-a az év 169. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 196 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1294-ben született IV. Szép Károly francia és navarrai király. 1482-ben született Martinozzi fráter György pálos szerzetes, esztergomi érsek bíboros, az önálló Erdély megszervezője. 1855-ben látta meg a napvilágot Koller Péter magyarországi szlovén író. 1868. június 18-án született Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója. 1890-ben született Ferenczi Noémi Kossuth Díjas magyar festőművész. 1924-ben ezen a napon született Máriási Judit, József Attila díjas magyar író, újságíró, forgatókönyvíró. 1933-ban ezen a napon született Szilágyi Pál, erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár, egyetemszervező. 1942-ben született Paul McCartney, angol énekes, dalszövegíró. 1946-ban született Tardos Júlia, magyar újságíró, rádiós és televíziós szerkesztőriporter, műsorvezető, tanár. 1950-ben látta meg a napvilágot Szilágyi Ákos, József Attila díjas magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, műkritikus. 1959-ben született Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1962-ben született Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, színházigazgató. Most nézzük, kik hunytak el június 18-án a történelem folyamán. 1928-ban halt meg Roald Amundsen, norvég sarkutató, a déli sark felfedezője, repülőgépével tűnt el. 1934-ben távozott közülünk Derkovics Gyula, magyar festő és grafikus művész. 2004-ben halt meg Söflin Gyula, író, műfordító, újságíró, Söflin Aladár fia. 2020. június 18-án halt meg Benedek Tibor, háromszoros olimpiai, világ és Európa bajnok magyar vízilabdázó edző. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1757-ben a második Kolini csata történt az osztrák örökösödési háborúban, a lotaringiai Károly herceg által vezetett császári haderő legyőzte második Frigyes porosz király hadseregét. 1812-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Nagy-Britanniának. 1815-ben a Waterloo-i csata történt, első Napóleon francia császár döntő vereséget szenvedett, a napóleoni háborúk vége. 1940. június 18-án a franciaországi hadjárat, Franciaország tűzszünetet kért a németektől. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Papszentelés lesz a hétvégén Egerben. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án szombaton 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukás Bernard Ulrich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Ugyanezen a napon, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban, 17 órától 22 óráig óránkénti tárlatvezetéssel lesz megtekinthető. Eger megyei jogú város polgármesteri hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a város közterületein található vadgesztenye és platánfák növényvédelme érdekében permetezési munkálatokra kerül sor. A munkát a polgármesteri hivatal megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Végzi. A növényvédelmi munkavégzés tervezett időpontja június 24-től július 4-ig tart, naponta 22 óra és hajnali 4 óra között. Azokon a közterületeken, ahol vadgesztenye és platánfák találhatóak. A munkavégzés várhatóan a megjelölt időszak első napjaiban történik majd, azonban kedvezőtlen időjárás vagy egyéb előre nem látható körülmény esetén a munkálatok akár pár nappal elhúzódhatnak. Csütörtökön este kezdődik az Európai Tanács kétnapos ülése Brüsszelben. Az EU csúcson 16 év után először miniszterelnökként nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter képviseli hazánkat. A találkozó a korábbiaktól eltérően csak este kezdődik, vélhetően azért, hogy senkinek ne kelljen túl korán otthagynia a franciaországi G7 csúcsot Évianban. Az állam és kormányfők éjszakába nyúlóan, majd pénteken már reggeltől egyebek mellett a versenyképességről, az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról, az EU 2028 és 2034 közötti költségvetéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerekről is tárgyalnak. A vezetők meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij elnök tájékoztatóját is a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Brüsszeli források szerint az ukrán elnök személyesen lesz jelen. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetőek eredményesen. Védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország. A megegyezés új együttműködési területeket nyit meg a kiberbiztonság, az új technológiák, ezen belül az űrben folytatott tevékenységek, valamint a katonai mobilitás és az infrastruktúra fejlesztése terén is. Nem szavazza meg az RMDS, az Adrián Veste a vezette kormány beiktatását, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus a Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakciók együttesülése után azt közölte, a határozat értelmében a párt törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt a zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Culture Clubot és Karma Chameleon című dalukat hallották. Az együttes énekeséről, Boy George-ról az utóbbi időben jobbára csak magánéleti botrányai kapcsán lehetett hallani. A szebb napokat látott popstar azonban nemrég bejelentette, újra életre hívja a 80-as évek egyik legsikeresebb formációját, a Culture Clubot. Így 13 év után újra az eredeti felállásban zenél az angol együttes. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Mai válogatásunkban a régi kedvencek közül Cliff Richard, a Guns N' Roses és az Inexis dalait hallhatják. Az újdonságok közül pedig Fehérvári Gábor Alfréd, a Years and Years és Takács Nikolász dalát ismerhetik meg. A folytatásban pedig a Roy és Ádám slágere, a Csapból is én folyok.

A fiatal tehetség Fehérvári Gábor Alfréd eleinte kisebb árokban zenélt, azonban neve mégis a tehetségkutató műsorból a Rising Starból lehet ismerős, ahol először a legjobb 12, később a legjobb 6 versenyző közé, majd pedig a döntőbe is bejutott. Mielőtt bekerült volna a tehetségkutató versenybe, asszisztensként dolgozott, és Győr volt az otthona. Saját bevallása szerint nagyon visszahúzódó személyiség, ráadásul az önbizalma is nagyon kicsike volt. 14, illetve 18 éves kora között úgy véli, hogy nem volt éppen egy szép teremtmény, és rengetegen a külseje alapján ítélték meg, ezért nem sok tinédzser mutatott nagyobb érdeklődést iránta. Bár a Rising Star előtt 5 éve zenélt, és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, ahol rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. Kálai Szander Szandrás és Szakos Krisztián Mary Jo című szerzeményét most Fehérvári Gábor Alfréd elő.

A londoni Years and Years-ben tulajdonképpen semmi eredeti nincs, azonban zenéjük tökéletesen illeszkedik mind az utóbbi évek szólós R&B és elektropop trendjébe, mind a brit slágerlistákat uraló pophouse trendbe. Ezek ügyes és bizony ellenállhatatlanul dallamos ötvözete. A csapat fő vonzereje azonban az énekes Oli Alexander, aki a Skin School ifjúsági sorozat révén fiatal lányok millióinak kedvence, és persze lehet azt gondolni, hogy ezt a közepes hírnevet használja ki, de erről szó sincs. Hiteles, elhivatott arcnak tűnik, aki szívvel, lélekkel benne van, és akinek ráadásul remek és a koránál érettebb hangja van. Ez a hang ütötte meg az Ausztráliából Londonba költözött basszusgitáros Mickey Gorsworthy fülét, amikor egy nála rendezett buli után a fürdőszobában hallotta énekelni Alexandert, rögtön be is vette a billentyűs Emre Turkmennel alapított zenekarába. A Years and Years eredetileg 5 tagú volt, az első kislemezük még így jelent meg 2012-ben, de 2013-ban már trióként szerződtek a cool iránytű francia Kitsune kiadóhoz, hogy aztán a következő évben lecsapjon rájuk egy nagy kiadó. Márciusban jött ki az eddigi legfülbemászóbb daluk a King, amely megalapozhatja királyságuk első igazán nagy évét.

0: voltam, és a Teli Hold után újabb rádiós dallal jelentkezett Takács Nikolász. A siker receptje most is a következő. Egy kiváló szerzőpáros, Szabó Zé és Molnár Tamás személyében, mindez megfűszerezve Nikolás szerzői tehetségével és összetéveszthetetlen hangjával, valamint hamisítatlan, funky hangzással. Az összefúj a szél, és Takács Nikolász következik.
1: Vár a

3,5 év után vadonatúj dallal jelentkezett a Unik. A Magadban keresd a csapatra eddig is jellemző szinti pop hangzású, 80-as éveket idéző hamisítatlan Unik sláger. Az együttes több mint 15 éve van a pályán, és bár új felvétellel az utóbbi években nem jelentkeztek, folyamatosan koncerteznek, és legutóbbi daluk az Ugye mindig itt leszel mellett a korábbiak is naponta hallhatóak. A Magadban keresd című újdonság az idén megjelenő új Unik stúdióalbum előfutára.

0: Hallgassuk együtt! A könnyű zenei élet hazai és külföldi újdonságai.
1: Ma már a világ egyik legfelkapottabb slágergyáros DJ-je a német Robin Schulz. Az osznabrücki srác 17 éves korában kezdett el foglalkozni a lemezlovas szakmával, és mire 20 éves lett, már saját nightclubja volt, ahol 2 éven keresztül DJ-ként dolgozott, majd elkezdte saját dalait készíteni. Több éven át csak gyakorolt, valamint az egyik videó megosztóra töltötte fel dalait, mielőtt kilépett volna a nagy közönség elé. 2014-ben tört be igazán a köztudatba Waves és Player in C című dalaival, azóta pedig kiadta első stúdióalbumát is, a Prior-t. Legújabb slágerében, a Headlights-ban pedig a kaliforniai énekesnő dalszerző Ilszi ének

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb válogatással jelentkezünk majd. Addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónyai

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkat hallhatják. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak a második részét hallják.
2: De maradjunk még a házasságkötésnél. Tehát nem sokkal az esküvő után már meg is született az első gyermek, és összesen Mária Terézia 6 gyermekkel ajándékozta meg a hűtlen Lajost, aki hát nap mint nap megcsalta a feleségét. Mária Terézia ezt sokáig nem tudta elviselni. Nagy lelki nyomás volt rajta, de hát mit tudott csinálni, beletörődött.
1: 14 és 15 óra között tokai frekvenciánkon Lélekműhely című mai műsorunkban Szalkai László egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
3: Egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hipolita 41-es számú, és utána 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hipolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medicit, az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már.
1: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben Medvecki Ádám Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmesterrel beszélgetünk, val életéről, a művészetről és hitéről. Hallgassunk bele a beszélgetésbe.
4: Ferencsik János mondta, akar meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdire kiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédó indítás. Azt mondja, jelen szépen a krédó nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem.
1: A 15 órai hírek után Lélekszava című műsorunkat hallhatják, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most a gőgösség bűnéről fog elmélkedni. Ezt követi fél négytől a hitvalló, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melynek első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd a konverzációról és a bizalomról elmélkedik Kónya Ákos református lelkész. 16 óra 30 perctől Közelkép című műsorunkat hallhatják, melyben Reggő Dániel íróval és Bátor Botont pálos szerzetessel beszélgetünk. 17 órakor regionális hírekkel, majd a koraesti hírmondóval, végül regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, ezután kezdődik Szentek Szent Illető Emberek című műsorunk, melyben Halász Piuszról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt követően a nap imáját hallgathatják meg. 19 órakor ismét híreket hallanak, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután kezdődik Könyvtári Barangolás című műsorunk, melyben versösszeállítást hallanak. Mai adásunkban a nyarat és a nyár szépségeit ünnepeljük. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében Lékó Tisza Emese óvodapedagógus a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló foglalkozásokról mesél. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 és 20 óra között tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításunkat hallhatják. A mai műsorban Jernei Péter cserkészvezetővel folytatjuk beszélgetésünket értékekről, élményekről, vezetőképzőről és hasznos tudásokról, amiket a mozgalom adhat. Bejátszásunk következik.
0: És mindaz, amiről most beszélünk egyébként, az embernek a civil életére is nagyon-nagyon nagy befolyással van. Tehát emberek előtt megjelenni, vagy egyáltalán hazamenni, és egy-egy problémát megoldani, balesetet szenved valaki, le kell vágni egy faágat, vagy nem tudom, tüzet gyújtani a semmi közepén, zuhog az eső, hogy lehet tüzet gyújtani, hogy lehet menedéket építeni, meg kell egy, mit tudom én, utánfutóhoz kötelet kötni, csak kiszerzett, hogy az kis ujjba kirázza, vagy hogy kell tájékozódni éjszaka, vagy nappal, iránytű nélkül, szóval, na, hát ez hajnalig sorat nem, mennyi cselkész tudás van az ember fejében.
1: Az összeállítás második felében a pánikbetegségről lesz szó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Papszentelés lesz a hétvégén Egerben. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án szombaton 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukás Bernard Ulrich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Ugyanezen a napon, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterciapátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban, 17 órától 22 óráig óránkénti tárlatvezetéssel lesz megtekinthető. Eger megyei jogú város polgármesteri hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a város közterületein található vadgesztenye és platánfák növényvédelme érdekében permetezési munkálatokra kerül sor. A munkát a polgármesteri hivatal megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Végzi. A növényvédelmi munkavégzés tervezett időpontja június 24-től július 4-ig tart, naponta 22 óra és hajnali 4 óra között. Azokon a közterületeken, ahol vadgesztenye és platánfák találhatóak. A munkavégzés várhatóan a megjelölt időszak első napjaiban történik majd, azonban kedvezőtlen időjárás vagy egyéb előre nem látható körülmény esetén a munkálatok akár pár nappal elhúzódhatnak. Csütörtökön este kezdődik az Európai Tanács kétnapos ülése Brüsszelben. Az EU csúcson 16 év után először miniszterelnökként nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter képviseli hazánkat. A találkozó a korábbiaktól eltérően csak este kezdődik, vélhetően azért, hogy senkinek ne kelljen túl korán otthagynia a franciaországi G7 csúcsot Évianban. Az állam és kormányfők éjszakába nyúlóan, majd pénteken már reggeltől egyebek mellett a versenyképességről, az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról, az EU 2028 és 2034 közötti költségvetéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerekről is tárgyalnak. A vezetők meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij elnök tájékoztatóját is a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Brüsszeli források szerint az ukrán elnök személyesen lesz jelen. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetőek eredményesen. Védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország. A megegyezés új együttműködési területeket nyit meg a kiberbiztonság, az új technológiák, ezen belül az űrben folytatott tevékenységek, valamint a katonai mobilitás és az infrastruktúra fejlesztése terén is. Nem szavazza meg az RMDS, az Adrián Vestea vezette kormány beiktatását, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus a Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakciók együttesülése után azt közölte, a határozat értelmében a párt törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt a zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Ja. Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
2: Reklámot hallottak.
3: Kódex. A tudás öröksége.
4: Kedves hallgatóink, a történelem egyik legismertebb és legtovább uralkodó monarchája, 14. Lajos, a napkirály neve szinte egyet jelent a fényűzéssel, a hatalommal és az abszolút uralkodói tekintéllyel. Az uralkodó több mint 7 évtizeden átállt Franciaország élén és olyan korszakot teremtett, amely nem csak hazája, hanem egész Európa politikájára, kultúrájára és mindennapjaira is jelentős hatást gyakorolt. A versailles-i kastély pompája, a királyi udvar szigorú rendje és a központosított államhatalom mind az ő nevéhez fűződik. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak a második szerkesztett részét sugározzuk. Dr. Kis László történészt hallják.
5: Közben pedig telnek múlnak az évek, még a front időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a Reims-i koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlanger nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. Uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus, gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepe tája az az időszak, amikor a napkultuszt Bossuet és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Egyre gyakrabban feltűnik a nap motívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva, ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték fölt, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodvignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü. Ez is egy általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amikkel be fogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes uralkodói díszben, mögötte az egész udvarral kivonult a Székesegyház főbejáratán, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító, fekélyes, görvély korban szenvedő embert, így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak. Udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol-e, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit ad Isten? Néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógyulásokra került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazarin még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény, a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor a végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása, hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre, tovább folytatódott, és Mazarin főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek. Ugye az etatizmus, l'état, c'est moi, az állam, én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4-5 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában, szerintem előre megkoreografált módon a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva bevonult a párizsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párizsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfőbb feladata, nem vonhatja kétségbe. Tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagy uralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég érett volt már ahhoz, hogy hajkurásza nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarinnek az unokahúgába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazarin, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon királyi családba, nagy államfői bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélik, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallásháborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, Ezért döntöttek úgy Mazarenék meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a pireneusi békét, és ezzel lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is aláírtak, IV. Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági szerződés arról szólt, hogy ő Mária Terézia infánsnőt, Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazarin zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonnyal egy 500 000 aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küszködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül ő halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák az igényüket a trónra az osztrák vetétársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki. A tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkori Európa, minden számottevő ország vagy hatalma.

De maradjunk még a házasságkötésnél. Tehát nem sokkal az esküvő után már meg is született az első gyermek, és összesen Mária Terézia 6 gyermekkel ajándékozta meg a hűtlen Lajost, aki hát nap mint nap megcsalta a feleségét. Mária Terézia ezt sokáig nem tudta elviselni. Nagy lelki nyomás volt rajta, de hát mit tudott csinálni? Beletörődött. Arról nem találtam írást, hogy ő félrelépett volna, vagy pedig hűséges volt a hűtlen urához. A 6 gyerek közül 5 meghalt, csak Lajos, az egyetlen törvényes fia maradt örökösnek, csak itt meg az volt a baj, hogy a napkirály halála előtt néhány évvel egy himlőjárvány söpört végig az udvarban is, és a trónörököst is elvitte. Sőt, mi több, a számba vehető unokákat és dédunokákat is elvitte. Egyetlen egy ükunokája maradt, aki csak azért maradhatott életben, mert a dadája 3 hétre elrejtette az udvari orvosok elől, akik halálra kezelték volna. Ez biztos, hogy így van. Tudjuk, hogy ez ekkor inkább még kuruzslásnak lehetett nevezni az orvoslást, nem pedig tudománynak. Sok-sok szeretője közül 3 tartósan királyi szeretővé vált. Kezdődött a sor de la Vallière-rel, aki 4 gyermeket szült neki, és miután már nem volt szüksége rá, hát akkor kolostorba küldték, hogy jöhessen az újabb, a fiatalabb, a 26 éves Madame Montespan, aki gyakorlatilag párhuzamos feleségének számított, nem volt még titokban sem házasságkötés, de Lajos úgy kezelte, ő pedig 8 gyereket hagyott hátra, összesen tehát a napkirálynak volt 12 törvénytelen gyermeke és 1 törvényes, de tudjuk, hogy az utódlásnál a törvénytelen gyerekek nem számíthattak, nem számítottak. És a harmadik, akit titokban feleségül is vett, már Mária Terézia halála után került a képbe, 1683 és 1715 között szolgálta az uralkodót, eredetileg ő volt a király gyerekeknek a nevelő nője, és akkor hálózta be, vagy Lajos fordítva, akkor hálózta be a hölgyet. Meglehetősen nagy hatalommal és nagy befolyással rendelkezett, de nagyon fontos, hogy ebben az időben sem ő, sem más királyi szeretők még nem játszottak politikai, jelentős politikai szerepet, mint például majd 15. Lajos alatt Madame Pompadour és más királyi kegyencek és ágyasok. Már ott is vagyunk egy újabb halálesetnél, 1661-ben Jules Mazarin meghalt, de halál előtt egy végrendeletet készített, utaltam már rá, amely arról szólt, hogy az uralkodó vonja magához a főminiszteri tisztséget is. Nos, ez az évszám, hölgyeim és uraim, tehát azért fontos, mert ezzel kezdődik el egy 54 évig tartó személyi uralom, ha úgy tetszik, egy egyszemélyi zsarnokság, egy egyszemélyi diktatúra, és ekkor már akár ebben az évben is mondhatta volna, hogy az állam én vagyok, hiszen Mazarin temetése után nem sokkal a trón termébe kérette az ország előkelőit. Főurakat, főpapokat, mindenki ott volt, aki számít, és ő pedig a kancellárjához fordulva azt mondta, hogy kancellár úr, arra kérem önt, hogy a következő szavaimat közvetítse a jelenlévőkhöz. Sokkal hosszabb szöveg volt ez, ebből csak ennyit ragadtam ki. Uraim, összehívattam önöket, hogy tudassam.

és Lajos mindig főszerepet játszott. Most ezen az előadáson a napfelkeltét játszotta, hiszen a földi élet szempontjából mi a legfontosabb? A nap. A nap ad fényt, a nap ad meleget, a nap sugárzik mindenkire, nap nélkül senki sem létezhetne. Ezért tehát napjelmezbe öltözött, így örökítették meg, és ha már többször említettem a napkultuszt, illetve a napmotívumot, itt hadd mondjam el azt is, hogy ennek is évszázados múltja van már a francia király udvarban, de még csak ilyen mellék dolog volt, ez mellékes volt, nem központi fontosságú, és amikor az uralkodó abszolút hatalmát elméletileg, ideológiailag is meg akarták indokolni Bossuéék és mások, történelmi példákat kerestek és találtak. Visszanyúltak az ókorba, az egyiptomi történelembe, a Krisztus előtti 14. századig, amikor volt egy IV. Amenhotep nevű, egyébként nagyon tehetséges fáraó, aki úgy próbálta megtörni a túlhatalomra szert tett, túlságosan megerősödött Ámon-Ré papság hatalmát, hogy megszüntette a sokisten hitet, és áttértek a monoteizmusra, az egyisten hitre, a nap, az áton kultuszra. Új fővárost emeltek, világi rendelkezéseket hozattak, és nagyon sok minőségi fordulat vette kezdetét, de sajnos ez az időszak nem sokáig tartott. Tehát ezt emelték be, és ezt adaptálták a francia viszonyokhoz ezek az ideológusok. Hányszor mondtam már, hogy abszolút hatalom, teljhatalom, egyszemély diktatúra, és így tovább, de azt is látnunk kell, hogy a napkirály hatalma nem volt korlátlan. Számos korláttal szembesülnie kellett. Nem hághatta át az államvallás előírásait. Nem rúghatta föl a korábban hozott törvényeket. Nem szeghette meg az udvari etikettet. És legalább még 5-6 ilyen pontot fel tudnék sorolni, amit neki is tiszteletben kellett tartania, meg hát nem nyújtózkodhatott tovább, mint ameddig a takarója ér. Tehát mindig túlköltekeztek ebben az időszakban. Több volt a kiadás, mint a bevétel. Nagy volt a pazarlás is, és hiába óhajtotta az uralkodó mondjuk azt, hogy tartósan fenn kéne tartani egy 400 000-es hadsereget, erre nem volt pénzügyi lehetőség. És amikor véget ért ez vagy az a háború, a zsoldos hadsereg létszámát drasztikusan csökkenteni kellett. Vagy a Versailles palota építkezését is sokkal több pénzből, vagy még több pénzből is meg lehetett volna oldani, de Jean-Baptiste Colbert, a pénzügyi főintendáns mindig mondta neki, hogy felség, ettől több pénz ebben a pénzügyi évben erre nincsen. Tudnélik, ő vezeti be a kettős könyvelést, bevétel, kiadás, rovat, minden más egyéb, és ők már mindent papíron rögzítettek, és ezek nagyon fontos közgazdaság történeti szempontból is fontos dokumentumok és források. Néhány bonmót, néhány szellemes mondást ezzel kapcsolatban hadd osszak meg önökkel. Háner Péter írja, nagyon szellemes valóban, hogy mindent megtehet, amit akar, de nem akarhat mindent, amit megtehet. Vagy a viszonylag korán elhunyt kiváló történészünk Szűcs Jenő írta egy helyen, hogy az abszolút monarchia nem korlátlan, hanem kontrollálatlan. Tehát nem korlátlan, hanem ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen. És számos verzióban találkoztam már azzal a mondással is, hogy az abszolút monarchiát mindig csak építgették, de sohasem fejezték be. Ez így volt 14. Lajos abszolút monarchiája esetében is. A régi és az új, a régi intézmények, amelyeket nem törölt el teljesen, és az új központi királyi hatalmi intézmények együtt éltek. Egymást segítették, de inkább kölcsönösen gátolták a jó működést. Tehát a régi és az új világa volt ez a sok évtizedes uralom.

A Versailles palotát sem fejezték be. Azt is mindig csak építgették. Még az 1715-ben bekövetkezett halála után is. És áttérve erre az újabb témakörre, itt az előadás elején már beszélgettem hölgyekkel, urakkal, akik jelezték, hogy ők már voltak Versailles-ban, és ma is gyönyörűnek tartják. Hiszen ez volt Lajos egyik legfontosabb célja. Hogy én meghalok, de mementóként álljon ott évtizedekig, évszázadokig egy olyan mű, amely az én hatalmamat, amely az én a nagyságomat továbbra is közvetíti és sugározza. Ekkor jelenik meg a francia politikában egyébként a grandeur és a gloire, a nagyság és a dicsőség gondolata. És Lajos nem csak nagynak, hanem dicsőségesnek is akarta mutatni, láttatni magát. Valóban ez az építmény együttes impozáns egész Európa csodálta, irigyelte, és ahogy említettem, önöknek utánozni próbálta. A kastély építésével kapcsolatban számos ok játszott szerepet. Addig nem volt állandó hatalmi központ. Az udvar a Louvre-ból vándorolt ide-oda. Jó idő esetén átmentek Vincennes-be, onnan Fontainebleau-ba, onnan Saint-Germain-be, megint a Louvre és így tovább. Folytatódott ez a körforgás, és ez egyre macerásabbá vált. És erősödött az az igény, hogy állandó székhelyre, állandó uralkodói központra van szükség. Ismerjük már, hogy Lajos nem szerette Párizst. Megvetette azt, gyerekkori emlékei taszították, meg a Louvre sötét is volt, rideg is volt, meg kicsi, egyre kisebb is lett az udvari szórakozások számára. No, ez az építkezés egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb szempontja lesz. Tehát egy olyan nagyobb teret, egy olyan nagyobb építmény együttest kell csinálnunk, ahol a véget nem érő vigasságokra van elég hely. Később alakult ki Lajos fejében is az, hogy ha már itt vagyunk Versailles-ban, akkor állandóan itt is telepedjünk meg. Na meg ki ne maradjon a felsorolásból Fouquet kastélyának példája. Jean-Baptiste Colbert előtt Fouquet volt a pénzügyi főintendáns, aki sajátjaként kezelte az állam vagyonát. És olyan káprázatos kastélyt épített, amilyen egyik király kastély sem volt. Egyik sem közelíthette meg. És elkövette azt a hibát, hogy a vadászat alkalmával meginvitált az uralkodót, hogy szálljon meg nálam. Hát azt gondolta, hogy nem is e földön van. És rögtön felvetődött a kérdés, hogy hát miből? Honnan van ennek ennyi pénze? Colbert meg a fülébe durozsolta, hogy felség, ez lenyúlta az állam vagyonát. És kegyvetett lett Fouquet, Colbert meg elfoglalta helyét. A történelem ismét önmagát. Mondhatnánk azt is. Gyorsan átugorva ezen a dolgon, tehát az építkezés több mint 50 éven át tartott, 1661-ben kezdődött, 1674-ben ért el odáig, hogy már az U alakú három épület, központi épületekről van szó, készen lett, és ettől kezdve az udvar egyre többet és egyre rendszeresebben tartózkodott itt. Végül is 1682-t jelölhetjük meg ama évnek, amikor az udvar hivatalosan is ide települt át, és ettől kezdve Versailles Franciaország fővárosának számít. Mert sokan kiszorultak, sok embernek nem volt elég hely a palota együttesben, ezért a palota körül kiépül egy 15 ezer fős település. Egy nagyon sajátos város, ezt nevezzük ma Versailles-nak, amely akkoriban is arról volt híres már, hogy csak udvari nemesek, udvaroncok, csak arisztokraták és a szolgáik laktak benne. 15 ezeren. A mű tervezői Fouquet-nak a építői voltak. Le Vau az építész, Le Brun a festő, Le Nôtre a kerttervező, Franchin a vízépítő és a társaik. A pénzt pedig Jean-Baptiste Colbert teremtette elő. Ez 1679-ig sikerült is neki. Hiszen Colbert egyedül tudta Európában azt a csodát, hogy hogy lehet pénzügyi aktívummal zárni az évet. 1679-től már ő sem tudta, kegyvesztett lett, néhány év múlva meg is halt.
És Colbert halál után Louvois, aki egyébként hadügyminiszter volt, de az építés ügyért is felelt, Louvois veszi át ennek a továbbfolyó építkezésnek a finanszírozását. Ami a költségeket illeti, Lajos elvárása 1661-ben az volt, hogy a legszebbet szeretném, de méltányos áron. Ez nem sikerült, hiszen ahogy Saint-Simon is megállapította, Versailles nagyon költséges beruházás volt, vagy egy mai kiváló francia történész, Pilorgé is azt írja, hogy az építkezés igen sokba került. Colbertek feljegyezték azt is, hogy 1680-ban az udvartartás költsége 12,7 millió livre rúgott, az összbevétel nem érte a 100 millió livrt. Számoljanak utána, ez durván 13%. És ez csak egy tétel. És mennyi más mindenre kellett volna még a pénz? Könyörgöm, egyedül a hadsereg költsége békeidőben 50-65% között mozog, ebből viszont alig volt már, mint békeidőből, háborús helyzetben pedig 70-85%. A hadseregre fordított kiadások felülmúlták a 80%-ot. Tegyenek hozzá még 13-at, és mi van az iparral, mi van a kereskedelemmel, mi van a népjóléttel, és így tovább. Na meg hát ne felejtsük el, hogy 15-20 ezer léhűtőt kellett eltartani. Ennyien éltek az épülő-szépülő Versailles-ban. Nem csak a királyi család és a rokonsága, az udvari méltóságok és személyzetük, az udvarhölgyek, több száz vadász, csak a cselédek és szolgák száma olyan 10 000-re tehető, nem is beszélve a központi kormányzati apparátusról és a 4-5 000 fős udvari nemességről. Ezeket etetni, itatni kellett, szórakoztatni kellett őket, kegydíjakkal jutalmazni őket, hogy csak néhány példát mondjak. És engedjék meg, hogy néhány percben még beszéljek az udvari élet fényéről, előnyeiről és hátrányairól is. Ebben az udvarban mindenki szerepet játszott. Egy nagy, színpompás előadás folyt, amelyben az uralkodó volt a főszereplő. Az összes többiek pedig a mellékszerepeket játszották. Az uralkodó volt a nap, amely körül a bolygók mozogtak, keringtek. És a bolygók csak azáltal léteztek, hogy ott volt a központban a nap. Tehát feladva az egyéniségüket, szerepet játszott mindenki, és az uralkodótól függő, a király kegyét leső udvari szolgává alacsonyodott le, akiknek egyedüli törekvésük az volt, hogy észrevétessék magukat. Egész életében azt emlegette, hogy egyszer az uralkodó egy udvari bálon, amikor bevonult, rám pillantott, és enyhén biccentett. Ez a legnagyobb uralkodói kegyjele. A papucsot már említettem, meg sok egyéb mást. Ebben az udvarban minden percre pontosan ki volt számítva. Tehát egy spanyolos, bár megváltoztatott, de igen szigorú udvari etikett szerint zajlott, Saint-Simon méltán használja a rúgóra járó etikett kifejezést. Egész Európában a nap király napirendjéhez lehetett az órát igazítani. De ez monoton egyhangúságot is eredményezett. Nem csak az uralkodónak, hanem a körülötte lévőknek is, és nem is csak egyhangúságot jelentett. Az uralkodó számára nagy terhekkel járt, hiszen az egész élete a felkeléstől a lefekvésig a teljes nyilvánosság előtt zajlott. Még amikor könnyítenie kellett magán, akkor is. Egyébként 14. Lajos ezt nem tartotta nyűgnek, mert ahogy az emlékiratában le is írja, az uralkodónak, most szabadon idézem, biztosítania kell, hogy őt bárki könnyen megközelíthesse. Ez sok mindent jelentett, a lényeg az, hogy a kastélya mindenki számára nyitva állt. Bárki bemehetett a kastélyba. Ez pedig további kellemetlenségeket eredményezett. Egyrészt
túl zsúfoltsággal járt, mert ezt a 15-20 ezer embert el kellett helyezni. Saint-Simon is örülhetett, hogy egy szűk, dohos padlásszoba jutott neki. Tudjuk már, hogy emiatt épül ki a palota együttes körül Versailles, a maga 15 ezer arisztokratájával és udvaroncával. Nem csak túl zsúfolt ez, hanem egyre nagyobb a kívülről bejövő tömeg. Ezek között nem csak bámészkodók vannak, hiszen az uralkodó hálószobáján és dolgozó szobáján kívül bárhová szabadon bemehettek. Hanem tolvajok is voltak, csavargók is voltak, különféle visszaéléseket, lopásokat követtek el. Az egyik szemtanú meg is ütközött ezen, mondván, hogy mulatságos látvány, amint a gálya rabokra emlékeztető alakok szabadon sétáltak a palotában, még a király hálószobájában is. Szerintem ez egy kicsit túlzás volt, de most ezt hagyjuk. Na, a másik kellemetlenség a komfort hiány. Mindenhová bevezették a vizet. A szökőkutakba, a medencékbe, a csatornákba. Vízátemelő szerkezetek sokasága van, locsolták a parkokat, de magában a palota épületeiben nem volt víz. Még ha akartak volna, se tudtak volna tisztálkodni. Meg nem lehettek vízöblítéses vécék. Egyébként ezeket már feltalálták, már az ókorban is voltak, Krisztus előtti időkben is. Nem voltak illemhelyek. Mindenki ott és úgy végezte el a szükségét, ahol éppen kellett. Egykori udvaron szavait idézve, az udvarban, a felső folyosókon, az ajtók mögött, és szinte mindenütt ezer trágyadomb látható, elviselhetetlen szag bűzülög. Az egyik nem használt szobát annyira megtöltötték emberi ürülékkel, hogy ez a több tonnás ürülék massza betörte a padlózatot, és lezuhant a földszintre. Nem lehetett kifűteni. Nem arról volt szó, hogy nem lobognak a kandallók, fűtöttek télen, rendesen, viszont ma úgy mondanánk, hogy a nyílászárok nem zártak jól. Így a füsttel együtt a meleg is kiillant, és teljesen igaz az, amit Pap Imre kollégám írt, ezzel kapcsolatban télidőben az egész udvar vacogott. Hideg teleken a királybora és kézmosóvize néha bizony befagyott. Nem volt fenékig tejfel a Versailles palotában élni. Nos, hölgyem és uraim, nem akarok megtisztelő figyelmükkel visszaélni. 14. Lajosról, a napkirályról hallhattak egy rövid, de remélhetőleg elviselhető előadást. Köszönöm a figyelmüket.

0: Kedves hallgatóink, dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza 14. Lajosról szóló előadásának második részét hallották, amelyben a napkirály személyiségéről, uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról, a hit mély vizeire. Magyarországon sokszor egyedülálló, a 21. századi oktatás szükségleteire válaszoló szakirányú továbbképzéseket hirdet az Apor Vilmos Főiskola. A képzések hallgatói olyan területekről szerezhetnek speciális tudást, mint a neurodiverzitás, specifikus fejlesztő pedagógia, a drámajáték, a biblioterápia vagy az értelemközpontú személyiségfejlesztés. A képzésekre június 30-áig lehet jelentkezni. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket. Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészít Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megőrzéséért az Uniós Bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban. Megerősítették az Ukrajna támogatási melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Evianban rendezett csúcs találkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az amerikai elnök szerint a tervezetnél korábban, akár pénteken is aláírhatják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak. Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagálta a kapcsolatfelvételi kísérletekre. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt a zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak.
3: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
4: Hangolódjunk együtt!
5: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola iskolarádiósainak 2023. május 28-ai összeállítását hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai hangoló műsorunkban. Tóth Kata Tamara vagyok, 8. A-osztályos tanuló.
7: Rónai Világ, 8. A-osztályos tanulóként én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
8: Serget Zsombor, 7. A-osztályos tanuló vagyok, köszöntöm Önöket hangoló műsorunkban, melynek témája a mai adásban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola életébe tekintünk bele.
6: Mai műsorunkban szó lesz teremtésvédelmi programokról, melyek intézményünkben történtek. Külföldi utazásokról, melyben gyerekek és pedagógusok vettek részt az Erasmus program és a Határtalanul program keretében. Valamint Valkó Viktor igazgató urat is megkérjük, hogy értékelje a tanév vége felé közeledve az iskolában folyó munkát.
7: Intézményünkben fontos szerepet tölt be a diákok környezettudatos nevelése. Pedagógusaink igyekeznek olyan programokat szervezni, melyek a fenntarthatóságra teremtett világunk megóvásának fontosságára nevelik a gyerekeket. Ezért is örülünk annak a lehetőségnek, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemtől kaptunk, miszerint felkérték iskolánkat partnernek az általuk szervezett Zöld Hét programsorozatba. Így részesei lehettünk ennek a színes programsorozatnak. Diáktársaink rajz- és fotópályázatokon vettek részt, és a díjazottak az egyetem jóvoltából a Visontai Erőmű vendégei lehettek egy kirándulás keretében. Alsósaink flashmobon vettek részt a líceum aulájában, a Zöld Hét megnyitóján. Baksáné Cibak Imelda tanárnőt, a Reál Munka Közösség vezetőjét kérdezzük, milyen programokon vettek részt a felsősök, és hogyan telt a teremtésvédelmi hét a Szent Imre iskolában.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Reál Munka Közösségünk mindig is figyelembe vette azt, hogy a diákokat, ha lehet, akkor környezettudatos szemlélet kialakításával kapcsolatban aktívan bevonjuk, tevékenykedtessük, és a Zöld Hét keretében be tudtunk kapcsolódani az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szervezésében egy városi vadvilág rendezvényre. Ez a program az egyetem botanikus kertjében került megrendezésre, ahol a diákjaink az élővilágból olyan sok élőlénnyel ismerkedhettek meg, amelyek a közvetlen környezetükben előfordulnak, és felfedezhették közben egy játékos teszt formájában a botanikus kert növényvilágát is. A másik, hogy április 22-én a Föld napja alkalmából kitaláltunk egy szabadulószobás játékot. Ennek az volt a célja, hogy a szabadulószoba feladatain keresztül sikerüljön a bolygónkat megmenteni. Szintén az április 22-i Föld napi rendezvényhez kapcsolódott a Guruló nap program meghirdetése, aminek az volt a célja, hogy a diákjaink, ha csak lehet, akkor saját maguk által működtetett guruló eszközzel jöjjenek iskolába, és minél kevésbé vegyék igénybe az autót vagy a tömegközlekedést. Ezen kívül csináltunk egy kerékpár akadálypályát az iskola udvarán, ahol minden osztályból nagyon ügyes tanulók versenyeztek egymással, részt vettek ezen. Nagyon ügyesen teljesítették ezeket a pályán kihelyezett feladatokat. Elsősorban olyan díjakat kaptak, ami valahogyan a közlekedéshez kapcsolódik, a kerékpározáshoz, láthatósági mellény, fényvisszaverő kiegészítők és stb. És gratulálunk is nekik, tényleg rendkívül ügyesek voltak. És úgy gondolom, hogy ezek a programok, amelyeket próbálunk így megszervezni, nem csak a diákoknak az iskolai napjait színesítő programok vagy rendezvények, hanem ezzel segítünk nekik abban, hogy egy kicsit környezettudatosabban éljenek, egy kicsit jobban odafigyeljenek az egészségükre, a bolygónk jövőjére, hiszen ők azok, akik szeretnének ezen a bolygón élni 10 vagy 20 év múlva, és nem mindegy, hogy van-e tiszta levegő, tiszta ivóvíz, és nagyon pici, apró lépésekben azért nagyon sokat tudnak tenni a bolygónk jövőjéért.
8: Köszönjük imádani önnek a beszámolóját és munkaközösségének a szervezett programokat. A teremtésvédelem mellett az Erasmus programok is fontos szerepet kapnak iskolánk életében. Több ilyen pályázat is fut iskolánkban, melyek szintén kapcsolódnak a környezetudatossághoz, de van olyan Erasmus pályázatunk, mi az internet veszélyeire hívja fel a figyelmet, és rávezeti a diákokat az internet helyes használatára. A második fél évben iskolánk fogadott Erasmus csapatot Olaszországból, Görögországból és Izlandról látogattak el hozzánk tanárok, hogy megismerjék kultúránkat, nemzeti értékeinket. Tőlünk pedagógusok és gyerekek utaztak Németországba, Törökországba és Spanyolországba is. A spanyol út részesei voltak a két műsorvezető társam, Kata és Virág, illetve a 8B-ből Kis Virág. Lányok, osszátok meg velünk, mit adott nektek ez a program, mit tanultatok belőle, milyen élményekben volt részetek?
10: Az Act Responsible Think Sustainable Erasmus Plus KA 229 pályázatának köszönhetően négyen utazhattunk ki Spanyolországba, azon belül is Vienna városába. Április 23-tól 29-ig tartott ez a program. Köböl Zsoltné, illetve Demeter Krisztina tanárnővel utazhattunk ki. A pályázat megújuló energiaforrások köré épült, és mi is készültünk egy előadással, amely Magyarország nyújtotta lehetőséget mutat be, de számos különleges alternatívát, új módszert mutattak be kint is nekünk. Talán az egyik kedvencünk volt a tengerbe telepített úszópanelkollektor volt. Az egész hetünk a fenntarthatóságról szólt, emellett ezt bőven gyakorolhattuk is. Az egyik nap részt vettünk egy technika órán, ahol csoportokba oszlottunk, és egy napenergiával működtetett sütőt készítettünk, melyben megfőztünk egy tojást. A spanyol tanárok szerveztek nekünk egy szabaduló szobás játékot is, ahol az volt a cél, hogy megmenekítsük a Földet. Délután elmehettünk megnézni a város nevezetességeit. Felmentünk Atalaya várát és a Villennai Csapi Színházat is megnézni.
7: Jártunk Athéna nevű helyi gyárban, mely a gyönyörű és világviszonylatban is kiemelkedő minőségű anyagokat készít, ágyneműt, függönyt és még ruhákat is. Mindezt az újrahasznosítás jegyében a gyárnál található napkollektor, a vizet pedig tisztítják, és később locsolásra is használják. A hetet egy különleges helyen zártuk, a Villennai Erények Boldogasszony szentélye mellett, mely egy különleges rehabilitációra is alkalmas kolostor. A spanyolok megint csak kitettek magukért, helyben készítették el az ebédünket. Ez egy nevezetes étel, az a neve, hogy paella. Még készült a finom fogás, gyerekek, azaz mi és a fogadóink tájfutáson vettek részt. Röptabdázhattunk, és még az étel után egy kis szórakozás is belefért. Megmutatták a helyi dalokat, és a Macarena tánc sem maradhatott ki.
11: A sok program és előadás nagyon jó célt szolgáltak, és ezek által tanulmányozhattuk a környezettudatosság lényegét. A programban 6 ország vett részt, Spanyolország, Németország, Törökország, Portugália, Olaszország és Magyarország. Mi órákat is látogathattunk a diákjainkkal együtt. Szerintem mindannyiunk úgy érzi, hogy nagyon sokat fejlődött a nyelvtudásunk, úgy, hogy minden nap ezt kellett használnunk, és ez volt a közös nyelv, és ezáltal kommunikálhattunk mindenkivel. Különleges ajándék volt, amit a spanyol család adott a szeretettel, amivel fogadtak minket, és nagyon nehezen váltunk el egymástól, és úgy gondolom, hogy ez egy különleges barátság kezdete.
12: Köszönjük a részletes beszámolót, úgy gondolom, hogy az Erasmus program nagyon jó dolog intézményünkben, színesíti az iskola diákjainak, pedagógusainak életét, bízom benne, hogy én is részese lehetek egy külföldi utazásnak a jövőben.
13: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
14: Egy csoport múlt héten tért haza Felvidékről, akik a hoteltanul program keretében utazhattak a hazánktól elcsatolt területekre. Köböl Zsoltné tanárnőt, a 7. C osztály osztályfőnökét és diákjait, Balogh Tünde, Szafadi Lillát, Kovács Dórát, Erős Emesét és Burunkai Virágot kérdezzük a programról és élményeikről.
15: Szeretettel köszöntünk mindenkit a 7. C osztály nevében. Most értünk haza a határtalanulról, és ez egy nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára. Minden évben izgatottan várja a 7. évfolyam a határtalanul kirándulást, amellyel lehetőség van ellátogatni a Nagy Magyarországtól elcsatolt, ám magyarok lakta területekre. Meglátogathattunk olyan magyar történelmi emlékhelyeket, híres színhelyeket és természeti kincseket, amelyek valaha a hazánk területén találhatók voltak. Különösen hasznos az, hogy a határtalanul kirándulásra a 7. évfolyamban kerül sor, hiszen történelemből ebben az időszakban tanuljuk az első világháborút és az első világháborút lezáró békerendszert, a trianoni békét. Így gyakorlatilag a tárgyi tudás megszerzése mellett a saját tapasztalatokon keresztül sikerül a gyerekeknek rögzíteni mindazt, amit a tanórákon hallottak.
16: Az első nap elindultunk az iskola elől Késmárk felé, ahol meglátogattuk a várat és a fatemplomba, melyben egy vasszeg sincsen. Majd megnéztük az evangélikus templomot, ahol megkoszorúztuk Tököli sírját. Majd ezután Ó-Tátrafüred és Tátranon-Lomnicra mentünk túrázni. Visszafelé megnéztük a tarpataki vízesést, délután pedig elindultunk a szálláshely felé. Az este totóval és activity-vel zárult. A második nap egy egész napos túrán vettünk részt. A Csorba és Poprádi tóhoz látogattunk el. A táj csodás látványt nyújtott. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a magasabb részeken hóban kellett túráznunk, hogy a Csorbató teteje be volt fagyva.
7: Reggel elindultunk Kassára. Kassán város nézni voltunk, és több látványosság között megnéztük a dómot. A dómban volt egy kripta, ahol második Rákóczi Ferenc és még más híres emberek is el voltak temetve. Miután megnéztük a kriptát, felmentünk az úgynevezett Zsigmond toronyba. A dom mellett volt egy park, ahol kiosztottak minden csapatnak egy-egy lapot, amelyen a várossal kapcsolatos kérdések voltak felsorolva, ennek hála jobban megismerhettük a várost. Kassó után újra útnak eredtünk, és egy patak melletti erdőben sétáltunk. A kis kirándulás után Rozsnyóba mentünk. Megnéztük Rozsnyó látványosságait, szobrokat, templomokat és egy parkot. Miután Rozsnyót megjártuk, elfoglaltuk a szállást. Ezután jött a vacsora, amit már csak a totó és az activity követett.
17: A kirándulás negyedik napján a Várhosszúréti Buzgó barlangot látogattuk meg. A barlang az UNESCO világörökség része. Jelenleg 450 méter látogatható. 10 fős csoportokban mentünk a túrára. Izgalmasabbá tette a túrát, hogy csak a fejvédő sisakon lévő lámpa világított. Deszkákon, létrákon és sokszor a barlang kövein, kis patakok felett, közlekedve drótkötelek segítségével fedeztük fel a barlangot. Nem volt túl nehéz a terep, de rendkívüli élményt nyújtott. Cseppkő barlangban 32 méter magas a legnagyobb cseppkő.
7: Utolsó napon ellátogattunk egy magyar, csupán 12 fős iskolába, ahol kedves gyerekekkel találkoztunk. Aztán ellátogattunk Betlérre, az Andrássy család vadászkastélyába. Láthattuk a családi címert, és a család történelméről is sok dolgot megtanulhattunk. A kastély bejárása közben megtekinthettük a család vadászgyűjteményét is.
18: És most néhány szóban arról, hogy kinek miért volt nagyon érdekes és hasznos ez a kirándulás.
17: A tátrai túrák nagyon izgalmasak voltak. Jó érzés volt sokat mozogni a megfelelő társasággal. Megismertünk másokat is más osztályokból, és sokat nevettünk az utakon. Izgalmas volt a hét, és nagyon jól éreztük magunkat a barátainkkal.
16: Számomra határtalanul egy életre szóló élmény volt, ugyanis sok új embert ismertem meg, és számos csodás élményben volt részem. A Cseppkő barlangtól kezdve egészen a Tátráig minden érdekes helyen voltunk. Kassa is egy csodás város, és iskolát is látogattunk. Voltunk a Magas Tátrában és a Betléri kastélyban. Számomra az volt még a legjobb élmény, hogy meg tudtam nyílni másoknak.
7: A diákok jobban megismerték egymást, hiszen 5 napot töltöttünk egy közösségben. Együtt szórakoztunk és sokat nevettünk. Nagyon szép helyeken jártunk, egy felejthetetlen és tartalmas hét volt, bár ne ért volna véget.
19: Örülök, hogy jól sikerült nektek is a határtalanul program. Köszönjük nektek ezt az élménylős beszámolót. Én is szívesen emlékszem vissza erre a hétre, amikor mi voltunk Felvidéken a tavalyi évben ennek a programnak a keretében. Műsorunk utolsó vendégeként Valkó Viktor igazgató úrat kérdezzük, hogy mit tart még a kiemelkedő nevelési feladatnak az elhangzottakon kívül a Szent Imre iskolában, milyen programok színesítették a diákok életét a második fél évben.
20: Köszönöm a szót, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mivel iskolán katolikus iskola, ezért a sok különböző program mellett nagyon fontosnak tartjuk a vallásos életre való nevelését a gyermekeknek. Nálunk az advent és a nagybőti időszak mindig kiemelkedő időszak. Igyekszünk a gyerekeket lelkileg is ráhangolni az ünnepre, Jézus feltámadásának ünnepére. A nagybőti időszakban keresztúton veszünk részt a bazilikában, és a diák önkormányzat évek óta megszervezi a gyerekeknek az esti Egedhegyi keresztutat. Aztán, ami még kiemelkedő a nagybőti időszakban, hogy a 6. évfolyamosok mindig készülnek a passióval. Külön köszönet a felkészítő tanároknak érte, Szűcsné Póca Zsuzsanna tanárnőnek és Sajbán Zsuzsa tanárnőnek, akik nagyon sokat foglalkoztak a gyerekekkel, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem még a Kisút zenekarnak is, hogy zenei kíséretet adott nekünk a passió játékhoz, és ezzel is emelték az előadásnak a színvonalát. Vizi János atya nagyon nagy segítségünkre volt, a lelki nap előtt lehetőséget adott minden diákunknak, hogy elvégezze a húsvéti szentgyónását, és külön öröm számomra, hogy nagyon sokan is éltek ezzel. Aztán a vallásos életre való neveléshez tartozik még iskolánkban, hogy szeretjük azt, hogyha a gyermekek felveszik a szentségeket. Ugye a legtöbb gyermek hozzánk ide az iskolába már úgy jön, hogy meg van keresztelkedve, és a 3. évfolyamon van az első áldozás. Ez most május 13-án volt. Közel 110 gyermek volt első áldozó, és ebből közel 90 gyermek a Szent Imre iskola tanulója volt, ami nagyon nagy öröm számomra, hogy a szülők, pedagógusok komolyan veszik ezt, hogy ezt erre a szentséget felvegyék a gyermekek, és így már minden szentmisén szentáldozáshoz járulhatnak, találkozhatnak az Úr Jézussal. A másik nagy esemény, ami még lesz, az a bérmálkozás, ez pedig 8. osztályban aktuális a mi iskolánkban, ugye mivel a bazilikához tartozik az iskola területileg, ezért a bazilikába tartjuk ezeket a nagy ünnepeinket, és a bérmálkozók is egész évben készültek a bérmálkozásra, a heti két hittanóra keretében, valamint Kovács József atya, káplán atya, a bazilika káplánja készítette őket a plébániai hittanórák keretében. Innen az iskolánkból közel 60 szentimrés gyerek fog bérmálkozni pünkösd vasárnapján, az is egy nagyon szép ünnep lesz. A bazilikának is, a bérmálkozó gyerekeknek és családjaiknak is, és hát nem utolsó sorban az iskolának is, mert mindig örül a szívünk, amikor a szentimrés gyerekek egy-egy szentséghez járulnak és felveszik a szentségeket. Ebben a fél évben nagyon fontos feladatunk volt még a beiskolázás. Nagy hálával tartozom a leendő első osztályos tanítónéniknek, akikkel együtt jártuk az

0: hanem az iskola összes pedagógusán múlik ez, hogy hogy áll hozzá a mindennapi feladataihoz, és itt szeretném megköszönni a tantestületnek is az egész éves munkáját, mert azért volt feladat bőven. Ugye most már május második felébe léptünk át, ilyenkor már azért egy kicsit lazább az iskolai élet, mert a május hónap az osztálykirándulások hónapja, kirándulva tanulnak tulajdonképpen, ezek mind ilyen tanulmányi kirándulások, tehát ezek alkalmával is tanulnak a gyermekek. A mostani hatodik évfolyamunk most éppen erdeiskolás kirándulásokon vesz részt. Budapestre mennek, Szilvásváradra és Sástóra, az is biztos nagy élmény lesz a gyerekeknek. És hogyha már a kirándulásnál tartok, nyári táborokat is szervezünk a gyerekeknek. Lesz egy napközis táborunk rögtön, miután már bezárjuk az évet, aztán lesz alsós táborunk 2 is Sarudon, és lesz egy felsős táborunk is Tiszafüreden, a Kenu tábor, amit az idei évben már 19. alkalommal szervezünk meg. Annak is örülök, hogy minden táborra nagyon sokan jelentkeznek, sok jelentkezünk van. Ugye említettem már a tanév zárást, már azért egy hónap van körülbelül a tanévzáróig, és úgy látom, hogy a Szent Imrés diákok megint nagyon szép eredményeket fognak elérni, nagyon szép bizonyítványok fognak születni. A nyolcadikosok már nem izgulnak, mert szinte mindenkit, sőt, még egy-két ember van, akinek még kérdéses, hogy melyik iskolába fog tovább tanulni, de ezt leszámítva mindenkit felvettek középiskolákba, mindenki tovább tanul, és a nagy részük a gyerekeknek, azok abban az iskolában mennek, ahova menni szerettek volna. Úgyhogy én a nyolcadikosoknak innen szeretnék nagyon sok sikert kívánni a továbbtanuláshoz. Legyenek olyan ügyesek és közvetlenek, mosolygósak, mint amilyenek itt voltak a Szent Imre iskolába. És még itt a felvételik, meg a tanulmányi eredmények mellett külön szeretném megköszönni azoknak a gyerekeknek a munkáját, akik tanulmányi versenyeken vettek részt. A honlapunkon rajta van nagyon sok tanulmányi verseny, a Szent Imrés gyerekek sportban, természettudományban, idegen nyelvi versenyeken, történelem versenyeken, hittan versenyeken, tényleg diákolimpián, akár csapatban, akár egyénileg nagyon-nagyon szép eredményeket értek el. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Szent Imre iskola minden tanulójának, minden dolgozójának majd nagyon jó pihenést kívánok a nyárra. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük igazgató úrnak a programok ismertetését. Kedves hallgatóink, műsorvezető társaim nevében köszönöm, hogy hallgattak minket, minden jót kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak 2023. május 28-ai összeállítását hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. június 22-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik.
2: Dicséretessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Különleges időszak ez a június, hiszen több ünnep van, ami meghatározza ilyenkor az egyház életét. Ilyen volt az elmúlt időszakban a Szent Háromság vasárnapja, úrnapja, az úrnapi körmeneteknek a hagyománya, a szokása, amire

0: most néhány gondolattal mindjárt visszatekintünk, és előttünk áll ugye az egyházmegyéknek az egyik legszebb ünnepe, ünnepnapja, ugye a papszenteléseknek az időszaka, és a hét szentség között, amiről tavaly hosszabban is beszélgettünk itt a stúdióban, ugye ott van a papság, az egyházi rend szentsége, és ebben a műsorban egy picit erről is szeretnénk beszélgetni, hogy miért fontos a papság az egyház életében. Most először tekintsünk vissza egy picit, mi az, ami nektek az úrnapjával kapcsolatban élmény, vagy mi az, ami nektek ünneppé teszi az úrnapját? Kriszta?
1: Tehát mondjuk nekem ugye, ami megmarad mindig, és mindig nagy küzdelem egyébként, azok a szolgálatok, mert ugye kántori és énekkari szolgálatot látok el ilyenkor, és illetve látunk el, nyilván énekkarról van szó, és ez általában azért kicsit megosztja a figyelmemet, meg a ugye, igen, tehát a koncentrációmat is, úgyhogy így nehéz azért odafigyelni rá, nyilván tudom, hogy miről szól Krisztus testéről és véréről, és Isten szeretete az, ami ilyenkor mindig megfog, hogy önmagát adta értünk, és hogy ennyire szeretett minket.
0: Timi, neked mit jelent az úrnapja, mint felnőtt megtérőnek?
2: Hát egy emlékeztető, szerintem ez mindig, minden évben azért több ilyen ünnepünk van, amikor visszatudunk arra emlékezni, hogy Jézus milyen áldozatot hozott értünk. És szerintem ez egy ilyen jó alkalom erre, ez az időszak is. Ami személyes élményem, nekem a legnagyobb gyermekem például pont úrnapján született, úgyhogy ez akkor pont úgy esett vasárnapra, arra napra esett ez az ünnep.
0: Igen, akkor ez egy különleges, biztos, igen, hogy így élményként a... Akkor már jártál templomba, vagy akkor már, akkor
2: jártam,
0: te már megtért
2: jártam,
0: ember voltál?
2: Igen.
0: Akkor tudatában voltál annak, hogy milyen szép ünnepen születik.
2: Igen, és pont a nagyszülők, amikor jöttek be hozzám, amikor már ugye már megszületett a fiunk, akkor ők már a körmenet után érkeztek meg, úgyhogy ez így dupla öröm is volt.
0: Vasárnap mondtam a Szentmisén az elmélkedésben, hogy tulajdonképpen minden vasárnap úrnapja, hiszen ugyanazt tesszük minden egyes vasárnap, hogy az oltári szentséget ünnepeljük, hiszen a Szentmisének egy lényeges része, központi pillanata, amikor a pap felmutatja a szentostját, aztán még inkább, amikor a hívek, akik megtisztult lélekkel felkészültek rá, magukhoz is veszik. Tehát tulajdonképpen minden vasárnap ugyanezt ismételjük meg, ugyanezt tesszük. Mi az, ami mégis különlegesé teszi? Hát ugye ezt mindannyian tudjuk, ugye ilyenkor az oltári szentséget nem csak magunkhoz vesszük, hanem kivisszük a templom falain kívülre, a városokba, a falvakba, a utcákra, és a négy oltár segítségével a négy égtáj felé áldást kérünk Istentől, a mi mennyei atyánktól, az Úr Jézuson keresztül, az oltári szentségen keresztül, a lakókra, a településre, és mindarra, ami körülöttünk van. Az elmúlt időszakban, ahogy így elvallástalanodik a társadalom, ugye sajnos tudjuk mindannyian a statisztikákat, hogy országunknak alig 10%-a, de inkább kevesebb, most már 6-7%-ot mondanak, akik gyakorolják a vallásukat. Ugye ez azt jelenti, hogy 94% egyáltalán nem gyakorolja a vallását, mivel ez már nem sokat jelent egy úrnapi körmenet, ezért az utóbbi években elindult egy vita, hogy érdemes-e megtartani az úrnapi körmeneteket, vagy sem. Legyenek úrnapi körmenetek, vagy megszüntessék őket. Érti-e a társadalom, hiszen régen egy hagyományos társadalomban, faluban például mindenki dolgozott, készítették az úrnapi sátrakat, vitték a virágot, összefogtak az asszonyok, férfiak vágták a zöldágat, gyerekek ebben nőttek föl. De most már egy olyan társadalomban élünk, hogy ha az ember csak úgy kimegy az utcára azzal a pár tíz vagy száz emberrel, aki éppen el tud menni a szentmisére, talán a legtöbb ember csak furcsa szemekkel nézi, hogy milyen ilyen farsangi vagy álarcos bál, vagy mindenki beöltözve ilyen ruhába, olyan ruhába, tömjénfüsttel, bármivel, kimenni a nyílt utcára. Lehet, hogy még valakiket ez irritál, zavar is, hogy érdemes-e belefogni ilyen körmenetek megtartásába. És nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már nem tartják meg a körmenetet. Sok településen már húsvétkor sem, ilyenkor úrnapján sem, és ebből indult egy ilyen vita, hogy helyes vagy nem helyes, szükséges vagy nem szükséges úrnapján az oltári szentséggel körmenetet tartani. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet itt a 21. században, hogy miért jó, fontos-e egyáltalán, vagy érdemes-e még ezzel a mondjuk így folklórral vagy tradícióval itt erőszakoskodni a katolikusoknak, hogy vigyük ki és körmenetet tartsunk, sátrakat készítsünk. Mennyire fontos lehet ez egy embernek a hit életében ma?
1: Szerintem fontos, mert mindenképpen egy külső tanúságtétel. Tehát, hogy nem csak élnem kell a hitem, ugye a hit nem magánügy. Tehát, hogyha én kimegyek a körmenettel, és tényleg őszintén tiszta szívből, úgymond magamat adom, és az Isten kapcsolatom látszik, vagy kisugárzik rólam az emberek felé, akkor ez mindenképpen, ha már csak egy embert megérint, ez egy nagy dolog. Tehát, hogy igazából érteni nem biztos, hogy fogják, meg nem is kell, hanem hogy a lelkét érintse meg, a szívét az érzésein keresztül fogja meg őt az Isten, vagy szólítja meg őt az Isten, hogy látja esetleg a tömeget, vagy az imádkozó embereket mind egyszerre. Azért ennek hatása van, és a Szentlélek ugye működik, tehát ha és úgy, ahogy mi nem is gondolnánk, tehát nyilvánvaló azért felettünk áll jóval, tehát nem mi határozzuk meg azt, hogy ki az, akit megszólít egy körmenet, vagy kinek jó az a körmenet, vagy kinek nem, hanem igenis ezt majd a jó Isten tudja, és nekünk meg kell vallani a hitünket szerintem ezáltal is.
0: Timi, te két nézőpontot is összetudsz nekünk foglalni. Megtérésed előtt, ha találkoztál volna, hogy beleszaladtál volna egy ilyen körmenetbe, mi lett volna így a véleményed, és most hogy látod, hogy mennyire fontos mondjuk a nem hívő, nem gyakorló embereknek?
2: Mondjuk nyilván tiszteletben tartom mindenkinek a szokásait, de nem voltam vele tisztában, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Egy érdekesség volt, inkább ezt mondanám, tehát hogy látványosság, fogalmazzunk inkább így. Nyilván a külsőségét láttam, amit az előbb elmondtál, hogy emberek mennek egymás mögött tömjén füsttel énekelve. Nyilván ez most már szerintem mindenképpen fontos, hogy ezt megtartsuk. Egyfajta evangelizáció, tanúságtétel, és ez mindenképpen fontos, mert ha ez nem marad fenn, akkor előbb vagy utóbb nem lesz, aki csatlakozzon az egyházhoz, és akkor hova fog vezetni ez az egész. A másik dolog meg érdekes nekem a legkisebb gyermekem, a lányom, ő például nagyon várta a körmenetet, ő kifejezetten szereti ezeket. Nyilván ő még pici, és ő a külsőségeket látja, de azért bizonyos dolgok már megérintették az ő kis lelkét, úgyhogy ő nagyon-nagyon szereti, és most is alig várta egyébként, hogy legyen.
0: Hogyha a magyar katolikus lexikont fellapozzuk, és megkeressük, hogy tulajdonképpen az úrnapi körmenetről mi az, ami fennmaradt így az egyház életében, mi az értelme, akkor a következőket találjuk. 1274 és 79 körül Kölnben vezették be először, és sok német városba elterjedt Kölnből ez a hagyomány. Célját kettősnek tartották, hogy a hitvallás és Krisztus felmutatása a világnak, valamint hódolat előtte. Azt írja a lexikon, hogy a körmenet útvonalán négy sátort állítottak fel, négy oltárt a négy égtáj felé, ott felolvastak egy-egy az oltári szentség alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az áldást azért tartották fontosnak, mert egyben a körmenetek oltalomkérést is jelentettek a természeti csapások, háborúk ellen. Nagyon fontos ugye az, hogy mindig, amikor az egyház kimegy az utcára, akkor áldást kér nem csak az emberre, hanem arra, ami őt körülveszi, vagyis a teremtett világra, hogy például a búzaszentelő körmenet, ugye akkor is könyörgünk ugye a csapások ellen, a jó termésért, a természeti katasztrófák, a jégverés ellen imádkozunk, kérjük az Istent, hogy oltalmazzon meg minket, és amikor úrnapján is áldást kérünk, vannak különböző fohászok az úrnapi körmenetben, ahol ugye folyamatosan imádkozunk, hogy őrizd és védd meg népered, őrizd és védd meg a világot, amit jobbod alkotott, és ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket mondunk a körmenet alatt. Közben ugye felolvassuk azokat az evangéliumi szakaszokat, amelyek az oltári szentség alapítására vonatkoznak. Ilyenkor ugye a sátrakat virággal díszítjük, a különböző vallásos társulatok vagy csoportok vállalnak ilyen feladatokat, hogy elkészítik ugye ezeket az úrnapi oltárokat, aminek különböző hagyománya van, sátrat, virágkoszorúkat, gyertyákat, szentképeket helyeznek ilyenkor a sátrakban, és mindenki, ahogy mondani szoktuk, belead apait, anyait, hagyományok szerint, sokszor családoktól öröklődik, akik díszítik ezeket az oltárokat, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni már korán reggeltől a Jóisten dicsőségére, hogy minél szebb és méltóbb legyen az ünneplésre ez a nap, az az oltár, amit elvállalt, hogy földíszíti. Tehát ezért fontos a körmenet, ezért fontos az imádság, hogy kivinni, ugye felmutatni a világnak, és áldást kérni az emberre és a teremtett világra egyaránt a világ négy égtája felé, vagyis minden irányba, a világ minden részére, a városok, falvak minden lakójára, minden utcájára, minden lélekre, aki ott megfordul és ott éli az életét. Fontos az, hogy ezeket hitelesen és szívvel, lélekkel végezzük, hiszen ahogy elhangzott, ugye a hit az át kell, hogy sugározzék a viselkedésen, a tekinteten, az arcokon, a magatartáson, az énekben, az imádságban, hiszen különben, ha ez nem történik meg, akkor csak egy díszfelvonulássá válik, vagy egy kulturális hagyomány, aminek igazából úgy önmagában nem sok értelme van, csak akkor, hogyha az ember hittel cselekszik.

0: Elérkeztünk a műsor második részéhez, ahol ismét egy fontos témáról beszélnénk, ugye a szentségek keretén belül a papság szentségéről, az egyházi rendről. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mit jelent számotokra a ti hitéletetekben a pap? Nektek személy szerint fontos vagy nem fontos? Hogy látjátok, mennyire nélkülözhetetlen, vagy nélkülözhető, vagy hol, milyen szerepet tölt be a pap egy keresztény ember életében, mint vallási vezető, vagy nem is tudom, hogy közelítsen meg, ugye én személy szerint, de rátok bízom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire fontos. Hiszen látjuk, hogy vannak ugye a szabad keresztények, szekták, stb., ahol gyakorlatilag bárki felállhat, tanúságot tehet, prédikálhat, aki erre ki van képezve, nem kell annak, ahhoz papnak lenni. Tehát, hogy kell-e ez az intézményesített papsága, hogy mi értelmezzük, mint szentség, mint szentségi vezető, vagy szentségi hatalommal bíró Krisztusnak a munkatársaként működő pap, akit püspök szentel föl, az egyházhoz tartozik, tehát aki szentségi módon is föl van. Szerintem, hogy elég lenne csak egy pásztor, aki kiáll és prédikál.
1: Hát szerintem, tehát hogy nem képezi vitatárgyát az, hogy szükség van rá, és hogy alapvetően a pap az egyik legfontosabb szereplője annak, hogy igazából Istenhez találjunk. Mert hogy ő egy vezető, tehát ahogy mondtad is, hogy egy ilyen vallási vezető, lelki vezető, úgymond nekem nincs lelki vezetőm, viszont minden szentmisében megkapom azt az útravalót, amire szüksége van a lelkemnek, vagy amilyen kérdés van, mindig megkapom rá a választ. Fontos az eukarisztia szempontjából is, ugye, hogy a szentséget, meg a többi szentség szempontjából is, hogy ti szolgáltatjátok ki azt, tehát hogyha ez nem lenne, akkor gyakorlatilag ugye a lelkünk úgymond halott lenne. Tehát én azt gondolom, hogy egy szektában, hogy figyelem, és van a környezetemben is szektát vezető pásztor, úgymond, hogy ott igazából az ő egyéniségük inkább előtérbe kerül, én meg azt gondolom, hogy a pap az, aki Isten felé vezeti az embereket, és átadja őket úgymond Istennek. Tehát, hogy nem az van, hogy ő önmagát helyezi előtérben, nem az kell, hogy a hívek őt szeressék, vagy miatta járjanak templomba, hanem az, hogy ha ezt a pap észreveszi, akkor finoman Isten felé tudja a tekintetüket irányítani.
0: Timi, te hogy látod? Van-e fontos szerepe a papnak az egyházi közösségek életében? Vagy a te életedben például, mint többször beszéltél arról, hogy amikor te megtértél, akkor volt ott a te életedben egy papbácsi, aki téged segített ebben. Te hogy látod, hogy ő mennyit tett hozzá a te hitéletedhez, mint pap?
2: Hát nyilván elengedhetetlen szerepe volt benne. Tehát az, hogy a hívásra válaszol valaki, az még szerintem nagyon kevés. Tehát kell azért, nekem ő volt az a lelki vezetőm azért elég sokáig, amíg ő itt volt közöttünk, aki irányította az én hitéletemet, sőt nem csak a hitéletemet, mert az életemben is nagyon sok olyan döntést meg tudtam vele beszélni, amiben nagyon bölcs tanácsokat adott. Úgyhogy én szerintem hát mindenképpen fontos, tehát nem is tudnám elképzelni enélkül, hogy papság ne létezne.
0: Talán a másik ilyen érdekes kérdés, ami sokakat érinthet, hogy sokan a papságot ilyen idealisztikus dolognak élik meg, és olvashatunk akár ilyen vicceket is az interneten, hogy milyen az ideális pap. És hát ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok embernek elvárásai vannak a papokkal szemben, és nagyon sok esetben van ilyen is sajnos, hogy ha nem teljesíti a pap azokat az elvárásokat, amelyeket a hívek támasztanak, akkor megorrolnak rá, esetleg feljelentik, vagy nem fogadják el, nem fogadják be. Szerintetek ennek mennyire van létjogosultsága, és mitől lesz egy pap jó pap abban a közösségben, ahol szolgál? Hogy vannak-e ilyen kritériumok?
1: Szerintem nincsenek kritériumok, és a híveknek én azt gondolom, hogy nem lehetnek kritériumai a papok felé. Hanem pont, hogy a pap pedig szolgál valóban. Tehát nyilvánvalóan vannak a papságnak szabályai, amit ti tudtok, amit ti tanultok, és ahogy elengednek benneteket a szenteléskor. De az, hogy egy hívő közösségnek elvárásai, tehát alapvető, hogy az imádságban része szervezi az imádságot, a szentmisét elmondja, tehát ami egy papnak a feladata. De azon kívül a híveknek szerintem imádkozni van joga egy papért, nem pedig beleszólni esetleg a munkájába, vagy meghatározni azt, hogy igazából mi a feladata. Hát nyilván ötletei lehetnek, hogy ne egy egyházközségnek, hiszen van egyháztanácsülés, ahol azért elmondják a véleményüket, az ötleteiket, stb. De a papnak a joga azt megítélni, hogy az egyházközség szempontjából előre viszi az embereket Isten felé, vagy esetleg hátráltatja azt a közösséget abban, hogy megtalálják az Urat. Ez nagyon fontos. És hogy azt gondolom, hogy azért egy papnak ugye a feladata az, hogy a lelkeket vezesse Isten, és nagyon sokszor ugye háttérben kell maradnia, tehát szolgálnia kell, és ezért nehéz, tehát imádkozni kell értük mindenféleképpen, mert azért okozhat egyfajta elmagányosodást ez a dolog, de mindenképpen egyfajta magány, hiszen nem kötődhetnek igazából senkihez, egyedül a jó Istenhez szerintem.
2: Hát szerintem azért nehéz ez, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben kettős elvárás elé vagytok állítva. Ugye egyrészt az, hogy szent legyen az a pap, másrészt, hogy emberileg is olyan legyen, akit ő mondjuk a adott közösségbe tud fogadni, és hogyha az emberi oldalról van valamilyen hiba, akkor ezt nagyon sokszor, nagyon sokan nagyítva látják, és ahelyett, hogy imádkoznának mondjuk az adott papért, inkább csak a hibáit beszélik ki, és szerintem ez óriási hiba, már csak a közösség szempontjából is, mert ugye ez bomlasztja a közösséget.
0: Igen, ez biztos, hogy így van, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek csak részleteket látnak, tehát ahogy szoktam mondani, hogy nem az egész tortát, hanem csak egy-egy szeletet a tortából, és hogyha az ember nem látja az egészet, az egész történetet, az előzményét, a következményét a dolgoknak, akkor hajlamos megítélni egy hiba vagy egy rossz döntés alapján egy egész embert vagy egy egész életet, és ez nagyon veszélyes az egyházban, a hívek körében, a papság körében is, hogy csak nagyon kis szeletét ismerjük a történeteknek, és abból már egy egész nagy kerek ítéletet levonunk, és akár hajlamos az ember eldönteni, hogy valaki jó pap, vagy rossz pap, vagy ezt szeretjük, vagy nem szeretjük. Ugye a papság alapvetően nem ezen múlik. A papság azon múlik, hogy a püspök kézföltétele által Istentől hatalmat kapott a felszentelt pap, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, átváltoztassa a kenyeret, feloldozza a megtérőket, a bűnösöket, és ezáltal az Istenhez vezesse az embereket, és ez nagyon-nagyon fontos feladata a papnak. Mit tehet a keresztény ember, mit tehet a hívő ember a papjával, meddig mehet el, hol a határ, vagy mit tehet azért, hogy egy pap otthonra találjon egy közösségben, mert lehet, hogy egy pap csak egy évig, 2 évig, 3 évig, vagy 10 évig, vagy 20 évig, vagy 30 évig van egy közösségben, nem tudni, hogy a püspök mikor dönt úgy, hogy másik helyre helyezi, de hogyan érezheti magát egy pap, miben segíthetjük a papokat, azokat a papokat, akik közöttünk szolgálnak, hogy otthon érezzék magukat, hogy jól végezzék a feladataikat, hogy támogatva érezzék az ő hivatásokat a hívektől, mi az, amit tehetünk?
2: Elsősorban imádkozzunk értük. Tehát én szerintem ez a legfontosabb, hogy a hívek minden szándékukat, tehát azért ajánlják fel, hogy jó papjuk legyen. Tehát, hogy ő jól tudja működni.
1: Igen, én is azt gondolom, amit Timi mond, hogy elsősorban mindenképpen imádkozó közösségre kell találni a pap azokban, ahova megy, tehát abban a közösségben, illetve hogy nagyon fontos a figyelmesség, de természetesen minden a határokon belül, meg a szeretet kifejezése, meg a gondoskodás, tehát minden a határokon belül, tehát az, hogy érezze azt a pap is lássa, hogy igenis odafigyelnek rá a hívek, hogy ő is odafigyelnek, tehát egy kölcsönös együttműködés, egy kölcsönös szeretet kapcsolat, ami abszolút egészséges, arra szerintem szüksége van minden papnak.
0: Igen, nagyon sokszor szoktuk mondani azt, hogy a papok részére kevés a visszajelzés, főleg a pozitív, negatív annál több, de jól esik a papnak az, ugye ezt én, mint pap mondom, nagyon sokszor, hogyha van pozitív visszajelzés, hogyha a hívek oda mernek lépni, megmerik köszönni, hogy szép volt a prédikáció, mit tudom én, szépek a templomban a virágok, jó döntés volt, hogy, és hogy megmerik köszönni a papnak, hogy van. Vagy például ott van a papi hivatások vasárnapja. Sok helyen hagyomány, hogy ilyenkor felköszöntik a papokat a hivatások vasárnapján, hálát adnak a papságukért. Tehát ez nagyon fontos lépések, vagy egy-egy alkalmat, amit szervez a pap, például megköszönni, hogy a jó Isten felé terelgeti őket, mert ugye más nincs, aki visszajelezze, mert az ember ugye átlag családos ember, hazamegy esetleg a férje vagy a felesége, mondja neki, hogy drágám, ez így szép volt, jól tetted, ezt jól csináltad, stb. A papnak ugye nincs ilyen visszajelző forrása, hiszen egyedül él, ezért nagyon sokszor nincs. Akár a segítségére is lehet, hogyha például valami negatívum, csak azt megjegyezzük, hogy atya, ez szerintem nem jó ötlet, vagy ez most ezen változtatni kellene, vagy lehetne ezt másképp is. Tehát szívesen fogadják a papok, és szívesen fogadjuk mi papok, hogyha a hívektől kapunk pozitív, vagy éppen segítő visszajelzést, ami alapján ugye változtathatunk bizonyos dolgokon. Ez nagyon fontos. Persze mindennek az alapszabálya a szeretet törvénye az, hogy mindent, amit teszünk, ne gőgből, vagy ne rossz indulatból, vagy ne főnökösködésből, hanem szeretetből tegyük. Tehát ne leuralni, ne irányítani akarjuk a papot, hiszen sokszor ezt érzi az ember, mint hogyha lenne olyan, aki jobban tudja, tehát pápába pápánál, ahogy szokták mondani, mindent jobban tud, tehát hogy erre vigyázni kell, hogy ugye ne lépjük át a határainkat, úgy maradjunk meg az emberség szintjén, mint testvérek, akik a rosszat figyelmeztetve, szépen megfogalmazva el tudjuk mondani, a változás és a szeretet szabályai szerint, reményével, a jót pedig örömmel megosztani, és én hiszek abban, hogyha a pap kap ilyen visszajelzéseket, ő is sokkal több ilyen visszajelzést fog adni a közössége felé, mert így működik az ember oda-vissza szeretni és szeretve lenni, ez egy oda-vissza működő dolog, kell, hogy legyen. És pontosan, ami elhangzott az előbb, ugye, hogy elmagányosodás vagy bezárkózás ellen ezek a legjobb módszerek, hogy ne hagyjuk a papot elmagányosodni, bezárkózni, egyedül maradni, hanem legyünk társai az ő hivatásában, segítői, támogatói, akikben bízhat, akikre támaszkodhat, hiszen egyedül senki nem tud semmit tenni, egy fecske nem csinál nyarat, kell a közösség, kell a támogatás, kell az összefogás azért, hogy a papjainknak a munkája gyümölcsöző legyen. És most, amikor különösen is a papszentelések időszaka van, pap és diakónus szentelések időszaka, imádkozzunk a papjainkért, imádkozzunk azokért a papnövendégekért, akiket diakónussá szentelnek, és imádkozzunk a saját papjainkért, plébánosokért, káplánokért, akik az egyházközségeinkben szolgálnak, hiszen jön a helyezések időszaka, lehet, hogy valahol lesz változás, új pap lesz, szeretettel fogadni, imádkozni érte, imádkozni az atyákért azért, hogy az egyre inkább növekvő feladatokat mindenki kitartással és hűséggel tudja ellátni. Hát ennyi fért mai műsorunkban. Hálás szívvel köszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: 16 óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az arándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról, a hit mély vizeire. Magyarországon sokszor egyedülálló, a 21. századi oktatás szükségleteire válaszoló szakirányú továbbképzéseket hirdet az Apor Vilmos Főiskola. A képzések hallgatói olyan területekről szerezhetnek speciális tudást, mint a neurodiverzitás, specifikus fejlesztő pedagógia, a drámajáték, a biblioterápia vagy az értelemközpontú személyiségfejlesztés. A képzésekre június 30-áig lehet jelentkezni. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket. Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészít Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megőrzéséért az Uniós Bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban. Megerősítették az Ukrajna támogatási melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Evianban rendezett csúcs találkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az amerikai elnök szerint a tervezetnél korábban, akár pénteken is aláírhatják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak. Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagálta a kapcsolatfelvételi kísérletekre. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt a zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl a hőmérséklet. Híreinket hallották.
7: Reklám.
8: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
9: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu holnapon 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
4: A lélek útjain.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a megtérésről és a bizalomról elmélkedik Kónya Ákos református lelkész, Tikovics Ernő műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanú életéről, életszentségéről beszéltem. Minden alkalommal néhány gondolatot mondtam a vértanúságról is. Mai alkalommal Hajnal Zénó ferencesről fogok beszélni, előtte pedig szeretném megemlíteni, hogy Szent Ferenc atyánk 1219-ben 6 szentéletű társát a mai Marokkó területére küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Végül 5-en Berárd, Péter, Otto, Akurziusz és Adjutus mentek a pogányok közé, mivel egyikőjük közben megbetegedett. 1220. január 16-án szenvedtek vértanú halált a marrakesi emír beosztottjai által. De említhetném a vértanúk sorában a 20. században Szent Maximilián Kolbét. Abban az időben nem csak ő, hanem több rendtársam esett áldozatául a diktatúráknak. Az ő életpéldája is, Maximilián Kolbének az életpéldája is fontos tanúság számunkra, hogy életünket kell áldozni Krisztusért, tanúságot téve róla. A történelem folyamán nagyon sok protestáns lelkész is tett tanúságot életével Krisztusról, vagy szenvedett el hosszabb börtönbüntetést. Novícius korunkban olvastok ebédlőben Dietrich Bonhoeffer lelkésznek a börtön leveleit. A vértanúk sorába illeszkedik a hét ferences vértanú is, Károlyi Bernát, Krisztán Rafael, Lukács Pelbát, Kis Szalész, Hajnal Zénó, Kovács Kristóf és Köröztös Krizosztómnak az élet áldozata, akik a II. Világháború idején vagy a diktatúra, kommunista diktatúra képítésének időszakában életükkel tettek tanúságot Krisztusról. Hajnal Zénó eredetileg Pulfermann József néven született Vaskón, Bihar vármegyének a területén 1900. október 25-én, idén van tehát 125. születésnapja, vagy 126. születésnapja. Szülei Pulfermann Imre és Fekete Mária voltak. 1917. augusztus 27-én öltözött be, s öltötte magára rendünknek a ruháját. 1908. augusztusában tett egyszerű fogadalmat, majd pedig 1924. július 30-án tett örök fogadalmat. 1925. júniusában szentelte pappá Nagykanizsán Zadravec István ferences tábori püspök. Az elkövetkezendő időben több rendházban is lakott, így például Veszprémben volt házfőnök helyettes, kollégiumi növendékeknek a lelkésze, 1927-ben Nagykanizsán hitszónok, segédlelkész egyben Kiskanizsán a harmadik rendnek a lelkiigazgatója. 1931-ben már Szombathelyen találjuk, ahol hitszónok, népmissziós, segédlelkész, a Jézus Szíve Szövetségnek a vezetője, lelki vezetője. Abban az időben a ferences barátok sokfelé eljártak népmisszióba, folytatva azt a hagyományt, amelyet az elmúlt századok folyamán is mindig megtettek, hogy otthagyták állomáshelyüket, és elmentek néhány napra, vagy akár több hétre is egy-egy városba, egy-egy faluba, egy-egy településre, és különböző embereknek tanúságot tettek Jézus Krisztusról, kiszolgáltatták a szentségeket, Szent Jónást, és szentmisét mutattak be. 1932-ben Budapestre a Ferenciek terére kerül hitszónoknak, majd 33-ban már Amerikában találjuk. Amerikában az ottani magyarok között is többfelé szolgáltak ferences szerzetesek, így a Mariana provincia egyes tagjai is vállaltak szolgálatot ott. Volt például Röblingben házfőnök helyettes plébános népmissziós. Bordentownban 1936-tól kezdve szintén házfőnök helyettes plébános népmissziós. 37-ben tér vissza Magyarországra, ahol az esztergomi rendházban lakik. Rövid idővel ezelőtt, mármint 37 előtt alapítottuk meg a Szent Antal gimnáziumot és kollégiumot. Ennek lett Zénó atya prefektusa, osztályfőnöke, korepetítora, hittanára, sőt angolt is tanította diákoknak, hiszen remélhetőleg annyi angol tudást magába szedett ott Amerikában, hogy tudta korepetálni a diákokat. 1938-ban már Nagykanizsán hitszónok, segédlelkés és templomigazgató Kiskanizsán. Ezt követően Nagyatádra kerül házfőnöknek, lelkipásztornak, a harmadik rend igazgatójának, ferences miseszövetségnek a vezetőjének, de különböző más egyletekben is tevékenykedett, mint a krédó, oltáregylet, dolgozó lányoknak is volt lelki vezetője, és a nővéreknek is gyóntatója volt. Azt mesélik róla, hogy mindvégig a hívek rendelkezésére állott. Szentbeszédei, tanítása, személyes példája sokaknak vigasztalást és reményt adott a háborús időkben. Segítette az üldözötteket is, nem kérdezve meg, hogy ki vagy miért üldözik éppen. 44 karácsonyát a rendház pincéjében töltötték az ottani testvérek, családokkal, menekültekkel együtt, akik Zénó segítségét kérték. Az óvóhelyen misézett, gyóntatott, tartotta a lelket az emberekben. Később Paskai László, aki a ferences rendbe lépve a Pacifik nevet kapja, Esztergomban így emlékezik rá. 1944-ben, amikor már a szovjet seregek Magyarországra beléptek, Leventéket, köztük engem is Szegedről elvittek. Gyalogosan 3 nap alatt értünk Dunaföldvárra. Ott testvéremmel együtt megszöktünk, és néhány nap után azt a tanácsot kaptunk, hogy próbálkozzunk valami munkát és szállást kapni Nagyatádon a ferenceseknél. Így kerültem 1944-ben Nagyatádra, ahol bekopogtattunk a házfőnökhöz. Hajnal Zéló kedvesen fogadott bennünket. Ott maradtunk a zárdában, ahol már más menekültek is voltak. Zénó atya nagyon tiszteletre méltó és közvetlen volt. Ott voltunk mindaddig, amíg kiürítették Nagyatádot. A harcok alatt a kriptában húztuk meg magunkat. Így ismertem meg Hajnal Zénót, aki tiszteletre méltó szerzetesként él az emlékezetemben. Hallottam, hogy később gyékényesen 2 papot, köztük Zénó atyát is kivégezték. Nyugodjon békében. Lehet, hogy az ő személye is hatással volt döntésemben, hogy én is ferences lettem. Mondja ezt Paskai László, későbbi bíboros, teológiai tanár. Amint azt hallottuk, 1945 tavaszán a szovjet katonák elfoglalták Nagyatádnak a környékét, elfoglalták Gyékényest is április 1-én. Húsvét vasárnap Gyékényesre befogadott nagyatádi lakosságot a horvátországi Golába vezényelték. Zénó és Martincsevics Pál plébános habitusban, reverendában meneteltek a néppel együtt. A fennmaradt visszaemlékezések szerint Isten szolgája tudatosan felszólította paptársát, viseljék az egyházi öltözetet, mert ennek levetése Krisztus megtagadása lenne, illetve a híveknek látniuk kell, hogy kiktől kérhetik a szentségek kiszolgáltatását halálveszély esetén. Menetelés közben a falu határánál egy bolgár lovas katona haladt el mellettük. Egyházi viseletüket látva visszafordult, kiszólította a két papot a sorból és lelőtte őket. Amikor Mindszenti József 1947-ben bekérte a Veszprémi Egyházmegye vértanúi papjainak népsorát, saját kezűleg vezette rá a dokumentumra Páter Zénónak a nevét. Életáldozata a hit, hivatásunk látható jeleinek viselésére bátorít bennünket. A hívek örökké siratják a jó, a kiváló lelkipásztort, aki életét is feláldozta, mint Krisztus. Milyen ragyogó példa ez minden plébános számára, milyen félnő csillag a sötét éjszakában, milyen üstökös a várakozás idejében. Kevés ilyen ember hordozott a föld ebben a korban. Nem a mesék világából, hanem az evangéliumból sarjadozott örökké szép példakép. Hányan követjük? Zénikém, áldjon meg az év, naponta gondolok rád, mert nagyon tudtál szeretni. Így még senki sem szeretett. Emlékezik rá Deák Florid, aki ezt a néhány gondolatot lejegyezte Zénó atyáról. Nem olyan régen történt, talán 2025 esztendőben, hogy Hajnal Zéró és Martincsevics Pál plébánosoknak a sírját kihantolták, újra felszínre hozták, megfelelő körülmények között helyezték el. Holttestüket azonosították, hogy Zénó atya is megfelelő helyen nyugodjon, és a boldoggávatás folyamatában tudjunk előrefele haladni. Most pedig végezetül hallgassuk meg Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádságot. Ezekkel a gondolatokkal köszönök most el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
5: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 5. részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Hajnal Zénó atya élettörténetét ismertette.

0: Most Kuny Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a konverzációról és a bizalomról.
1: A konverzáció mórum a szerzetesi hagyományban azt jelenti, hogy mindig Krisztus kell szem előtt tartanunk. Ő hozzá térünk. Ez nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos döntés. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta beállítódás, attitűd. Minden eseményt, ami velünk történik, Krisztus keresztjén átszemlélni. Minden kísértő és rossz gondolatot Krisztushoz vágni, vetni, ahogyan Benedek mondja, neki átadni. Amikor én életem folyamán egyszer megismerkedtem a bencés lelkiséggel, akkor a következő fogadalmat kellett megtennem. Ígéred-e, hogy folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez, ő hozzá, aki az örökkévaló Isten fia, a Szentlélek által. Folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez. Folyamatosan megtérni. Amikor erről beszélünk, akkor a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy újból és újból hozzáforduljunk. Engem és téged arra hív, hogy felülvizsgálva az életünket, hozzánk térjünk. Eszter de Val arra int, hogy a mi kis meghalásaink előkészítenek minket arra, amikor majd eljön a halálunk órája. Minden egyes dologban, amikor nemet tudunk mondani, minden egyes dologban előkészítjük azt, amikor majd itt kell hagynunk ezt a világot. A konverzáció és a megtérés, a halál összetartoznak. De a Krisztusban bízó ember tudja, hogy döntése mögött Krisztus szeretete áll. Az, hogy ő vállalta a lemondást és a halált. Ő példát adott. A lényeg az, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által, hogyan Szent Benedek írja, regulálja abban. Ember, emlékezzél, ki az, akihez tartozol? Ki a biztos pont az életedben? Gondolj teremtődre, ifjúságod idején, mondja a Biblia, és fordulj megváltódhoz, aki téged szeretett, aki téged megváltott, aki téged megszabadít, meggyógyít, és tapasztal meg a lélek erejét. Az igazi konverzáció mórum így történik meg. És ugye halljátok már, hogy itt nem csak a szerzetesekről van szó, itt minden hívőről van szó, itt minden megkeresztelt Krisztushoz tartozó emberről szó van. Válasszuk ezt az utat, a mindennapi Istenhez fordulást, a mindennapi konverzációt.

0: A harmadik elmélkedés címe a bizalom. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik, Isten nem változik, Isten egymaga elég. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt az imádságot énekelve, megnyugodtam. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki elhiszi, hogy Isten elég, ha valaki bízik benne, az ilyen ember már felszabadul. Életünk során annyi mindent szeretnénk kontrollálni. Főleg azért, mert minket is annyira akarnak kontroll alá vonni. Annyi bizalmatlansággal találkozunk, pedig bizalom nélkül nem tudunk élni. Az Istenbe vetett bizalom segít minket a stabilitásban. Benedek szerint a stabilitás egy biztos pont az állandó változó világban. Az óra et labora, az imádság és a munka, amely nem csak a benedeki gondolat, hanem utána a reformációba is átment, ez egyfajta keretet jelent. Ha megnézzük a regulát, azt látjuk, hogy minden le van szabályozva benne. Mikor keljenek fel a szerzetesek, mikor imádkozzanak, mivel öltözködjenek, mit egyenek és mit igyanak, de a lényeg az, hogy kialakított egyfajta életritmust, egy olyan keretet, amely biztonságot ad a mindennapi tevékenységüknek. És miközben végzik és végezzük a dolgainkat, Isten az, aki adja az áldást. Miközben mi imádkozunk ki és küzdünk, és bízunk benne, megtapasztaljuk azt, hogy életünk belesimul az ő akaratában. Igen, itt is már rólunk van szó, már nem a szerzetesekről van szó, hanem a mi életünkről van szó, hogy vannak-e Istentől kapott keretek az életünkbe, hogy bízunk-e benne. Mert hogyha megvannak ezek a keretek, ha Isten bizalma vezeti az életünket, akkor a érzelmi hangulatváltozások között is tudunk lecsendesedni. És végül a bizalom alapja az engedelmességnek. Isten az, aki szeret minket feltétel nélkül, akiben ezért minden élethelyzetben bízhatunk. Ő gondot visel rólunk, rólad és rólam. És ez bizalmat adhat a mindenható Istenben, hiszen ő mindenható, ő mindentudó. Ő látja az életünk részleteit, tudja, hogy mi történik az ő gyermekével. Bizalom nélkül nincs tehát élet, és nincs lelkélet sem. Visszaemlékszem arra, Grangliában egy anglikán gyülekezetbe jártam, és ott sokszor énekeltük ezt az éneket, Trust and Obey, bíz és engedelmeskedj, mert nincs más út, csak a Jézus útja. Amen.
1: Az elmúlt percekben Kunyákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget.

0: tért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton, illetve az adás szerkesztője Tékovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bán Mór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
4: 2023-ban, ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett Lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
3: Szívből gratulálok!
4: Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bán Mórt kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szerettem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
3: És hogy kell elképzelni ezt a mentorprogramot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélnél róla?
4: Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk eladást különböző témákban, illetve minden író palánta kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye ilyen Bámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget. Ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Bámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tett, ami teljesen jogos volt.
3: És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod? Tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
4: Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Búvár Kund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
3: Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
4: Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye 10 voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy 3 gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, ami így összejött a Libri Talent miatt.
3: És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
4: Így van, mi ketten voltunk, mentoráltak Bán Mórnál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük meg, véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakiben, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
3: Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
4: Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. De a regények világ az szerintem általános iskolában jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így mehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem véletlenül szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
3: Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Vikingvér Vazul fiai című könyvről, a rádió hallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
4: Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit keresnek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az Árpád-házi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit, és hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
3: De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy?
4: Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt. Egy gyönyörű népi hősé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette vagy nem létezhetette. Ugye valaki azt, hogy a Dunasodrása miatt nem lehetett. Van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történhetett meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni, úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
3: Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásból lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
4: A Vikingvér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazul fiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogányázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények váltválnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebbe a korszakba kalauzolom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak, berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
3: És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
4: Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz, de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
3: Hogy találtál rá Búvár Kundra?
4: Ugye Búvár Kund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során, és egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az biztos, hogy a Búvár Kundnak a karaktere az könyvért kiállt.
3: A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik és beletetted a regénybe?
4: Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves kora körül halt meg, én most 34 vagyok, úgyhogy, és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
3: ilyen legyen.
4: Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb, egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
3: Dani, ugye az Ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
4: Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
3: Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
4: Köszönöm szépen.

0: Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik és honnan jött az indítatás?
1: Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, Kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániákról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorral, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
0: Ez volt az első találkozás a motorral.
1: Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, akkor utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autóra 85 óta, motorra 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
0: Gondolom időhiány is volt.
1: Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, és abban az időben vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegyünk valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen is visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell minden, az ember csak kiizzadt. Hát vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt, és sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
0: Ez még elég újszerű dolog volt.
1: Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálosszentkútra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy itt ott, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jó el lehetett adni ezt a motort így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya, azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Mária Nosztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. És megtudtam, hogy Csenztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30-35-40, most legutóbb 50 ezeren voltak.
0: Hát az óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
1: Hát ugye Csenztóvában azért egy hatalmas búcsújáróhelyről beszélünk. Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Stb. Stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
0: Viszonylag
1: korán, azért, mert hogy az első legyen.
0: Hogy a szezonra megáldja a motorosokat.
1: Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez úgy emlékszem 2007-ben volt, megszerveztük Pálosszentkúton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Azt hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálosszentkúton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Verebély-Szentkúton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják, hát ráadásul ugye a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A Kocsis Fülöp püspök atya, ő nagy motoros volt különben valamikor, és jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. és így szép lassan, itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
2: Kapcsolatfelvételt.
1: És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség, ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással, és akkor van egy ilyen motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Emplény környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pálos kolostor volt, és hát a jelentősebb Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pálos kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáról Szlovákia, pálos kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországba jártunk utakat, elmentünk utána Szczecin, és hát útközben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
0: És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott részt venni?
1: Nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
0: Igen, ezt nagyon nehéz logisztikázni,
1: igen,
0: gondolom.
1: Igen, hát most ezért erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják, de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják. A lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy nagyon buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
0: Szakaszosan?
1: Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezető motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat, mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a gyertyának szikra. Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjéban, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szent Pál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerint van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel. A kérdőíven természetesen a vallási szempontok is rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. Hogy nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
0: És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
1: És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és én ezt bőségesen elegendőnek.
0: És esetleg, akit a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ez hogyan teheti meg?
1: Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerékpálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pár, pálosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van egy kalendárium, és azon rajta vannak
0: a programok.
1: Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
0: aktualizálva vannak, gondolom,
1: ott így van, és ott előre a többit is lehet látni. A pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
3: Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és Bátor Botond pálos szerzetessel Hajdú Mária beszélgetett.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
0: Tizenhét óra.
2: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. Sűrű és programokban gazdag nyár elé néz a Sárospataki Művelődési Ház. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolcinensis alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorlóiskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagy asztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
4: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy négy tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült két földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz a megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
5: Sűrű és programokban gazdag nyár elé néz a Sárospataki Művelődési Háza. Már ezen a hétvégén csatlakoznak a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozathoz, amelybe a város több közintézménye is bekapcsolódik. A nyári kínálat pedig július elején tovább bővül a népszerű mozi piknik program sorozattal. Az előttünk álló eseményekről és a nyári tervekről Szeszák Edina igazgatóhelyettest kérdeztük.
6: Június 20-a a Múzeumok Éjszakája. Sárospatak bővelkedik több olyan kiállító helyjel, ahol remek programokkal várják az érdeklődőket, ilyen a Sárospataki Képtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeum, a Sárospataki Tudományos Nagykönyvtár, tehát mindenki megtalálhatja számára megfelelő kulturális programot, és hát a Tokajhegyalja Egyetem szervezésében egy nagyszobású koncertünk lesz szombat este 20:30, ahol a Művelődés Háza szorosan együttműködik az egyetemmel. Én azt gondolom, hogy ez nem a reklám, de hogy kimondhatom bátran, hogy Jude Law érkezik hozzánk, úgyhogy azok a fiatalok, akik éppen esetleg még a szóbeli érettségére készülnek otthon, szerintem szombat este társuljatok hozzánk, mert azt gondolom, hogy nem mindennapi. Ez lesz itt a elkövetkezendő hétvégén, aztán pedig nem is kell sokat várni, mert hogy elindulnak a Művelődés Háza nyári programjai. Aki figyelemmel követi a mi program kínálatunkat, az tudja, hogy évről évre mindig meghirdetjük egyrészt a mozi piknik eseményeit, másrészt pedig készülünk úgynevezett térzenebor programokkal. De egy picit először is a mozi piknikről szeretnék beszélni, hogy hogyan működik ez. Gyakorlatilag a mozis kollégákkal egy olyan címlistát állítunk össze, amiről azt gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban nagy nézettséget okozott így a látogatóink körében, és nagyon sokan mondták, hogy szívesen látnák még ezeket a filmeket. Így egy 10-11 filmet összeállítottunk, és szavazásra volt egy 2,5-3 hét időintervallum, amit én végig izgalommal követtem, és nagyon nagy öröm, hogy egyre többen szavaznak. Az idén már több száz szavazat érkezett a filmekre, és ezek szavazatok eredményei tükrözik majd a filmkínálatunkat. Így az első mozi piknik időpontunk július 2-án, csütörtökön, 21 órai kezdettel, nem más film lesz, mint a Hogyan tudnék élni nélkül. Mi már látjuk, vagy sejteni véljük a film második részének a bemutató időpontját, úgyhogy gyakorlatilag ez egy pici hanguló is lesz, illetve hát ez az a film, amit nem csak nézhetünk, hanem közösen énekelhetünk, tényleg valóban szórakozhatunk, illetve akinek lesz kedve, még táncra is perdülhet a Makovec téren, úgyhogy igazi szabadtéri mozi élményt fogunk kínálni a szokásos berendezéssel, büfével, akár kukoricával. Oda várjuk első körben most így a látogatóinkat.
5: Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Az északkeleti határszélre felhőtömbök sodródhatnak, amelyekből kis eséllyel zápor is kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 18-án csütörtökön. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János. Most búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Dr. Ringelhan György egykori polgármester tiszteletére tartanak megemlékezést június 23-án Egerben. Új, a mindennapi tájékozódást segítő kiadvány jelent meg Sátor Alyaújhelyen. Egyre több fiatal vállal munkát a nyáron. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertelymesteri Testület Egervárosának első szabadon választott polgármestere, Dr. Ringelhan György tiszteletére megemlékezést szervez június 23-án kedden 17 órakor a Dobótér 9 szám alatt található Fertelymesteri Suttogóban. Ezt követően 17 óra 30 perckor a minaret mellett lévő Dr. Ringelhan György térre invitálják az érdeklődőket, ahol a megemlékezés műsora folytatódik. Dr. Ringelhan György számos maradandó alkotást hozott létre 8 éves polgármesteri pályafutása alatt. Abban az időben átrendeződött a gazdaság, mivel az állami vállalatok tönkrementek, ezután az önkormányzat vásárolt meg, valamint újított fel bizonyos épületeket, mint a Heves vármegyei szakképzési centrum, Bornemisza Gergely Technikum, szakképzőiskola és kollégium, a Szilágyi Erzsébet gimnázium kollégiumi épülete, az idősek Bervavölgyi otthona, az Egri Pásztorvölgyi általános iskola és gimnázium, továbbá felnémeten orvosi rendelők, gyógyszertárak, gázhálózat és utak kialakítása, illetve a déli ipari park fejlesztése is létrejött. A következő percekben Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke méltatja az esemény fontosságát.
2: A város első szabadon választott polgármestere, dr. Ringelhan György, életműve előtt szeretnénk tisztelegni. 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. Kedves feleségének, dr. Ringelhan Györgyné Marikának a 80. születésnapja, amikor ezt az eseményt megtartjuk. Úgyhogy őt is szeretnénk egy rövid beszéddel köszönteni, és egy virágcsokorral kívánni neki jó egészséget. Ő is fontos szerepet játszott, én azt gondolom, abban a 8 évben a város életében, amikor 1990 és 98 között dr. Ringelhan György polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet, aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSZC-ben edzett. De hát nem a sportpályafutás lesz az esemény középpontjában. Mi úgy gondoltuk, hogy Várkonyi Györgyel, a Fertelmesteri Testület főkapitányával egyetemben egy rövid beszédben emlékezünk meg a 90-es évekről, arról a különleges korszakról, amelyben az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott, nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ringelhan György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt. Délután 5 óra körül a fertelmesterek belvárosi találkozóhelyén, irodájában, az úgynevezett Suttogóban találkozhatnak az érdeklődők a Dobótér 9-ben, és ezt követően átsétálunk a dr. Ringelhan György térre, amelyik a minaret szomszédságában található. Egy zene számmal, egy megzenésített József Attila verssel kezdődik majd a megemlékezés. Egy József Attila verset, a Rejtelmek című verseket adja elő Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila. Ezt követően lesz a főkapitányi megemlékezés, majd Ungvári P. Tamás, aki egyébként fertelmester is, Juhász Gyula Konzoláció című versét adja elő. Ez egy két verszakos vers, és tulajdonképpen az az üzenete, hogy igazából a szívünkben élnek azok az emberek, akik elhaláloztak, és akik számunkra nagyon fontosak. Egy megható, gyönyörű, szép vers a magyar költészet egyik gyöngyszeme. Ezt követően én fogok egy rövid, egy méltató gondolatsort elmondani. Ezt követően pedig dr. Misz Mihály, aki egyesületünknek is és a Fertelmesteri Testületnek is aktív tagja, egy részletet, egy idézetet mond majd Arany János Széchenyi emlékezete című verséből. Ez is egy fantasztikus, értékes vers, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Ezek után egy kis koszorúzásra és köszöntőre kerül sor. A mai kicsit konfliktusos, a pártpolitikai csatározások által átszőtt közéletben van egy üzenetértéke egy ilyen eseménynek, rendezvénynek, amelyik az emberi értékekről, a szellemi értékekről, és bizonyos értelemben az isteni gondoskodásról szól.
1: Új a mindennapi tájékozódást segítő kiadvány jelent meg Sátoralja új helyen. Az online kisokos egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. Hogy milyen céllal készült az összeállítás, kikhez szeretnék eljutatni, és milyen segítséget nyújthat a helyieknek, Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
3: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik új helyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoárt, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. Na, a legtöbb esetben telefonszám, sőt, konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet belül benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, új helyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézésről kezdve, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapján, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.
1: A nyári szünet már rég nem csak a pihenésről szól. Egyre több fiatal vállal munkát, de vajon mi motiválja őket? A zseppénz kiegészítés, egy fesztiválbérlet, vagy éppen a tudatos karrierépítés. A részletekről Bencsik Adrián irodavezetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Mivel találkoztok? Most már ugye június 10 hetedike van. Uh-huh. Mi a tapasztalatod? Elindultak már a munkakeresések? Ha igen, milyen irányba? Miért keresnek a diákok munkát? Mi a tapasztalatod?
5: Abszolút változó. Az indulás az már releváns, ezt mondhatom így. Nagyon-nagyon széles skálán mozog az, hogy miért szeretne mondjuk egy diák munkát vállalni. Az előző évekkel ellentétben szerintem jellemző az, hogy sokkal tudatosabban szeretnék felépíteni, úgymond a jövőjüket, és nem kizárólag mondjuk csak egy fesztivál bérletre, vagy mondjuk valamilyen elektronikai eszközre gyűjtenek a diákok, hanem hosszú távon gondolkodnak.
4: Hosszú távon gondolkodnak, és miben tudtok segíteni? Bemennek hozzátok az irodába, uh-huh. akkor hány éves korosztálytól mehetnek be hozzátok az irodába, mi kell ehhez, és körülbelül miket tudtok nekik kínálni a piacról?
5: A nyári szünetben igazából tudnak dolgozni már akár 15 éves kortól is diákok, viszont nálunk a legtöbb partner köti azt, hogy 16 éves kortól fogadja őket az adott munkára. Nyilván meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik annak a munkának a feltételei. A munkakínálatok száma az nagyon széles skálán mozog. Gyártósori összeszerelési területre, kollégákat, vendéglátási területre, ezen felül vannak munkáink a kereskedelemben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogyha valaki betér hozzánk, akkor tudunk neki lehetőséget biztosítani.
4: És akkor mettől meddig tart ez a szezon?
5: Tudom azt mondani, hogy egyébként a szezon az folyamatosan tart, nem kizárólag csak a nyári időszakban keresünk diákokat, viszont ugye jellemzően ebben az időszakban megnövekedik a diákforgalom, illetve a diák igény cégek részéről is, hiszen jellemző az, hogy akár a szabadságolás vagy mondjuk egy nagyobb volumenű megrendelést, amit ugye teljesíteniük kell a cégeknek, azt diák munkaerővel oldják meg, hiszen ez egy nagyon gyors, hatékony és költséghatékony megoldás is egyben.
4: És akkor nézzük meg, hogy túlik korosztály?
5: Hát igazából
4: mondtad, hogy már 15-től
5: Igen, inkább 16, tehát akkor azt tudom mondani, hogy 16 éves kortól már tudnak munkát vállalni, és gyakorlatilag amíg ugye a diák státusz tart, ez mehet is.
4: És akkor nézzük meg, hogy mennyi egy munkaviszony. Uh-huh. Tehát intervallumban mennyi, uh-huh. meg mennyi órában.
5: Igazából ugye ez is változó, tehát attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Vannak olyan partnerek, akik ugye kérik azt, hogy adott esetben egész nyáron dolgozzon a diák, természetesen figyelembe véve azt, hogy milyen elfoglaltságai vannak, hiszen ettől függetlenül ugye mindenkinek lehet nyáron is mondjuk egy adott nyaralása, vagy bármiféle olyan kötött programja, amit ugye tartani szeretne, de a diákok is szívesebben vállalnak azért nagyobb óraszámban munkát, ugye itt a nyári időszakban, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy jellemző az, hogy sok esetben a diákok mondjuk akár az egész nyarat is végig dolgozzák, kezdve mondjuk júniustól, hogy mondjuk befejeződik az iskola, és augusztus végén pedig ugye vissza az iskolapadba, de nagyon sokan ugye maradnak évközben is, hogyha az adott pozíció, illetve lehetőség úgy kívánja meg, akár ugye a délutáni órákban.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Papszentelés lesz a hétvégén Egerben. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án szombaton 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukás Bernárd Ulrich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váron-Nyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balaton-Akaliban. Magyarországon sokaknak még nem kezdődött el a vakáció, azoknak a gyermekeknek azonban, akik az első turnusban táboroznak itt, már véget ért a tanév, ugyanis Kárpátaljáról jöttek. A Váron-Nyár elnevezésű táborozás

0: valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Mindenszentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire.
1: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre Budapesten a Batthyány téri központban. Szabadhegy Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat módszertani vezetője. Ezután a fogyatékossággal élő gondozásának stratégiájáról volt szó, majd az idősügyi területet ismertették. Ezután a hajléktalanügyi részletek következtek. Végezetül a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kis Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette. Középiskolások és egyetemisták gyűltek össze a 4. Akrofesten, a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpadon. A programokat a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és Bizottsága szervezte. A lebonyolításban a Malka önkéntesei és a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon munkatársai segítettek. A fesztivál nevének előtagja a görög akroszóból ered, amely legfelsőt, legszélsőt, illetve határt is jelent. Salai Szabolcs atya a megnyitón arról beszélt, hogy a fesztivál célja éppen az, hogy segítsen eligazodni ezekben az élethelyzetekben a fiataloknak. Kiemelte, a legfontosabb, hogy a fiatalok közösségben legyenek, erősítsék egymást és együtt keressék a válaszokat életük kérdéseire. Majd arra buzdította a fiatalokat, hogy ne féljenek megkeresni a válaszokat, és minden élethelyzetben forduljanak Istenhez. Ezután tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések és kézműves feladatok is voltak. A rendezvényre Orosz Atanász miskolci megyés püspök is ellátogatott, az eseményt lezáró paraklisz szertartását ő vezette, felajánlva a fiatalokért. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egrieseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvi ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig óránkénti indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik. A múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. Hangok az orgonáért jótékonysági hangverseny lesz a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szervezésében a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral. Június 20-án 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Szeretettel várja önöket a művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Lisztdíjas karnagy. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Gyémánt

0: és lesz a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémántmisét mutat be, majd gyémántmisés áldásban részesíti a jelenlévőket június 21-én vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémántmisére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger-Lajosvárosi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos Roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra-Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekorcsapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kiscsoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon, július 17-én, az Egerszalók ifjúsági találkozó keretében, 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Trimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Scheffler női kézilabda csapata az új játékos keretét. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Scheffler női kézilabda csapata az új 2026-2027-es játékos keretét. Újdonság, hogy 4 akadémistával profi szerződést kötöttek, közülük 3-an már a felnőtt csapatban is bemutatkoztak. Baranyai Dorottya irányító poszton segíthet be Szabó Nina és Jovana Jovovics sérülése miatt. Majoros Gréta a kapusok között szerepel, Ratalics Luca a jobb szélre érkezik Gross Vivien helyére. Szintén a jobb szélen kap szerepet Keller Petra, akinek 3 éves szerződése a 2026-27-es szezonban lép életbe. Jobb átlövőben Osen Sersen Ugolent a lengyel válogatott Monika Koblinska váltja majd. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Az évet Kuttor Attila vezetőedző értékeli.
2: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű, vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán 2 játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincbarcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
2: Hát ugye az év elején leírták, hogy azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NBA-ben. De ha ehhez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. Dr. Magda Sándort, a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét hallják.
0: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó így találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a kezdve, majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Laurenc Lászlót. És Laurenc László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Laurenc viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
3: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felélte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen élte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
4: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ez nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az érseki Szent József kollégium diákjainak ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa júniusi imaszándékára a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és a parókusára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A negyedik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a kapott közbenjárásáért, és kéri további oltalmát egész családjára. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatalasszony és egy fiatal ember megtérésért és élethelyzetük jobbra fordulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy keresztanya kéri a szűzanya oltalmát kereszt gyermekeire. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy Balaton felvidéki falu békességért, a polgármester egészségért és lelki békéért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a eukarisztiával nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az érseki Szent József kollégium diákjainak imacsoportja vezetett. Ha tehetik, maradjanak rádiónk hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított Praedicata Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa Ad Experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A média törvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő

0: generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható, csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Halász Pius szerzetes. Életrajzi adatai a következők. 1909-ben született Pécsett. 1928-ban belépett a ciszterciek rendjébe, ahol a Pius szerzetesi nevet kapta. Előbb a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karán, majd a római Angelikumon tanult teológiát, ahol doktorátust szerzett. 1936 és 1946 között a Zirci rendi főiskolán tanított teológiát. 1946-tól Borsódpusztán, Veszprém megyében új cisztercita közösséget alapított, mely az eredeti, szigorú bencés regula szerint él és dolgozik. A szerzetes rendek feloszlatása után Csatkán plébános. 1961-től 63-ig, majd 1965-től 1968-ig börtönben volt. Hogy miért csukták börtönbe? Féltek tőle, mert igen nagy hatással volt papnövendékekre és a papokra egyaránt. Szabadulása után 1968-tól 70-ig Pannonhalmán a szociális otthonban lakott, majd 1970-től 85-ig Nagykovácsi plébániáján működött. Ezután Szentendrén élt. 1994-ben halt meg. 85 évet adott neki az Úr. A ciszterzita szerzetes rend tagja volt. A gondviselés különleges karizmával, kegyelmekkel ajándékozta meg. Sokrétű, de hányatott és meghurcolt papi élete volt, amint azt hallottuk. Merész álmú és sokoldalú, lenyűgöző írásai és elmélkedései nagyszámú kispapot és az Úr szőlőjében már dolgozó paptestvérét, híveket segítettek el Jézus életének mélyebb megélésére. Nyilván ezért féltek tőle, és ezért kellett éveket börtönben töltenie, amit nagy lelkierővel viselt el. Példaképként állítható papi élete, papnövendékek és papok elé egyaránt. Lelkiségének alapja a ciszterci szentbernáti alapokon nyugodott. Ezt vallotta írásban és szóban, Szent Bernát nem ismerte az éles megkülönböztetést a szemlélődő és a tevékeny papi életforma között. Szerinte minden papi tevékenységnek a szemlélődésből kell fakadnia. Lelki gyakorlatain nagyon sokszor hangoztatta, hogy igazi lelki élet nélkül nem lehet értékes, eredményes papi szolgálatot végezni. Mindkettőre szükség van, az imádságra és a buzgó lelkipásztori munkára is. Halász Pius így beszél az apostoli munka lényegéről. Mi a cél? Megnyerni, kihalászni az embereket Krisztusnak, amint az apostolok is a halak sokaságát fogták ki Jézus szavára, pedig Péter előbb még így panaszkodott, egész éjjel fáradoztunk, és mégsem fogtunk semmit. Mit jelent ez? Hogy vannak idők, amikor nem megy a halfogás, mert az embereknek nem kell az Isten, nem figyelnek az isteni szóra, nem érdekli őket a lelkük sorsa. A léhaság egyre nagyobb tömegeket fertőz meg. Ezek nem éhezik, és nem szomjazzák az igazságot. Ilyenkor nem megy a halászás. Jézus azonban parancsolt a viharnak, és elállt a szél. Parancsolni tud a történelmi viharoknak is. Jönnek idők, amikor az emberek porig égett házuk küszöbére ülnek, és belenéznek üres tenyerükbe, mert másuk nem maradt. Jönnek idők, amikor az emberek fölébrednek a nagy csalódás után. A materialista korok végül is ide vezetnek. Újabb nemzedék jön, és keresni kezdi az elveszett kincseket, az elhazudott igazságot és a lelki békét, amit csak Krisztus adhat meg. És ilyenkor jön el a csodálatos halfogás ideje. Amikor Angliában tömegek kezdtek visszatérni a katolikus egyházba, felszólították a szabadkőműves nagymestert, Ripon őrgrófot, hogy írjon támadókönyvet az egyház ellen. Ripon őrgróf, hogy a kérésnek kellő szakszerűséggel tegyen eleget, 9 hónapon át tanulmányozta az egyház életét és működését, és ezután nem támadókönyvet írt, hanem maga is visszatért az egyházba. Ezt vallotta, 3 dolgot találtam meg az egyházban, ami nélkülözhetetlen: a sziklát, a gyóntatószéket és a tabernákulumot. A sziklát, vagyis Szent Péter utódát, a pápát, Krisztus mondta Péternek: te Péter vagy, szikla, erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Megtalálta a gyóntatószéket, a föltámadt Jézus mondta az apostoloknak, amikor először megjelent nekik: vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. És megtalálta Ripon őrgróf a tabernákulumot, ahol Jézus, a szentségi Jézus jelen van. Imádkozzunk azért, hogy a 3. évezredben jöjjön el a csodálatos halfogás ideje, amikor mindenki, aki keresi az igazságot, megtalálja Jézus Krisztust, aki maga az út, az igazság és az élet.

0: közel az éghez. Itt a dombok között még fával fűtenek, kéken kapaszkodik a füst magasba, s október göröngyös egén kicsi apáca felhők suhannak hazafelé. E múlt századi tájban sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Órákig elhallgatom, micsoda mócárti lombsusogás sajogtatja szélben a kertet, pedig már lassan kopog a dió. Itt minden közelebb van, a falevél, a bőröd, s lábad nagyujjához a forrongó csírák, ha földre fekszem, duhaj vizeket hallok robogni lentről, mint kocsin vágtázó lakodalmi népet. Elfáradtam talán, vagy csupán silányulok, s hátrálok vissza bimbózó kezdetekhez. Nem tudok semmit, de nyakad zsája illatától a végtelenséget is meghitnek érzem. Ha látnád a tűznyelő rigót hátrahanyatló fejjel, mosolyoghatnál rajta, mit akar ez az őrült? Csak amit én, habzsolni fényt és tízezer napot, s ragyogni még a föld alól is, mint vándorló gyémánt. Itt a dombok között sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Itt kéne még élnem sokáig, halottaim lombosodó emlékével és veled, közel az éghez, s a föld suttogó szájához közel.
1: Csóri Sándor Közel az éghez című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagydíjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművésze díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított Praedicata Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa Ad Experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A média törvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Előrejelzések szerint országosan tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tisztifőorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyolfelhős száraz idő várható. Csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
5: Kedves hallgatóink, teljes erejével berobbant a nyár, a héten az iskola is véget ér, így mai adásunkban a nyarat, a nyár szépségeit ünnepeljük, természetesen a költészet segítségével. Mert mit hoz a nyár? Felerősít, tovább növel mindent, amit a tavasz elindít. Ezer virággal, színek és illatok kavalkádja, ragyogó napfény, a zöld minden árnyalata az erdőkben, a mezőkön, a madarak hangos csivitelése, az élet maga. A következő versekkel elgondolkodhatunk a nyár ajándékain. És miközben csodáljuk szépségeit, szenteljünk néhány gondolatot a Teremtőnek is, aki megalkotta és évről évre megújítja a természet csodáit, hogy nyugalmat, békét és szépséget csempészen életünkbe.
6: Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett. Keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj! Én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj. Lelkemnek békességet adj.
4: Áprili Lajos, Kaku. Szól. Elhallgat, s figyel. Megszólal újra. A lombot édes láz borzolja meg, mintha pán fuvolából szabadulna hangpárja hívó, budgyanó, meleg. Ha ez a vágytól duzzadó zene egyszer lelüktet majd egy szikla szájon, s újjongva száll a néma mélybe le, ahol komor király az én királyom. Rezzent a hang, s te, sugaras világ, a mély ködön túl megjelensz előttem. Forrás vizek, rétek, hegyéli fák, sok hű arc, melyet életembe szőttem, holdfény játék a házunk teraszán, május habos felhője langyos égen, s felzokogok. Válts vissza, föld, hazám, áldott bölcsőm, gyötrő gyönyörűségem.
7: Ápril Lajos, madarak zenéje. Kertünk ma hangos tengelictanya, az erdőn pincszó cseng és cinkeszó, csetteg, de már nótát indítana a barkás fűzön egy hevült rigó. A mandulafán víg szajkó rikolt, a zöld harkály ívelve látogatja fáink törzsét, de még egyet se szólt. Vajon milyen rémségre tartogatja az őrült tavaszi sikolyt?
8: Áprili Lajos, koncert. Még nem vonult fel magas erdejébe. Itt fuvolázgat még a halk pirók, szól az ökörszem cserregű zenéje, rajban cincognak még az őszapók. De szaggatott emelkedésre készen pacsirta szól, küllők rikoltanak, s rigótorokból frissen és merészen kibudjan már, s nő-nő a dalpatak. A forrásnál pár fürge cinke perget becéző szót, kicsi ér, kicsi ér. Nagy tarka harkán járja fenn a kertet, s néha kasztanyettával kísér.
9: Buda Ferenc, rigó. Te rigó, fekete rigó, derűhöz, csudadalhoz, bánatokon diadalhoz, te örök origó, kinek a fák alja, füvek alja, terített tálca, te ugri bohóc, zene pojáca, vígénekedben naponta jó volna elmerülni. Forró szíved, füttyögő csörfuvolád, ugye sose hűl ki.
10: Szabó Lőrinc, hangverseny után. A hegedűk végeztek, s úgy megyek most haza a hangverseny után, mintha agyamban rakott volna fészket egy egész liget csalogány. Még bennem a hegedűk remegése, idegem zizeg valahány. Visz az autóbusz, de dalába burkol egy egész liget csalogány. Robog a kocsi, és semmit se hallok, oly jó ez a zsongó magány, mint felhőröbdös körül, és emelget egy egész liget csalogány, mintha felhők vinnének, úgy repülök, úgy visz a kocsi, oly puhán. És leszállunk a budai hegyeknél, én és egy liget csalogány. S ahogy fölnézek a tavaszi égre e szép, magányos éjszakán, csillagok ligete csattog köröttem, s egy egész égbolt csalogány.
11: Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
12: Szép Ernő, olyan fehér. A bodza nézd milyen fehér, mint a karé vajas kenyér, meg mint a csipke, hajdanán ilyet horgolt az én anyám. Olyan fehér, olyan fehér, olyan szelíd fehér tenyér. Ráborítom arcomat, emlékszik majd, megsimogat.
13: Szép Ernő, pitypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árokpartról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek. Tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te pitypang virágja.
14: Nemes nagy Ágnes, kakukkfű. A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyenge lila, hogy észre sem veszi a réten szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, mikor a mező szendereg, s arra járnak az esti lepkék, a fémes szürke szenderek, nagy potrohukat, fejüket befonja akkor, mint a fátyol a kakukkfű mézes szaga, s lebukfenceznek illatától.
15: Künn a sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűz záporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tikkat tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy fél homállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt pihenve, nesztelen, öreganyú a zöldzsöjjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sútba dob, pillája csuklik, és elszenderül. Dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé, egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hambas bélűek, s egy régi pápa szem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyők, fényes mozsártörők. A jég között mázas teljes köcsög. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
9: Fáy Ferenc, Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos, és ránk gondol. Kik tűzben élünk ittlen, s a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek. Rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
16: A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat város zaja semmi. zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kisbogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam, s hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár kánoán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránda merülök, hajókerekek zubogását hallom, hajrá gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvallat zörög át a parkon, felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársony meze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Éj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy mél a gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
14: Turmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
17: Határgyőző az ő szent tenyerében. Bibék vagyunk az ő szent tenyerében. Viharszelére billegünk levél táncoltató lélegzetvételében. Borzolódunk, mikor orkánja ér. Meg-meg lehelget porzószál szelíden, szédülünk szívó örvényeinél. És megtetszik porzóban és bibében, és földereng a törvény és a tér. Kit soha-soha máskor te sem, én sem, kavarogvást a porzó bibe bolygón, közös látókánkon ő les, a résen, kegyes ránk hibázó, arca süvít, szája delelésén, ringó mosolygón látjuk tenyeréből, fú, csücsörít.
5: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Áprili Lajos, Arany János, Buda Ferenc, Fáy Ferenc, Határgyőző, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szépernő és Turmezei Erzsébet verseiből, melyeket Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Jakó Beáta, Merényi Judit, Nagy Adrien, Nagy Barbara, Pap Zoltán, Réti Árpád, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallottak. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt.
18: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.

a száját, leszáll elébe egy pelikán madár, aranyos levelet hozott a csőrében, szépen letette a földre. Fölveszi Miklós a levelet, nézi, nézi. Hát igazán neki van írva, az volt kívül a levélen. Ajánlom a levelemet világhíres szép Miklósnak. Nézi belül, hát oda vajon mi van írva? Hallod-e te világhíres szép Miklós? Láttam én is a te képed, szeretném látni, hogy igazán olyan szép vagy-e. Gyere hát el szép Tündérországba, menj mindenütt a pelikán után. Aki neked a levelet írja, nem más, mint Tündér Ilona, Tündérország királynéja. Vállára vetette Miklós a kaszát, bement a faluba, elbúcsúzott apjától, anyjától, minden atya fiától, elindult Tündérországba, ment szépen a pelikán madár után. Ment mendegélt árkon bokron át, erdőmezőn keresztül, leszakadt a testéről a gúnya, nem volt csizmájának se sarka, se talpa, olyan rongyos volt, mint egy koldus. De szép Miklós csak ment, mendegélt a pelikán után. No, megérkezik nagy rongyosan Tündérországba, s azon rongyosan beállít Tündér Ilona udvarába. Meglátja Miklóst egy szobalány, szalad be Tündér Ilonához, s jelenti. Felséges királyné, megjött már szép Miklós! Már hogy jött volna meg, ne beszélj olyan bolondot! Pattant fel Tündér Ilona, s jól pofonütötte a szobaleányt. Beszalad a másik szobalány, s jelenti az is. Felséges királyné, itt van szép Miklós! Tündér Ilona ezt is jól pofonüti. Szalad a harmadik szobaleány, jelenti az is, hogy itt van szép Miklós, de Tündér Ilona úgy pofonveri a szobaleányt, hogy a szeme is szikrát hányt belé. Kitakarodj! Még nem lehet itt szép Miklós! Ahogy kiszalad a harmadik szobaleány, be is lépett az ajtón szép Miklós. Mondja Miklós, írtad leveledben, felséges királyné, hogy jöjjek el szép Tündérországba. Eljöttem, itt vagyok. Megnézi Tündér Ilona a legényt. Jól van, Miklós, ha eljöttél, itt vagy. Eredj, menj ki az istállóba, van ott három ló, mind a három nyakig van a ganajban. Még ma takarítsd ki az istállót, etesd meg, itasd meg, keféld meg a lovakat, mától fogva ennél a három lónál egyéb gondod ne legyen. De beszeg elszontyolodott szép Miklós. Na ez ugyan szép dolog, hogy ő ezért jött Tündérországba. Most már mit csináljon? Nem is mehet vissza a hazájába. Ide csak eljött a pelikán után, de hazafelé... Míg a világ s még két nap haza nem érne magától. Isten neki fakereszt, kiment az istálóba, vette a lapátot, s neki keseredett a ganéhányásnak. Szedte, vitte, hányta, de mennél jobban hányta, annál jobban szaporodott. Csurgott róla a verejték, s leült nagy fáradtan az ajtóküszöbre, s tenyerébe temette a fejét, s akkorákat sóhajtott, hogy majd összeduvadott az istálló. Egyszer csak megszólal az egyik ló, mert táltos volt mind a három, s kérdi tőle. Hát te mit búsulsz, szép Miklós? Hogy ne búsulnék, mondja Miklós, mikor Tündér Ilona azt parancsolta, hogy takarítsam ki az istállót. Lássátok, hogyha megfeszülök, sem vagyok képes. No hallod-e, mondja a táltos. Ezen ugyan ne búsulj, feküdj le, s aludj. Reggelre olyan tiszta lesz az istálló, mint a tükör. De reggel kelj fel jókor, mert Tündér Ilona holnap idegen országba megy hat hattyúval. Ott van egy világhíres templom, oda jár misére, majd elmegyünk mi is. Te csak nyújj be a fülembe, ott van egy dió, a dióban egy részköntös, azt vesd magadra, királyfi sem mutat különben majd, mint te. Mikor a templomba bemégy, mindenki te rád néz, különösen Tündér Ilona. Ő majd rád mosolyog, kelleti magát, de te ne nézz senkire, föl se vesd a szemedet, s ahogy a pap áment mondott, siess ki a templomból, ülj fel rám, hogy Tündér Ilonánál hamarabb hazaérhessünk. Úgy tett Miklós, ahogy a táltos tanácsolta. Amint Tündér Ilona beszállt a kocsijába, s a hat hattyúval kiröppent az udvarról, Miklós is felült a táltosra, kiugratott az istálló tetején, hogy senki se lássa, aztán köd előttem, köd utánam, egyet ugrott, kettőt szökött a táltos, s letette Miklóst a templom előtt. Bemegy Miklós a templomba, ott egy padba leül, nem néz sem jobbra, sem balra. De bezzeg nézték őt, hogy majd felfalták. Nézte különösen Tündér Ilona, mosolygott rá, de mint hiába. Miklós rá sem nézett, s mikor a pap áment mondott, kifordult az ajtón, nagy hirtelen fölpattant a táltosra, s hip-hop, köd előttem, köd utánam, úgy elnyargalt, mint a sebes szélvész. De ment utána Tündér Ilona is, űzte, zargatta a hat hattyút, ha utolérhetnék a világ szép legényt, de bizony nem érték utol. Ahogy Tündér Ilona hazaért, ment tüstént az istálóba, hadd lássa, ott van-e Miklós. Ott volt bizony, csak hogy abban a rongyos ruhában, amelyikben Tündérországba jött. Kérdi Tündér Ilona,
Na, mikro.

0: János, hol, merre jártál ma? Nem jártam én sehol, felséges királyné. Egész nap a lovakat takarítottam, etettem, itattam. Hát ebben s ebben a templomban nem voltál? Nem voltam én, felséges királyné, hogy is lettem volna? Hát ez így eltelt, elmúlt. Tündér Ilona nem tudta meg az igaz valóságot. Elkövetkezik a másik vasárnap. Ment Tündér Ilona a templomba hathattyús kocsiján, de bizony ment Szép Miklós is a táltosnak az egyik csikaján. Hanem elébb felöltözött szépen ezüst színruhába. Ez is a táltosnak a fülében volt egy kicsi dióban. Éppen úgy volt minden, mint az első vasárnap. Mindenki nézte, csodálta Miklóst, legkiváltképpen Tündér Ilona. De nézhették, csodálhatták, Miklós föl sem vetette a szemét. S mikor a pap áment mondott, kifordult az ajtón, síp-hop, haza, mint a szél. Repült a hathattyú, biztatta, űzte, zargatta Tündér Ilona, de mire hazaért, Szép Miklós már vakarta a táltosokat rongyos ruhájában. Ment Tündér Ilona egyenest az istállóba, s kérdezte Miklóst. Hallod-e, Miklós, nem voltál-e ebben és ebben a templomban? Nem én, felséges királyné. Na, az igazán csuda. Éppen olyan legényt láttam, mint te, csak hogy más ruhában. Nem én voltam, felséges királyné. Harmadik vasárnap is elment Miklós a templomba Tündér Ilona után, de most már színarany gúnyában. De hiába mosolygott Tündér Ilona, Szép Miklós rá sem nézett. Ahogy a pap áment mondott, vágtatott haza, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Hely, de szörnyű haragra robbant Tündér Ilona, hogy most sem tudta utolérni azt a dali szép legényt. Ahogy hazament, lefeküdt az ágyába, s úgy kirázta a hideg, hogy azt hitték, mindjárt szörnyű halált hal. Mikor aztán egy kicsit lecsendesedett, hivatja Miklóst, s ez jő is. De abban a rongyos ruhában, hogy aki látta a rongyosságát, megesett rajta a szíve. Hallod-e, Miklós, mondd meg nekem a tiszta igazságot, voltál-e ebben s ebben a templomban? Nem voltam én, felséges királyné, hogy is lehettem volna? Nincs vasárnapja a szolgának. Na ez igazán virág csodája, mondott a Tündér Ilona. Szakasztott olyan legényt láttam, mint te, csak hogy színarany ruhában, nem ilyen rongyosban. Többet nem szólt Tündér Ilona, Szép Miklós kiment az istállóba. Mondja az öreg táltos Miklósnak. A fiam, csak öltöz fel ismét a részgúnyába. Kimegyünk a Tündér Ilona kertjébe, éppen az ablak alá. Ott te táncoltatsz engem, de járok én is olyan táncot, hogy tudom, Istenem, elmúlik a betegsége Tündér Ilonának. Kiszökik az ágyából, az ablakhoz szalad, szeme szája tátva marad a csodálkozástól. Felöltözik Miklós a részgúnyába, felpattan az öregebb táltosra, kiugratnak a Tündér Ilona kertjébe, ottan táncra kerekedik a táltos, forog egy helyben, mint a forgószél, rúgja a port az égig, s nyerít akkorákat, hogy megcsendül belé a világ. Hallja ezt Tündér Ilona, szalad az ablakhoz, nézi, mi van a kertben. Hát az a dali szép legény, éppen az, akit a templomban látott, az táncoltatja a lovát az ő ablaka alatt. Lekiált Tündér Ilona. Gyere fel, te világ szép legény! Miklós rá sem nézett. Lekiált másodszor. Miklós rá sem nézett. Lekiált harmadszor. Gyere fel, tudom, nem bánod meg! Rá sem nézett Miklós, tovább táncoltatta a lovát. Hely, megmérgelődött Tündér Ilona, küldte az inasokat, szaladjanak a kertbe, s hozzák fel tüstént azt a részgúnyás legényt. De mire az inasok leszaladtak, a táltos keresztül ugratott a kerítésen, be az istállóba, de úgy, hogy senki lélek nem látta. Jelentik Tündér Ilonának, hogy volt részgúnyás világszép legény, nincs részgúnyás világszép legény. Küld le egy szobaleányt az istállóba, szaladjon, mint a szél, nézze, mit csinál Miklós. Szalad a szobaleány, benéz az istállóba, hát Miklós a lovakat vakarja a rongyos ruhában. Jelenti a szobaleány. Felséges királyné, Miklós a lovakat vakarja. Olyan a ruhája, hogy szakad a rongy le róla. De még betegebb lett erre Tündér Ilona. Hétszer rázta ki a hideg egymás után. Másnap mondja megint az öreg táltos. Na, édes gazdám, nyújj be a fülembe, vedd ki onnét az ezüst diót. Abban van az ezüst gúnya, vedd fel, s menj az egyik csikómon Tündér Ilona kertjébe. Majd meglátod, hogy meggyógyul a királyné, csak elkezdjen táncolni az ablak alatt. Mikor kihajlik az ablakon, te ugrass fel hozzá, csókold meg háromszor, de akárhogy hívjon, csalogasson, be ne menj a szobába. Te csak ugord le a csikóm hátáról, mintha leesnél, egy kicsit majd betörik a homlokod, de se baj, ebb csont hamar forr. Amikor te leestél, Tündér Ilona lehajítja hozzád a sejemkendőjét, hogy kösd be a fejedet. Aztán ismét hív. Gyere be, vetek neked puha sejemágyat, meggyógyítlak. De te csak mondjad neki, mindjárt jövök, felséges királyné, csak előbb megfogom a paripámat, mert különben nagy kárt tesz a kertedben. Eszedbe se legyen, hogy bemenj hozzá. Szökjél föl a csikót hátára, ugrass át a kerítéses be az istállóba. Felöltözik Miklós az ezüst gúnyába, beugrat a táltos csikón Tündér Ilona kertjébe. Ott az ablak alatt volt egy résztányér. Arra ráugrott a csikó, elkezd rajta táncolni, körbe, karikába, felfelugrott, visszaugrott, hogy nagyokat csendüljön belé a kert, a palota. De bezzeg szaladott is az ablakhoz Tündér Ilona. Egyéb sem kellett Miklósnak, felugratott az ablakba, háromszor megcsókolta Tündér Ilonát, de azzal le is fordult a csikó hátáról. Puff! Leesett a kertbe. Elborította a vér a homlokát. Nagyot csikoltott Tündér Ilona, leoldott a fejéről sejemkendőjét, ledobta. Kösd be a homlokodat, kiáltott Miklósnak, s gyere fel én hozzám. Vetek neked puha sejemágyat, éjjel-nappal ágyad mellett leszek, s meggyógyítlak téged, mondta Miklós. Megyek mindjárt felséges királyné, csak elébb megfogom vágtató lovamat, ne tapossa össze sok szép virágodat. No, a csikót megfogta Miklós, fel is pattant rája, keresztül is ugratott a kerítésen. De bizony várhatta Tündér Ilona, ha nem ment fel a palotába. Visszavágtatott az istálójába. Várja, várja Tündér Ilona, de hiába várja. Küldi a szobaleányt, menjen az istálóba, nézze meg, hogy Miklós mit csinál. Megy a szobaleány, vissza is ő mindjárt, jelenti, hogy Miklós a lovakat vakarja. Milyen ruha van rajta? Kérdi a királyné. Csupa ringyrongy, felséges királyné. Noha ringyrongy, nesze! Jól pofon ütötte a szobaleányt. Azzal lefeküdt az ágyába, keserves sírással, kirázta a hideg hétszer egymás után. Mikor egy kicsit lecsöndesedett, fölkelt az ágyából, s maga ment ki az istállóba. Gondolta, ha Miklós volt az a dali szép legény, hiába van rongyos ruhába, mégis megismeri, mert a homlokán lesz az ő sejemkendője, hazám. De amint Miklós az istállóba ért, leoldott a fejéről a sejemkendőt. Az öreg táltos háromszor ráfújt a homlokára, s híre nyoma nem volt a sebnek. Kérdi a királyné. No, Miklós, hol voltál ma, nem voltál a kertben? Nem én, felséges királyné, hajnal óta a lovakat takarítom. Ne tagad, Miklós, mondd meg az igaz valóságot, s te lész ez órában Tündérország királya. Nem voltam a kertben, felséges királyné. Mutasd a homlokod! Nézi, nézi, Tündér Ilona, nem volt azon seb, de még csak karcolás sem. Kimegy az istállóból a királyné nagybúsan, s ahogy kiment, megszólal az öreg táltos. No, édes gazdám, holnap a másik csikóval menj a kertbe, táncoltasd meg azt is. Holnap majd neveden szólít Tündér Ilona, de akkor csak ugyan ugrass be a szobájába. A többi a te dolgod. Felöltözik másnap szép Miklós a színarany gúnyába, beugratott a táltos csikón a királyné kertjébe. Ugratja, táncoltatja az ablak alatt a résztányér közepén, de csenget bongott az, hogy ég, föld megsendült belé. Megnyílik az ablak, kiszól Tündér Ilona. Gyere fel, világhíre szép Miklós, tiéd a palotám, tiéd az országom, tiéd vagyok én is. Egyet ugrott a táltos csikós, hopp, bent volt a szobában szép Miklós, ott egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mindjárt csaptak nagy lakodalmat, volt nagy dínom, dánom, helye húja, címbalom szó, járták a kállai kettőst, hogy csak úgy döngött a palota földje.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek Szép Miklós című meséjének első részét olvasta fel nektek Kálid Artúr színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogy állunk az alázatosság és a gőg terén. A Vilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg. Egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel, és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony, van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk, azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket kérjük, hogy mutassa meg. Miközben a rádió műsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten teremtés, könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Villai Szent Teréz szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön, vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10:44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszt halált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszt halálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2. fejezet 8. versében, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az énközpontúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. Avilai Szent Teréz a gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított Praedicata Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napirend előtt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A média törvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, előrejelzések szerint országosan tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tisztifőorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható, csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenéket Németh Tamás válogatja, a technikus Nátrán István. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ júniusi programjait ismertetjük, valamint a Pajta játéktárról is beszélgetünk. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál és a 46. Kaláka Fesztivál programjairól is szólunk. Ajánlunkban Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs munkatársát kérdezi az adás egyik szerkesztője.
1: Mitől lovag a lovag?
2: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket.
0: A 21 órai hírek után Rádión görög katolikus műsora a Feltámadt Krisztus Boldogságon következik. Ezután Kapcsolat című műsorunk kezdődik, melyben a Miskolci Múzeumok éjszakája programjairól hallhatnak. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik. A mai adásban Lékó Tisza Emese óvodapedagógus a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló foglalkozásokról mesél. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól, melyben Szalkai László egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klisz Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
3: Egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hipolita 41-es számú, és utána a 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hipolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medicit, az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már.
0: A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
4: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klisz Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt, a június hónappal kapcsolatos programokat ismertetjük. Színes a programkínálat, gondolom én, de majd te megerősítesz ebben engem, kedves Krisztián. Szeretettel köszöntelek a rádió mikrofonja előtt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be, valóban nem állunk, megdolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is. Oswald Marika a Tűzről pattan, csak hogy legyen egy pici visszatekintés, így kezdtük egyébként a júniust, Operett Gála Oswald Marika kedvenc dalaival, ezt nem is akarom nagyon kifejteni, mert szerintem főleg itt a rádió hullámhosszán a legtöbb hallgató tudja, hogy ki az az Oswald Marika, és ismeri, hogy mi fánterem az operett, és ez ráadásul egy Operett Gála volt. Viszont volt egy jó előadásunk is, egy nagyon tanulságos és figyelemfelkeltő előadásunk, életmód és daganat prevenció, a bélflóra szerepe a rák megelőzésben, dr. Schwab Richard tért vissza, Schwab Richard előadása volt ez, ő belgyógyász, gastroenterológus és kutatóorvos, és folytatta az előadás sorozatát a Művészetek Házában, ami még télen volt, ahol közérthetően is érdekesen beszélt a bélflóra szerepéről a rák megelőzésben, és kitért arra is, milyen kapcsolat van az emberek életmódja és a daganatok megelőzése között. Az első előadás is nagyon-nagyon jó volt, így ez is a június 3-ai, tehát az életmód és daganat prevenció, mert hogy ezekre mindig kitér, hogy az életmód az mennyiben befolyásolhatja ezt. Hangszert a kézbe zenei program gyerekeknek, ez a 100. volt, június 9 és 11 között, hát gyakorlatilag ez egy ingyenesen látogatható zenei játszótér volt, ahol a dob és ütőhangszeres, a gitáros és basszusgitáros, a billentyűs, népi és klasszikus hangszerek, az elektronikus zenei, valamint a stúdiós szekcióba lehetett betekintést nyerni, hogy a hangszereket megszólaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessen át mindenki, és ami nagyon fontos volt, hogy szintén ingyenesen látogatható volt 18 rendhagyó énekóra és több koncert jellegű előadás. Hát gyakorlatilag ez az, ami elmúlt, meg egy gasztroplac, de az folytatódik természetesen, mert hogy ízek, találkozások és családi élmények voltak a Csengei kertben. Nagyon-nagyon jól sikerült az az újításunk június 13-án, ahol gyerekprogrammal vártunk mindenkit 16 órától. Tehát ez vadonatúj, mert hogy a rendezvény nyitányaként a közönség Julia Donaldson népszerű meséjének színpadi adaptációját, a Legcsinosabb óriás című előadást láthatta. A mese főhőse egy kedves, de kissé esetlen óriás, ki új ruhájának köszönhetően végre igazán csinosnak érezheti magát, útja során találkozik segítségre szoruló állatokkal, és a ruhadarabjait feláldozva segít rajtuk. Hát a történet humorral és szeretettel mesél arról, amit a rádió hullámhosszát hallgatók tudnak, hogy az igazi érték nem a külsőségekben, hanem a jó szívűségben rejlik.
0: Nem hangozhat el ez aktuálisabb hullámhosszon, mint a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen valóban mennyire fontos a szeretet és a belső értékek értékelése. Nos, a folytatásban pedig akkor maradunk még a gasztroplacnál.
1: Igen, azért, hogy egy picit evezzünk át júliusra, mert hogy ez megalapozta ez a június 13-ai gyerekprogram, ami nagyon jól sikerült, hogy júliusban is legyen gyerekprogram, de azt nem mondtam el, hogy a gasztroplac idén is gyakorlatilag a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszínre, a Csengei kertbe, ahol a kulináris élmények mellett a családi programok és a különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket. Hál' Istennek jó idő volt, úgyhogy gyakorlatilag a korai kezdéssel próbálunk kedvezni a családoknak, tehát nem csak a gyerekprogrammal, de egészen este 11-ig várjuk a gasztroplacon az érdeklődőket, tehát 5 órától. Ugye ez nagyon fontos, hogy a előadás az 16 órától kezdődik, és arra külön jegyváltása szükséges, a gasztroplac pedig 5 órától egészen, vagy hát 17 órától egészen este 11-ig. No, és akkor azt szerettem volna még kifejteni, hogy július 4-én a végállomás, Vistrandwine, a bárány és az abodi, a lestján és a karám, a pizza del lupo, a ficak, a szubróza és Sándor Zsolt organikus szőlőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel, majd is különleges kínálata, és hogy itt mi lesz a gyerekprogram, ha már elmondtuk, hogy a Legcsinosabb óriás volt az első, na, nagyon sikeres, itt meg a Hisztis király kisasszony lesz. Ez egy zenés interaktív mesedarab, ahol a történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hát én is csak annyit üzennék, hogy sok hisztis király kisasszony megtanulhatja ezt a mai világunkban is. A nézők együtt hajózhatnak az Operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek, és a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, mert képzeld el bőbe, hogy a gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
0: Ez tényleg nagyon jó ötlet. A gyerekek szerintem biztosan fogják élvezni ezt a lehetőséget, és jó belebújni más bőrébe.
1: A GastroPlus meg gyakorlatilag csak azt hozza, amit évek óta megszoktak az emberek, és amit kínálunk, és tényleg azért van mindig, én mondhatom, hogy szinte telt ház a Csengeinek az udvarán.
0: Mondjuk el még egyszer, júliusban, tehát július 4-én lesz a GastroPlac a Csengei kertben.
1: Igen, és akkor 4 órakor kezdünk a gyerekprogrammal, aki csak az előadásra marad, azutána természetesen haza tud menni, aki pedig nem, amely még akar maradni, onnantól már természetesen ingyenes 17 órától a GastroPlac egészen 11, ahogy ez lenni szokott. Tehát, hogy ez nem változott.

0: Van még egy program a tarsolyunkban, az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár, az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak. Na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt hogy kell elképzelni, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerni. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténete és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak a, amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, ez 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével, tehát a hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írásra, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szólni.

0: Jó menedzserének szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Idén is lesz barokk fesztivál, a Bükki Művészeti Napok 2026 elnevezésű rendezvényt június 19-e és 21-e között rendezik meg. A helyszín idén is Eger és Bélapát falva, már ugye külső helyszín nem első évben. Akivel erről beszélgetek, Szajko Anita, az egyik program szervezője, aki rendszeresen fellépő is szokott lenni. Kérdésem az, hogy idén szerepelsz-e, hallhat-e téged a közönség, és hogy egyáltalán milyen programokkal készültök itt a 3 nap alatt.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Így van, idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, program szervezőként, a csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk. Ugye minden éven egy mottó köré szervezzük a programokat. Ezúttal is 3 napos lesz a fesztivál, tehát péntektől egészen vasárnapig hallhatnak különböző fantasztikus műveket a közönség. És akkor itt el is mondanám, hogy mire számíthatnak. Lesz térzene, toronyzene, ez is már egy megszokott programunk igazából. Idén a Városháza erkélyéről, illetve a Ciszterci templom melvédjéről fognak fantasztikus harsonak kvártettet hallani majd a hallgatók. Aztán, ha programokban tovább megyek, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy Egerben új helyszíneken is találkozhatnak a fellépőkkel, ugyanis az Angol Kisasszonyok kápolnája például szintén egy helyszínünk lesz, itt még nem volt korábban koncertünk. Megszokott helyszínként a Ciszterci templomot emelném ki, illetve a zeneiskolát, valamint a Bartokovics Béla közösségi házat. Ezen kívül kiemelném még a Bélapát falvi apátságot, hiszen a templom ugye évekig le volt zárva, és most újítás után került átadásra. Úgyhogy külső helyszínként idén, vidéki helyszínünként, tehát Bélapát falván fogunk egy fantasztikus koncertet adni, illetve fognak adni a Cantus Agriensis kórus énekesei és Bakos Kornélia. Nagyon fontos kiemelni, hogy Palestrina születésének 500. évfordulója van, tehát az itáliai zeneszerzőre is emlékezünk, aki az egyházzene kiemelkedő alakja volt, és neki a művei is fel fognak csendülni ezen a fesztiválon. Amit még szintén kiemelnék, az ugye komoly zenéről beszélünk, de mi mindig belecsempészünk a programokba egy kis vidámságot, Víg opera is lesz hallható. Idén Haydn az Énekesnő című operával készülünk, és szintén megszokott formáció, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar matini hangversenyel készül az érdeklődőknek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon színes programjaink lesznek, érdemes megnézni a részletes programokat weboldalunkon, www.bükkibarokkfesztivál.hu oldalon, vagy ugyanilyen címszó alatt a Facebook oldalon is megtalálhatóak ezek.
0: Igen, én is, ahogy ugye látom itt a programkínálatot, a komoly zene egy picit tényleg ide-oda kikacsin, de én azt gondolom, hogy így lesz színes a fesztivál. Az, ami még mindenképpen csábító, hogy ugye évek óta ezt ingyenesen tudjátok megszervezni egy támogatásnak köszönhetően, ez

0: Gondolom idén is így lesz.
1: Így van, idén is minden programunk ingyenes, és várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, akár Egerben, akár a Bélapátfalvi programjainkra. Ugye nagyon fontos, hogy határon túlról is szoktak érkezni közönség tagjai, ezt meg nagyon nagy szeretettel fogadjuk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hiszen az utóbbi években a közönséget tekintve ugye nagyon színes közönség összetétele is, akár fiatal egyetemista csoportok is, külföldi csoportok is ellátogattak már több koncertünkre, akár pedig felvidékről is érkeztek hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja itt is az számára megfelelő programot. Fiatalok, idősebbek, családok, várunk nagyon sok szeretettel mindenkit.
0: És akkor még egyszer, tehát június 19-e és 21-e között az idei 10. Barokk Fesztivál. Szajkó Anita, köszönöm szépen, és tényleg sok látogatót kívánok nektek.

0: Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztató, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
1: Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
0: Japánból,
1: igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez, azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
0: Most itt ugye nekünk a sajtótájékoztatón bemutattatok egy olyan albumot, ami most újból előkerül, a Kupak Tanács.
1: Hát tulajdonképpen nem újból, mert akkor nem jelent meg.
0: Akkor nem jelent meg.
1: A 35 évvel előtt nem jelent meg, mert a kiadó volna tönkrement, aztán az együttesben is voltak változások, szóval valahogy nem...
0: Nem sikerült neki, de az anyag elkészült.
1: De az anyag elkészült, és ott volt, megmaradt. És azt most rácsodálkoztunk, hogy... Na hát ez tényleg...
0: Ilyen csoda is van a polcon eldugva.
1: Igen, és azt hiszem, hogy Guinness rekord is lehetne, hogy 35 éve felveszünk egy lemezt, és még mindig aktívak vagyunk, és megjelentethetjük.
0: És mennyire aktuális a téma, ugye?
1: És a téma még aktuálisabb, mint valahol volt. Igen.
0: Egy könyvet is mondtatok?
1: Könyv is lesz hozzá, reméljük, hogy a fesztiválon már megjelenik. Ez nem olyan, mint a régi Kaláka zenés könyvek, hogy azonos a tartalma a kettőnek, mert itt a könyvnek jóval bővebb tartalma van az egész ökológiai témakörről, a környezetvédelemről, a földünkről, és ilyen foglalkoztató könyvek is vannak, meg mese is van benne, rajzok is van benne, hozzáférhetőség bizonyos természetvédelmi dolgokhoz. Szóval majd, ha itt lesz a könyv, akkor majd örömmel fogom lengetni és mutatni, és büszkén, hogy mi lesz. Már egyáltalán csak mondom, hogy majd lesz, és nagyon reméljük, hogy nyomda elkészül valóban a fesztivál idejére.
0: Mennyire tett jót a fesztiválnak az új helyszín, már mint hogy olyan értelemben új helyszín, hogy már nem a Diósgyőri vár, nem az Egri vár, hanem az Érsekkert.
1: Hát új, most már 15 éve itt vagyunk Egerbe.
0: Igen,
1: már...
0: de hogy az Érsekkertben meg egy pár éve,
1: hát,
0: ugye?
1: Az Érsekkertet nagyon megszerettük. Az annyira jó. Jó, egy kicsit ugye le kell keríteni, meg szóval nem olyan egyszerű, mint egy épített helyen.
0: Egy zárt helyen, eleve zárt helyen,
1: ahol ott a víz, ott a villany, ott a vezet. Itt sok mindent kell magunkkal hozni, de mi nagyon szeretjük a levegőjét, nagyon beleszerelmesedtünk a békákba is, akik minden szép, csendes dal után olyan
0: Őszintén békakórus
1: is van, úgyhogy mi nagyon szeretjük az Érsekkertet, és a közönség is megszerette. Ma már nem lehet azt elvárni, mint a Diósgyőri várban, amikor nem volt más fesztivál, hogy ezren vannak. Uh-huh. Biztos, hogy nagyon sokan erre, de most már nagyon sok fesztivál van, és sajnos a hetek száma nem nőtt az években, az 52, ebből a nyári annyi amennyi, és hát egyszerre is több esemény van, még Egerben is van több esemény, és most más fesztivál is ráment erre az időpontra, ami hát természetesen nem jelenti azt, hogy nálunk nem lesz sok emberben, látjuk a jegyő elővételből, hogy azért fognak jönni, csak választani kell, hogy ide megyek, vagy oda megyek, mert igen, egyszerre két helyen nem lehetek. De mi mindenkinek azt álljuk, hogy jöjjön ide, mert itt jó Egerben, az Érsekkedben, a Kaláka Fesztivál.
0: Meg ott van egy kis árnyék is, ugye nem a tűzőnapon van az ember, tehát meg olyan megy a levegő is.
1: Igen, igyekszünk úgy rakni a székeket, hogy...
0: És a 46 év. Szóval itt azért valaki, lehet, hogy már pocakban érkezett annak idején, most meg már 46 évesen, 45 évesen itt van, tehát azért itt generációk nőttek fel rajtatok. A zenéteken, a Kaláka Fesztiválon is, tehát hogy azért ezt nagyon kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen kultikus életutat visznek. Most ezt nyilván nem ezért csináljátok, azért csináljátok, mert jó együtt lenni, nem?
1: Nem, és tulajdonképpen a generációkról nekem mindig az jut az eszembe, hogy amikor elindultunk, akkor egyáltalán nem volt célközönségünk, vagy marketing stratégiánk, vagy bármi ilyesmi, hanem már mi a saját generációnknak játszottuk, akikkel együtt ültünk az egyetemi padban, vagy gimnazista osztálytán. Ők voltak az első közönségünk, de teljesen a saját. Nem az, hogy színege cipője az nem, vagy a tengereszkipál nem gyerekdal volt, mert nem voltak gyerekek, hanem magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel, nem csinálnátok gyerekműsort, csak na hát melyik dal lehetne ebből gyerekdal? És akkor, akkor lett gyerek, akkor lett öregek napja, lett, lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól, és akkor egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván ilyen gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és 30 éves korában még itt van Egerben a Kaláka Fesztiválon.
0: Igen. Szóval az idei az most július 25-28-a között Érsekkert, hát várunk mindenkit sok szeretettel, és hát nagyon remélem, hogy az 50-en is itt fogunk beszélgetni, grillozani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.

0: Annyira sajnálom, de sajnos Huzella Péterre, ahogy most itt beszéltük, kevesebb időm jut sajnos, mint a Grill Huzlánére, de hát elhúzódott a sajtótájékoztató. Egy régi visszatérő vendég lesz itt a Kaláka Fesztiválon, mondhatom így?
1: Igen, igen. Hát egyrészt az elsőtől kezdve itt voltam hosszú ideig, aztán volt egy időszak, amikor nem léptünk föl együtt, de aztán az utóbbi években már megint.
0: Újból egymásra találtak.
1: Igen, lehet így mondani.
0: Szerintem mondhatom, hogy egy család lesz itt, de legalábbis a lánya is itt lesz, tehát tulajdonképpen több programon részt vesznek önök.
1: Júlia lányom, ő a Grillus Willivel csinált valami gyerekműsort, fogalmam sincs, hogy mit.
0: Igen, ezt itt hallottuk a sajtótájékoztatón, hogy önöknek is meglepetés lesz.
1: Igen, igen, én ezt még nem is hallottam. De csinálnak valamit együtt, és a Vili meghívta, hogy lépjenek itt föl együtt. De a Júlcsi, amikor kislány volt, szóval 7 éves, akkor ezen a lemezen énekel.
0: Igen, ezen a Kupaktanás.
1: A Kupaktanás lemezen. Most meg 42, és most is fog énekelni velünk. Csak most már magasabb, mint én. És van 2 kislánya, és a legkisebbik már idősebb, mint ő volt, amikor
0: énekelt az albumra. Ez az ominózus Kupaktanács album, amiről itt csak mondom a hallgatóknak, hogy szó volt, hogy ez egy elkészült anyag, ami végül nem jelent meg.
1: 1990-ben vettük föl, és nem jelent meg, mert a kiadó tönkrement, meg szétszélettek az emberek.
0: De tulajdonképpen egy környezetvédelmi témát dolgoz fel,
1: igen.
0: Ugye?
1: Ember és a környezet.
0: Ember és
1: inkább
0: a környezet.
1: Tehát nem is a környezetvédelem, hanem a viszonyunk a környezet. Van olyan is, a Daninak van egy gyönyörű dala, amikor jönnek vissza a madarak, és nem találják a fészküket, mert az erdőt kivágták. Ez egy nagyon drámai dolog.
0: Nagyon.
1: És az nagyon szíven üt mindig, engem is. Úgyhogy ez egy ilyen, de vannak vidám dalok is rajta.
0: És önnek még milyen programjai lesznek itt a 46. Kaláka Fesztiválon?
1: Én csak a Kalákával fogok fellépni, szólóban nem fogok játszani, tehát a gyerekműsorokban is közreműködök majd, amikor egy-kettőt ott eléneklünk, és nyilván lesz ott szólószámom is. Csináltam azóta egy albumot, amiben van egy vízilépcsős dal, de az egy Sülyi Péter dalszöveg. Ezt most vettem fel egy albumra, ami a Dunáról szól éppen véletlenül, de történelmi album, és azt én addigra megtanulom kívülről azt a dalt, és azt biztos eléneklem. Annak az a cím, hogy halnak nem kell lépcső.
0: És önnek, aki mondjuk a 46 évből teljesen mindegy, de mondjuk 40-et, vagy akármennyi, de nagyon sokat részt vett egy ilyen Kaláka Fesztivál Miskolctól Egerig, meg hát millió meg egy fesztiválon, de ugye most a Kalákáról beszélünk. Milyen érzés újból évről évre egy új programot összerakni, egyáltalán részt venni, ahogy telik az idő, ahogy a közönségben akár ugyanazokat fedezik fel, tehát hogy azért ez úgy mindig ad egy új löketet, hogy érdemes csinálni?
1: Minden koncert más egy kicsit. Különösen, hogyha évről évre ismétlődik, ilyenkor teljesen megváltozik az ember már. Tehát egészen más dalokat éneklek mostanában, mint tavaly előtt. Uh-huh. Szóval vannak átfedések, vannak nekem is ilyen nagy slágereim, gyerekslágerek, meg felnőtslágerek is, amit szeretek is játszani, meg sikeres is, nyilván azért szeretem annyira, de a közönség is igényli. De közben ír az ember új dalokat, és születik egy csomó új is, és akkor azt az ember integrálja a programba. Mi folyamatosan dolgozunk, tehát folyamatosan alakul a repertoárunk is, tehát ez mindig megújul. Mindig tanulok valamit, vagy mindig felújítok valamit, mindig születik új dal, akkor arra gyakorolok. Tehát ez egy ilyen folyamatos dolog, nem az van, hogy egy műsor van, és akkor azt játsszuk a turnén végig, és aztán utána fél év Hawaii, aztán utána megint egy turné. Nem így dolgozunk, mi szegény ország vagyunk, és kis ország, mi folyamatosan alkotunk és előadunk.
0: És ez a zene, ez az állandó alkotás hosszú évtizedek óta, ez fiatalon tart, ez úgy visszelőre lendületet ad, nem enged megöregedni. Szóval, hogy lehet a zenét így megfogalmazni? Mert én azt gondolom, hogy én akármilyen zenészt látok, most tényleg a Danit is millió éve ismerem, önt ugye nem minden sajtótájékoztató látom, de nyilván ismertem, tehát, hogy olyan fittek, olyan dinamikusak, olyan energiusak.
1: Jó, hát én járok egyszer rendesen egyrészt, másrészt egyszer egy 20 éves kis kultúros lány Pesten egy kultúrházban, március 15-i kerületi ünnepség volt, és utána azt mondta, hogy Péter, maga bejött, és rock and roll. Szóval ez van. Ha kiállunk a színpadra, először is én nem ülök le. Ha egy gitáros énekes leül, akkor vége. Akkor vége. Tehát én nem ülök le, én állok. És ha egyedül áll az ember a színpadon, akkor ott kell, hogy az energia áramoljon, mert különben meghal, és a közönség megöli az unalmával, a alvásával, vagy a távozásával. Tehát én ott kegyetlenül ott vagyok akkor.
0: Igen.
1: Tehát ezerrel.
0: A zene az mindenkit így...
1: És a zene, ezt megköveteli.
0: Igen, feltuningol, feltörget. Igen.
1: Erdélyben egy kisfiú azt mondta nekem, kérdeztem, mi a különbség a vers és a dal között. És nagyon furcsát mondott, azt, hát furcsát, csodálatosat. A verset csak úgy hangsúlyozzuk, a dalt szívből énekeljük. Na most ez van, hogy a dalt szívből írjuk, pláne, hogy a saját dalaimról van szó, na náhogy szívből énekelem. Máshogy nem lehet.
0: Nem.
1: És ez... Nem tart fiatalon, mert öregszem, piszkosul, de a színpadon egy energia jön át. Szóval ott ez működik.
0: Kívánom, hogy ez az energia sokáig megmaradjon, Huzella Péter. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított Praedicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa Ad Experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Előrejelzések szerint országosan tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tiszti főorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai fél óránk tartalmát, üzenetét Michel Coas szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Pannonhalmán tartja ülését június 15-e és 19-e között a Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság közös koordinációs testülete. A Vegyes Bizottság a két egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma. A most ülésező munkacsoportban Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa, valamint Jobb Gecsa, pizidiai metropolita társ elnökökkel együtt 20 katolikus és ortodox egyházi és világi teológus dolgozik együtt Pannonhalmán. Általános feladatuk, hogy előkészítsék a teológiai párbeszéd témáinak anyagait. Legutóbbi ülésükön 2025-ben Krétán a tévedhetetlenség kérdését elemezték. Ezt folytatják most a pannonhalmi ülésen.
1: A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódnak a vendéglátó bencés szerzetes közösség imádságába. 2026. június 16-án este Kurt Koch bíboros vezette a szentmisét a Szent Márton Bazilikában számos hazai püspök, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenlétében. Az ünnepi liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői. A találkozó tiszteletére a nyitó szentmise előtt kézi erővel 6 év után ismét megszólaltatták a pannonhalmi bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A rangos esemény házigazdáját, Hortobágyi Ciril bencés szerzetest, pannonhalmi főapátot a szentmise előtt volt lehetőségünk kérdezni.
0: Történelmi léptékű eseményre kerül sor ezekben a napokban Pannonhalmán. Mi mindennek kellett egybeesni ahhoz, hogy koordinációs tanács fölkérje Pannonhalmát erre a esemény megrendezésére?
2: Legelőször is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk, hogy fölkértek bennünket és idejöttek hozzánk. Az ökumenizmus szent ügyének régi hagyománya van Pannonhalmán. Hogyha így az ortodoxiára szorítkozunk elsősorban, akkor közismert, hogy 1996-ban a monostornak az ezeréves évfordulóján Asztrik főapát úrnak a közreműködésével komoly reményeink voltak arra, hogy amikor Szent II. János Pál pápa szeptemberben eljön ide, akkor az akkori moszkvai pátriárka Alexi is ellátogat. Sajnos ez a találkozó nem jött létre, viszont járt itt az Alexi pátriárka, csak nem ugyanazon a napon voltak itt. De úgy gondolom, hogy az a vágy mindkettőjüknek megfogalmazódott a szívében, hogy közelebb kerülni egymáshoz, találkozni egymással, egy jelét adni adnak, mert egy pápának és egy pátriárkának a találkozása úgy gondolom, hogy arról is szól, amit ők megbeszélnek egymás között, de ennek van egy üzenete a hívek felé, az egész világ felé, hogy vallások, keresztény felekezetek együtt szeretnének valamit tenni a világ életéért, a Krisztusnak az üzenetét együtt továbbadni, és nem pedig eltávolodni egymástól. Akkor ez nem tudott megvalósulni, de épp 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, igaz az utódaik, Ferenc pápa és a mostani pátriárka, Kirill pátriárka találkoztak Havannában, és egy 80 pontból álló üzenetet akkor ki is adtak. Úgy gondolom, hogy ez így nagyon sokak számára bátorító volt. Vagy most éppen tavaly a nicai zsinatnak a jubileumi emlékén Leó pápa és Bartolomeusz pátriárka Konstantinápolyban, Bizáncban egy közös nyilatkozatot adnak ki. Szintén épp úgy bátorítólag, ha mindenki számára békére szólítanak föl. Most ennek a közeledésnek van egy nagyon komoly teológiai munkája, ami elsősorban a szakteológusokra vonatkozik, van már egy története ennek a munkának, és úgy dolgozik a Vegyes Bizottság, hogy van egy elnökség, akik előkészítik a plenáris ülésnek a nagy témáit, az történik itt most. Pannonhalmán a témáik szerint dolgoznak, külön csoport munka van néha katolikus és ortodox körben, és utána pedig együtt tárgyalják meg azt, amit majd előterjesztenek a plenáris elé. Mindenképpen beleilleszkedik abba az ökumenikus elkötelezettségnek a folyamatába, amit mi képviselünk, és ezért örülünk, hogy idejöttek. Még azt mondanám el, hogy van a háznak egy ilyen sajátságos, imádságos légköre, és alkalmas arra, hogy egy ilyen konferenciát megrendezzünk. Nem elsősorban arra gondolok, hogy van egy alkalmas terem, ahogy le tud ülni ennyi ember, és tud egymással beszélgetni, hiszen talán ennél még komfortosabb tárgyalótermeket is lehet találni országszerte, mint a miénk. De van egy korai bazilikánk, amit még Szent István kezdett el építeni, Szent István királyunk, még a keleti egyházszakadás előtti időkre nyúlik vissza. Van egy imádkozó szerzetes közösség, és nem egy szállodai rendezvényteremben tartják az egyeztetésüket, utána közös imádságok vannak a bazilikában. És van, amikor mi vesperásunkban, amit katolikus módon, esetleg magyarul latin betétekkel imádkozunk, de csütörtökön ortodox vesperáson leszünk ott mindannyian, amit Arsenius Metropolita Bécsből az ő énekkarával, híveivel jön, és itt prezentál, abba kapcsolódunk bele mindannyian. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a háznak az imádságos légköre, tradíciója is ott van a hátterében annak, hogy ezt a helyet választották.
0: Tetten érhető a bentis lelkiségben, van annak ennek gyökerei? Vagy hogyan született meg ez a fajta irányultság az ökumenizmus felé?
2: Úgy gondolom, hogy minden bencés apátságnak így az ősiségéből eredően van egyfajta érzékenysége és nyitottsága az ökumenizmusra. Szent Benedek atyánk azt írja a regulában, hogy amit ő leír, ez egy kezdetnek szánt csekélyírás. És aki a szerzetes életnek a mélységeire törekszik, az olvassa Szent Vazul atyánknak a tanítását. Baszileiosz, a keleti szerzetességnek az atya, tehát a kezdetekkor ott vagyunk, hogy kölcsönösen értékeli mindenki, a Kasszianusnak a hagyományát értékelik keleten, de mi pedig a keleti atyák, sivatagi atyáknak a tanítását épp úgy értékeljük. Tehát ez úgy benne van minden bencés monostornak, úgy gondolom, a spiritualitásában.
0: Sok szép jel jelenik majd meg ezekben a napokban. Ilyen beszédes jel lesz a kezdő ünnepi szentmise előtt, hogy meghúzzák, tudtam már, a Szent Márton harangot. Mit üzennek ezzel a harang szóval?
2: A Szent Márton harangnak külön jelentősége van számunkra. Egyrészt ott a tartószerkezet az egy kicsit instabillá vált, ezért minden nap nem tudunk, meg nagy ünnepeken sem tudunk vele harangozni, de most ez egy ilyen alkalom, amikor hát ezt megtesszük. Szent Márton, ami védőszentünk, Pannonia provinciában született, az első szerzeteseket, amikor ide Géza fejedelem letelepette, akkor az volt a meggyőződés, hogy ez az ő kultuszának a helye itt született valahol a környéken, és a katolikus egyháznak, de az ortodox egyháznak, a keleti egyházaknak is közös szentje. Mindannyian úgy emlékezünk rá, hogy ő az a elkötelezett hívő ember, aki bár nem volt vértanú, mégis szentként kezdték el tisztelni. Ő előtte csak a vértanúkat tekintették szenteknek, akik így az életük feláldozásával tartottak ki, és voltak hűségesek Krisztus mellett. Az ő üzenete egész Európában úgy gondolom, hogy nagyon átütő, vannak modern formái a Szent Márton kultusznak, a gyermekeknek a lampionos felvonulása vidéken, de ennél úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő pogány környezetben, pogány szülők között is a hitéért való kitartás, és az a küzdelem, amivel ő hitre jutott és megőrizte a hitét az egész élete során. Úgy érzem, hogy ez példakép számunkra. Újra csak összefog a Szent Márton keleti-nyugati szerzeteseket, keleti-nyugati egyházakat.
0: Kurt Koch bíboros a Szentmise homiliájában központi tanításként fogalmazta meg, hogy az imádság kiengesztelődést és egységet teremtő erő. Az ökumenikus párbeszédben egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk, hangsúlyozta a bíboros. Az imádság és az Isten dicséret által a keresztények gyakran közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint pusztán a teológiai eszmecserék révén. Szent Benedek tanítását követve első helyre kell tenni az Isten szolgálatot. Az ortodox hagyomány pedig arra emlékeztet, hogy az ortodoxia mindenek előtt Isten helyes dicsőítését jelenti. A bíboros végül arra buzdított, hogy az ökumenikus közösségben tanuljuk meg egyre elmélyültebben együtt dicsőíteni Istent, mert ez vezet el a nagyobb belső szabadsághoz, kiengesztelődéshez és egységhez.

A héten kicsengetnek az iskolából, véget ér a tanév, és kezdődik a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, morálteológus, egyetemi tanár.

0: Mielőtt nyaralni indulunk, érdemes leülni az órák elé. Mielőtt nyaralni indulunk, szeretném, ha mindenki leülne az én órám elé. Ha az ember leül az óra elé, akkor azt látja, hogy a mutatók hogy szaladnak körbe-körbe. Hogy múlik az idő. Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már. Milyen nagyok a gyermekeim, mióta házas vagyok már. Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utól, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő, kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
1: Enzsöl Ellák Napfény címmel írt elmélkedésével kívánunk minden hallgatónknak testi felüdülést, lelki feltöltődést és örömteli egyházélményeket ezekben a napokban. Enzsöl Ellák gondolatait Ulbrich Andrástól halljuk. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészszük a valóságot, és rácsodálkozzunk a teremtett világ ajándékaira.
2: Napfény. Fekszem a parton, elengedem magam, elhatározom, hogy most semmire sem gondolok, csak szellőztetem a fejem, pihentetem a szívem, hódolok a nyár legfőbb gyönyörének, a napsugárnak. Néhány percig megy ez a relaxálás, de a pszichológusok legnagyobb bánatára hamar megunom, mert a napfényről, ha akarom, hanem Íj és Gyula sorai jutnak eszembe, s már is zsibong az agyam, próbálom fölidézni a verset, nem maradhatok közömbös vele szemben, hiszen azt csinálom, amiről a napanya beszél. Minden pórusom issza. Ez az igazi ingyenes, mely így jő, így csőstül belénk, úgy átjár olyan kegyelem, hogy nem hiszem, hogy ne legyen valahol egy örök szülénk. Szeretem a napfényt. Ahogy gyermekkoromban énekeltük ludainkat féltve, hogy süss fel nap, fényes nap, úgy kiáltom most világa a bennem rejtőzködő fény vágyakozását. Süss fel nap, süss fel fényes nap, mert megfagynak az emberek. Fázunk, fázós világban élünk, didereg bennünk a lélek. Semmi reménységünk nem lenne, ha nem élne bennünk a napfény öröme. Az ingyen kapott boldogság, amiért hálát adunk, mint Ferenc testvér, tisztán önfeledt boldogságban, áldást ébrezgető szívvel énekli. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságod, és szépő, és sugárzó nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Ezeknek a napsugaraknak az úgását hallotta meg Ady Endre is. Ezektől a fényektől lett szájában jó íze Isten nevének. Ettől a ragyogástól született benne a köszönöm tisztasága. Ezért az örömért dicséri a napot Sinka István. A fákat bearanyozó fény miatt újong. A fűszálak zöldjét gyöngyel kirakó csillogás tisztel is tudja, hogy a nap leghűségesebb üdvözlői a búzakalászok. Sinka István, napüdvözlés. Ettől az égi pompától válik a költő imádkozó emberré, amint a hajnali tündöklés piros zászlaját meglátja, és úgy érzi, hogy pap vagyok én ma, mint aranysarújú napimádó. Sinka István, napimádó. És a valódi pap, a tiszta beszédű ember, Sík Sándor hasonló ujongással néz szembe a nappal. Festmény a verse, inkább nézem, mint hallgatom. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap, bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Sík Sándor, szembe a nappal. Aki látott már napkeltét, aki virasztott azért, hogy a kellő pillanatban ott lehessen, az megérti a költő lelkesedését. A napfény öröme egy földön túli találkozás előlege. Sajnos nincs mindig napfény. Mostanában túl sok a sötétség. Olykor már arra gondolunk, hogy meghalt a nap. Erről a félelemről írt csodaszép beszámolót Oriana Fallaci a nap nélküli élet borzalmától iszonyodva. Fél a műanyag fűtől, a minden parancsot teljesítő robot embertől, és tudja, hogy ez a műanyag világ ráadásul nagyképű is, hiszen a gúny könnyű, a hit nehéz, és senki sem csúfol ki, ha gúnyolódsz, de mindenki kész gúnyolódni rajtad, ha hitvallást teszel. Oriana Fallaci, ha meghal a nap. A napfény reménye éltet minket akkor is, ha fekete felhők árnyékában kell dideregnünk. Gárodi azt tartja az egyház legfőbb feladatának, hogy a reményt láthatóvá tegye a történelemben. Az egyháznak a nap szerepét kell betöltenie a világban, bárhogy is erőlködnek az éjszaka csapatai. Mi adhatott erőt annak az ismeretlen fogolynak, aki a varsói gettó falára a következő szöveget írta? Hiszek a napban, ha nem is süt éppen. Hiszek a szeretetben, ha nincs is benne részem. Hiszek Istenben, ha nem is látom. Ki tartja bennünk ébren a reményt, amikor minden okunk megvan a kétségbeesésre? Miért vagyunk a világosság fiai akkor is, ha sötét pincébe zár bennünket a zord idő? Bombák hullanak a világba, és mi színes lepkéket rajzolunk. Szörnyeteg indulókat tanítanak szerteszét, gyűlöletre biztató szövegeket sugároznak rádióállomások, és mi mégis azt kiáltjuk világgá, hogy szeress, és légy mindig vidám. Honnan bennünk a szeretet merészsége? Talán infantilizmus áldozatai vagyunk. Nem érezzük a helyzet komolyságát? Nagyon is érezzük. A keresztény ember realista ember. Nem kerget álmokat. Van pessimista realizmus, és van optimista realizmus. A kettő közötti különbséget legérthetőbben a jól ismert tréfa meséli el, amely a pessimista és az optimista Dávidról szól. A pessimista Dávid, meglátva Góliát alakját, csüggedve mondja, végem van, ez a szörnyeteg egy szempillantás alatt fölfal engem. Félelmében feladja a küzdelmet, nem kezd egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásba. Az optimista Dávid másként cselekszik. Mihelyt meglátja a hatalmas termetű Góliátot, füttyent örömében és újongva kiáltja, de jó, hogy ilyen nagy darab az ellenfél, őt biztosan eltalálom. Engem nem a fe

Vörös Sándor, Naphimnusz. A vidám, boldog és erős nap sugaraiba tartom arcomat. Hiszek abban, hogy semmiféle elemi erő nem teheti tönkre. Hiszem, hogy minden csapás fölött győzedelmeskedik. Fényraktár az emberi szív, összegyűjti a napsugarakat, ezért képes arra, hogy a legsötétebb órában is előkeressen valami tartalék világosságot, s ne hagyja, hogy a feketeség győzzön felette. Isten az én fénylő napom, ő vidámítja meg életemet. Ő az, aki boldogságra teremtett, és ő ad erőt akkor is, ha kialvóban a lelkesedés. Mi botorkálva cipeljük gyöngeségünket, de a nap erős. Valaki vigyáz reám, és vigyáz reád is. Nem úgy, ahogyan én gondolom. Nem akként, ahogy te képzeled. Napsugár ő, megmentő melegség, életet őrző öröm. A lenti fények árnyakkal terhesek, de végül minden fény följut a magasba, oda, ahonnan érkezett.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a Miskolci Múzeumok éjszakája programjairól hallhatnak. Különleges programokkal és meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat a Miskolci Herman Ottó Múzeum a Múzeumok éjszakáján. A központi épület mellett a Miskolci Galéria és a Pannon tenger kiállítóhely is rendhagyó tárlatvezetésekkel, valamint interaktív családi eseményekkel készül a hétvégére. Az érdeklődők bepillanthatnak a kulisszák mögé, és szakértők vezetésével fedezhetik fel a város gazdag kulturális örökségét és rejtett kincseit. A helyszínek közötti kényelmes közlekedést az idei évben is különleges nosztalgiajáratok biztosítják a rendezvény ideje alatt. A szervezők tájékoztatása szerint a belépésre jogosító karszalagok már elővételben is megvásárolhatók a múzeum pénztáraiban. A részletekről Baj Judit, a Herman Ottó Múzeum marketing és projektvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: A Múzeumok éjszakája már nagyon hosszú múltra visszatekintő országos rendezvénysorozat, és nyilván a Herman Ottó Múzeum, mint a vidék legnagyobb múzeuma, nem maradhat ki ebből a programból. Tavaly abban a kivételezett helyzetben voltunk, hogy kiemelt vidéki helyszín voltunk, és több mint 50 programot kínáltunk a helyszíneinken. Az idén gondoltuk, hogy szerényebb lesz a program kínálat, de összeszámoltam a napokban a programokat, úgyhogy az idénre is sikerült bőven 40 felé menni. A Miskolci Galéria és tagintézményei, a régészeti látványraktár, nyilván itt a központi épület, Lilafüreden a Feleház, sőt még az Alkotóház is várja majd az érdeklődőket és a látogatókat. Úgyhogy az én javaslatom az, hogy Kárpucki András tagintézményvezető kolléga akkor elmondja a Rákóczi Ház, tehát a Miskolci Galéria főépületének a programjait, illetve a Tália házét és a Feledi házét, az Alkotóházat is megemlítve. Utána a régész kollégák beszámolnak arról, hogy a régészeti látványraktárban milyen családi program várja majd az érdeklődőket. Én a

Idézőjelben mondom, a maradék helyszínekről, tehát a Beleházról, illetve a központi épület rendezvényeiről fogok majd beszélni. A Hermonató Múzeum a tudományok és a művészetek kincses házaként definiálja magát, úgyhogy ez az épület, ahol természettudományoktól kezdve a képzőművészeten át elég sokféle kiállításunk van. A program kínálatban is arra törekszünk, hogy ezt a sokszínűséget megmutassuk, úgyhogy most a teljesség igénye nélkül helyszínenként végigmegyünk azon, hogy hol milyen programok lehetnek. Alapvetően családi rendezvényként gondoljuk a múzeumok éjszakáját, hogy a legkisebbeknek és a felnőtteknek is legyen elfoglaltságuk, úgyhogy a délutánt a gyerekeknek szánjuk, a legkisebbeknek a Pannon-tenger Múzeumban meseolvasás lesz kreatív rajzolással, illetve Szabó Attila kollégánk jó voltából egy bábos mesejátékra is sor kerül majd. Mis más a múzeumi mesemondó kalandjait ismerhetik majd meg az érdeklődők. A Pannon-tenger Múzeumban Fehér Béla mineralógus kollégánk az ásványok világába avat be minket, nem csak tudományos oldalról megközelítve a témát, hanem a hiedelmek világából is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes eszmecsere lehet majd egy szakember kollégával, nem is előadásként, hanem beszélgetésként és játékként lehet majd értelmezni. És ugyanezen a helyszínen Zámborszky Eszter, akit szintén mesemondóként ismerünk, az ásványok témakörében felnőtteknek fog egy interaktív játékot vezetni majd. Ezen az estén debütál egy családi nyomozós játék, a Nyomoz Otto, ahol a különböző kiállításoknál, itt, hogyha a kolléga mellé nézek, akkor mellette már ott is van a feliratunk, hogy Nyomoz Otto, és egy QR kódot lehet látni. Mindenki a mobiltelefonja segítségével beolvasva ezt a QR kódot, az adott kiállításhoz tartozó kérdést fog majd kapni. A válaszokat nyilvánvalóan a kiállítások megtekintése után lehet majd megtalálni, és nyilván itt egy rejtélyes rablás tettesét lehet majd a játék végén megtalálni, hogyha valaki minden kérdésre jól válaszolt. És hogyha már a nyomozásnál tartunk, akkor itt az első emeleti konferenciatermünkben egy kultúrkrimi előadásra kerül majd sor. Ez egy vetített képes előadás lesz dr. Kis József és Fedor Vilmos koprodukciójában. Erről többet nem is árulnék el, annyit azért hozzáteszek, hogy nyilvánvalóan valamiféle köze lesz majd a múzeum névadójához. És hogy itt a főépületben sem maradjunk régészeti téma nélkül, Türk Attila professzor úr a karosi leletek egyik vezéri sírjának legújabb kutatási eredményeiről és érdekességeiről fog majd beszámolni. A múzeumban már nagyjából hagyománynak tekinthető az, hogy minden évben meghirdetünk valamilyen képzőművészeti pályázatot. Ebben az évben Bent címmel az expresszionizmus került a fókuszba. Erre a pályázatra mintegy 120 alkotás érkezett többféle témakörben, nem csak festmények, hanem dizájnalkotások és irodalmi alkotások is. Este 8 órától szintén itt a konferencia termünkben ennek a díjátadója lesz, valamint az alkotások megihlették a kollégáinkat is, úgyhogy egy mini performance-ra is sor kerül, illetve az irodalmi kategória díjnyertes alkotásai is elhangzanak. Ennek a pályázatnak a társadalmi felelősségvállalás is fontos szempontja volt, mert ezúttal külön kategóriát hirdettünk a fogyatékossággal élők számára, és ők is beadhatták pályamunkáikat, amik szintén zsűrizésre kerültek. Hogy ne maradjunk zene nélkül, a sokunk kedvence és sok rendezvényen megismert, de mindig valami újat mutató és nagyon érdekes előadásokat tartó Vihula Mihajló is a vendégünk lesz, egy
saját koncertjettel, reméljük jó hangulatban, mert az időjárás a kegyeibe fogad minket, és itt az első emeleti belső udvarra tervezzük ezt. Csak úgy, mint a Le Barrière-nek a koncertjét, akit alapvetően a francia jazz muzsika képviselőiként ismerünk. Ezúttal egy érdekes programot hoznak hozzánk, egy Orfeum műsort, ami az 1900-as évek elejét idézi meg. A népszerű dallamok mellett ebben lesz egy irodalmi szövet is, úgyhogy némi túlzással egy összművészeti előadásnak is mondhatnánk. Itt van a közvetlen közelünkben a Miskolc Annó kiállítás, hogy ez a kiállítás is kínáljon programot. Az egyik kollégánk ékszerbecsűs, úgyhogy Zaci címmel egy mini jelenetet követően a látogatóink akár a saját ékszereiket is megbecsültethetik, vagy felbecsültethetik majd a kollégával. Van egy új programelemünk, amit most fogunk először kipróbálni, ez pedig a Kölcsönöz egy múzeológust, vagy egy múzeumi szakember című programunk, ami este 10 órától kezdődik. Ugyanúgy, mint egy könyvtárban katalógus lesz, és a kollégáinkat lehet kikölcsönözni egy rövid 15 perces beszélgetésre, mert nagyon sokszor elhangzik az a szó, hogy kurátor, elhangzik az a szó, hogy múzeumi fotós, elhangzik az, hogy régész, de vajon mi az ő munkájuk, mi történik a színfalak mögött, hogyan is néz ki egy napjuk, ezekről a kulisszatitkokról vagy belső információkról lehet majd beszélni. Nagyon érdekes szabálya is majd lesz annak, hogy hogyan lehet kikölcsönözni a kollégákat. Jó idő esetén itt a kávézunk teraszán lehet majd a kollégákkal beszélgetni, igény szerint, hogy ki milyen területre kíváncsi. És ha már a kulisszatitkok szóba kerültek, ugye az egyik televízióban, az egyik kereskedelmi televízióban nagy népszerűségnek örvendett egy olyan műsor, ahol régiségeket, műtárgyakat lehetett eladni, és szakértőket lehetett arról meggyőzni, hogy mennyi pénzt adnának egy-egy tárgyért, és nagyon sokszor hallhattuk azt egy-egy festmény kapcsán például, hogy hát meg kell tisztítani, hibái vannak, sokkal élénkebbek lennének a színek, hogyha egy restaurátor kézbe vette volna a tárgyat, úgyhogy erre az éjszakára megnyílik a restaurátor folyosó is. A papír és a festmény restaurátor kollégákhoz előzetes regisztráció alapján lehet majd bejutni, és a restaurálásnak a technikáját, az eszközeit, az érdekességeit lehet majd megismerni. És akkor ennek kapcsán praktikus információt is mondok, nem csak a Facebookon, hanem a honlapunkon is minden programunk szerepel. A brossúránk, ami ismerteti a programokat és a helyszíneket, az le is tölthető. Nem csak itt a múzeumban vagy a városban található meg a szórólapunk, és ez a link, ahol jelentkezni lehet a restaurátor műhely látogatására, ez a link is a honlapunkon van, úgyhogy előzetesen fontosnak tartjuk azt, hogy a látogatókat így valahogy rendszerezzük, mert itt mindössze 7 fős csoportokban lehet ezekben a műhelyekben részt venni majd a programokon. Bízunk abban, hogy elég változatos és sokrétű, mindenki megtalálja a kedvére valót, és még ezt elmondtam, eszembe is jutott, hogy itt van a Titkos és a Publikus című kiállításunk, ki ne felejtsem a felsorolásból, ahol Pirint Andrea kolléganőnk két rendhagyó tárlatvezetést fog tartani, két különböző témában, ami eddig még nem hangzott el a közönség számára. Az egyik az otthon melegéről szól, tehát hogy a művészek hogyan fogalmazták meg, illetve a gyűjtők milyen szempontok alapján gyűjtötte, hogy az otthon melegét szimbolizálják a saját maguk számára is, illetve a másik tárlatvezetés az a Szép, szebb, legszebb címet viseli, arra utalva, hogy melyek a látogatók kedvenc festményei, és vajon miért. Attól is különleges lesz ez a tárlatvezetés, hogy Donkó Zsófia hárfaművész hangterapeuta is közreműködője lesz majd ennek a tárlatvezetésnek.
A felnőttek 2500 forintos belépőjegyet tudnak vásárolni, amely minden helyszínünkre érvényes. A kedvezményes jegyek 1500 forintba kerülnek, és 10 éves kor alatt minden fiatal látogatókat díjmentesen várjuk.

0: A továbbiakban Kákóczki András, a Miskolci Galéria tagintézmény vezetője ismertette a saját programjaikat.
1: Ugye a Miskolci Galéria több helyszínnel, hagyományainak megfelelően szerepel a múzeumok éjszakáján, viszont lesz egy kuriózum helyszín, ami úgy nem olyan sokszor szokott szerepelni ezen az estén. Ha össze akarom foglalni egy mondatban, akkor ugye most a galéria életében a 30. Miskolci Grafikai Triennálé kiállításai vannak a központban. Ennek megfelelően a múzeumok éjszakája a témája a sakkozáson az állatkerten át a nyomhagyásig, tehát a sokszorosított grafika készítéséig fog terjedni. A kuriózum az az, hogy a Csapai kapu 22 alatt van az alkotóházunk. Itt egy olyan program lesz, ami egy záró rendezvény. A kurátortársak, kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak, ez egy majd egy éves program volt, amelynek a záró kiállítása lett. Ezen a kurzuson résztvevő hallgatók, fiataloknak lesz egy tárlata, lesz egy családi rész, ez 4-től 6 óráig, és 6 órától teljesen nyitott ott, hogy mi az, hogy kurátorság, mi az, hogy kiállításrendezés, mi az az alkotóház, ahol ugye litográfgépek és egyéb dolgok találhatóak. Központi épületünk a Rákóczi ház, itt lesz a nyomhagyás és az állatkert helyszíne. Honnan is kezdem a végéről, este 10 órakor zenegép koncert lesz. A foglalkozások délután 5 órakor kezdődnek, itt főleg a kicsikre, nagyokra, a kreatív szülőkre és nagyszülőkre, tehát, hogy most már azt kell mondani David Attenborough-nál, hogy nullától, vagy nem tudom, 3 éves kortól 105 éves korig bárkit várunk a foglalkozásainkon. Sinka Tíme múzeum pedagógus fog egy folyamatos alkotói tevékenységet és művet létrehozni, ez a sokszorosított a nyomhagyás technikájával, és most sikerült elhívnunk egy lengyel származású illusztrátort, grafikus művészt, aki közvetetten kapcsolódik a grafika életéhez, ő Grela Alexandra, ő fog egy tigris kutya jeges medve foglalkozást, ugye elég sok állat kicsi szerepel témaként a grafikai triennálé alkotásai között, és ezzel kapcsolatos játék, alkotás lesz, és utána neki is lesz egy ilyen grafikusok nyomában, de ez inkább nem is alkotás, hanem keresés, a Rákóczi ház tereiben való kalandozás, képek megfigyelése, képek részleteinek összerakása lesz. Még a Rákóczi házban ugye lesz egy kis zenés udvarunk, egy kis büfével, ugye elég jó meghitt, és ilyenkor már árnyékos a Rákóczi ház. Hát régen volt ilyen, hogy mediterrán udvara, és ahogy mondom, 10 órakor itt lesz a zenegép koncert, és itt az estét pedig Ádám János fotóművész Rubikon című zenés diaporámája fogja zárni. Még egy kis házunk, a Feledi ház, ami Feledi Gyulának állít teljes mértékben most emléket. Én fogok 2 szakmai tárlatvezetést tartani itt a Feledi házban. Itt az érdekesség is, ami eddig nagyon ritkán volt látható, itt a 60-as évektől a 80-as évig, ha lehet így mondani, Feledi Gyula művészi grafikái vannak kiállítva, tehát nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, hogy például a 70-es években hogy került még díjazásra is az Énekek Éneke grafikai sorozat például. Hagyományainkhoz híven azt lehet mondani, színház az egész világ, Thália ház, Mikita Gábor vezetésével. Ugye ez évben mindig van egy országos hívószó a múzeumok éjszakáján, most az ízek bezárt történetek, az a címe, és hogy Mikita Gábor vezetésével színésznők konyhájába juthatunk el, és receptjeik között lehet válogatni, de azt mondhatom, hogy már hagyományainak megfelelően, már Vas Tiborék szervezésében, a Spanyol Náta szervezésében a 26. légyot fog megnyílni, csoportos képzőművészeti kiállítás. Tompa Mihály, ugye ez is már hagyomány Vastibéknél, Tompa Mihály mindig találkozik valakivel, most éppen Pávai Vajna Ferenccel, aki ugye itt és a környéken fúrta a meleg vizet, egy geológus tudóssal, tehát egy nagyon érdekes, fiktív találkozás lehet. És ugye ez már előrevetít egy kicsit, Latyi Matyi, a Latabár család megint itt lesz, és nem tudom, hogy erre van-e. Októberben fog nyílni egy nagy latabár pont. Most hoztunk el 10 képet az ős latabárokról, Lata Bár családtól, de itt is Latyi Matyi az ízekbe zárt történetekről fog beszélni, inkább a desszert oldalról Latyi Matyi cukrászínes lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon több részletet én nem is nagyon akarok elárulni, itt van bár a puskám, de inkább jöjjenek el minél többen, nézzenek szét. Egy könnyed, laza múzeum, játékos foglalkozások, apukát, ha már színész múzeumban járunk, le lehet rakni a családoknál ott a tália környékén meccset nézni, anyukák pedig jöhetnek a színésznők konyhájába érdekes receptek között kutatni.

0: Végül Jenei Anita muzeológus és Fölföldi Boldizsár régész programajánlóját hallják.
1: Régészeti tár az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Múzeum Tímármalom utcai raktárbázisán várja látogatókat délután 4 órától este 10-ig. Itt a régészeti látvány raktárban 5 órától óránként indul majd kurátori tárlatvezetés. Az utolsót azt este 9 órától indítjuk. A kurátori tárlatvezetés alkalmával a kurátorok 3-4 számukra kedves tárgyat, vagy olyan tárgyat, ami köré érdekes történet szőhető választanak ki, és állítanak az előadás középpontjába. Ezek a tárlatvezetések nyitott ajtók mellett zajlanak, így hogyha valaki nem ér oda időben a kezdésre 4, 5, 6, 7 órára, akkor a menet közben is becsatlakozhat. A tárlatvezetéseket követően az adott óra fennmaradó részében a látogatók szabadon megtekinthetik a látványraktárunkat, illetve kérdéseket tehetnek föl a kurátoroknak. Emellett várjuk a régészképzőnkbe gyerekeket, illetve hát felnőtteket is. A régészképzőben néhány állomáson színes játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők a munkánkkal, egészen a leletek feltárásától a leletanyag restaurálásáig mindenbe betekintést nyerhetnek. Az udvaron kipróbálhatják magukat a látogatók az élőszereplős társasjátékunkban, a kígyók és létrákban. Aztán emellett a régész homokozóban kicsit régészekké válhatnak, és kipróbálhatják, hogy milyen is az első lépése a régészeti feltárásnak, ugyanis itt számukra elrejtünk régészeti leleteket, amiket megkereshetnek, feltárhatnak.
2: Ezen kívül lesz még egy kreatív sarok, ahol lehet majd agyagtárgyakat készíteni, leginkább agyaplasztikákat, állatkákat, idolokat a Nagyes József művész úrunk segítségével, valamint lesz majd lehetőség aszfaltkrétával egy az épület mögötti hatalmas betonfalra rajzolni az élményeiket, a kedvenc tárgyaikat a látványraktárból az embereknek, hogy így együtt megalkossunk egy hatalmas nagy kollást, mint egy barlangrajzot. Ezen kívül még hennafestés lesz szintén a kreatív sorokban, kis mintákkal, de hogyha valakinek van hozzá kedve, akkor bármilyen őskori mintát, ami ott van a mintakészletben, azt magára festethet a kollégáinkkal. Ezen kívül más programunk most nem lesz.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
4: A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított, Prédikát Evangélium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa Ad Experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványukról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, előrejelzések szerint országosan, tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tiszti főorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: közel az éghez. Itt a dombok között még fával fűtenek, kéken kapaszkodik a füst magasba, s október göröngyös egén kicsi apáca felhők suhannak hazafelé. E múlt századi tájban sűrűbben gondolok rád s magamra is. Órákig elhallgatom, micsoda mócárti lombsusogás sajogtatja szélben a kertet, pedig már lassan kopog a dió. Itt minden közelebb van, a falevél, a bőröd, s lábad nagyujjához a forrongó csírák, a földre fekszem, duhaj vizeket hallok robogni lentről, mint kocsin vágtázó lakodalmi népet. Elfáradtam talán, vagy csupán silányulok, s hátrálok vissza bimbózó kezdetekhez. Nem tudok semmit, de nyakad zsája illatától a végtelenséget is meghittnek érzem. Ha látnád a tűznyelő rigót hátrahanyatló fejjel, mosolyoghatnál rajta, mit akar ez az őrült? Csak amit én, habzsolni fényt és tízezer napot, s ragyogni még a föld alól is, mint vándorló gyémánt. Itt a dombok között sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Itt kéne még élnem sokáig, halottaim lombosodó emlékével és veled, közel az éghez, s a föld suttogó szájához közel.
1: Csóri Sándor közel az éghez című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Edvard Grieg norvég zeneszerzőre emlékezünk, akinek nem voltak nagy szimfonikus álmai, a kis műfajokban érezte jól magát. Edvard Hagerup Grieg 1843. június 15-én született Bergenben. Apja brit konzul volt. A család skót eredetű, a zeneszerző anya jó módú norvég család leánya volt, aki Hamburgban tanult zenét. Grieg tőle kezdett 6 éves korában zongorázni tanulni. A hegedű virtuóz Olé Bull javaslatára a Lipcsei Konzervatórium növendéke lett, ahol Mendelssohn és Schumann zenéjének hatása alá került. 1863-ban Kopenhágában tanult, itt ismerte meg Richard Nordraak norvég zenéjét, majd megalapította az EU-Terpe nevű hangversenytársaságot. Többször megfordult Rómában, itt találkozott Ibsennel és Liszt Ferenccel, aki elragadtatással nyilatkozott 1868-as zongora versenyéről, melyet Kopenhágában mutattak be. Liszt a következőket írta. Uram, számomra igen kellemes, hogy megírhatom önnek, milyen őszinte örömet szerzett nekem az ön szonátájának olvasása. Szonátája bizonyítja az ön erőteljes, átgondolt, ötletes zeneszerzői tehetségét, amely kiváló anyagból van, és önnek nincs másra szüksége, mint hogy kövesse természetes útját, hogy magas fokra jusson fel. Szívesen hiszem, hogy ön megtalálja a hazájában azt a sikert és bátorítást, amelyet megérdemel. Ezek máshol sem hiányoznak majd önnek, és ha ön ezen a télen Németországba jön, szívélyesen meghívom önt egy kis weimári tartózkodásra, hogy teljesen megismerhessük egymást. Kérem, fogadja uram tiszteletteljes érzelmeim és nagyra becsülésem kifejezését. Az Ámol koncert érezhetően Schumann hasonló hangnemű versenyműve hatására keletkezett, nyitó motívuma amannak romantikusabb változata. A darabban a schumanni líra, a norvég folklór és a Liszt-féle virtuózitás is helyet kapott. Most hallgassuk meg a zongora verseny első tételét Cifra György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

Elhangzott Grieg ámorzongora versenyének első tétele. Előadta Cifra György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Grieg 1866-ban Krisztiániában, a mai Oszlóban telepedett le, ahol 1874-ig élt. Ekkor évi 1600 korona ösztöndíjat kapott a norvég kormánytól, sokat vezényelt, aktívan közreműködött a főváros zenei életének fellendítésében. Ő alapította a zenei egyesületet. 1885-ben Bergen mellett építette fel otthonát, ahová ma is sűrűn zarándokolnak el emlékének tisztelői. Gyenge egészsége dacára hangversenykörutat tett Skandináviában, Angliában és a kontinensen. Gyakran kísérte zongorán feleségét, Nina Hagerupot, aki dalainak ihletője és előadója volt. 1897-ben a Berlini Akadémia tagja lett. A norvég népi hagyományokban gyökerező zenéjét kifinomult líraiság jellemzi. 10 gyűjteményre való lírai darabot írt zongorára. A késői romantikából kifejlődött harmóniái újszerűen hatottak. Nagyobb szabású művei a zongoraverseny, a G-moll vonós négyes és 3 hegedű zongora szonáta. Ez utóbbiak szabad szonáta formára épültek, a hegedű és a zongora egyenrangú részvételével. Harmóniái merészek, néhol impresszionista hatásúak, alaphangjuk lírai romantikus. Legnépszerűbb darabja az Ibsen művéhez írt Peer Gynt. E téma irodalmi és zenei téren a legismertebb norvég műalkotások egyike. Peer Gynt, a világcsavargó, az önmegvalósítás első hőse, norvég népmesék idézője. Anyja, Ase anyó, s halálig hűséges kedvese Solveig Ibsen és Grieg révén az európai kultúrkincs szerves részévé váltak. A zeneszerző 23 darabot írt a drámához, később 8 zeneszámból 2 szvittet komponált. A nevesebb részletek Anitra tánca, a hegyi király palotájában Solveig dala. Az 1876-os bemutató után az

Elhangzott Grieg Pergüns szvitjéből az Anitra tánca, a Hegy királyának palotájában és a Solveig dala című tétele a debreceni MÁV filharmonikus zenekar előadásában. Grieg jelentős alkotásai még a Holberg szvit, továbbá norvég tánc és népdal feldolgozásai. Nem voltak nagy szimfonikus álmai, a kis műfajokban érezte jól magát. Egy operába kezdett bele Björnson Olaf Tryggvason című darabja nyomán, de nem fejezte be. Björnson Sigurd Jorsalfar című színművéhez írt zenekari nyitányát időnként előadják. Grieg ösztönösen azonosult a szövegek költői világával, és rátalált az annak megfelelő zenére. Nemzetközi népszerűsége éppen nemzeti jellegén alapul. Ő a modern népdal feldolgozás egyik úttörője. Norvég és dán motívumokat tartalmazó lírai darabjait 10 kötetben adta ki, 1867 és 1901 között. Leghíresebb közöttük a Trollhættegni lakodalom. Az 1880-as évek végétől Európa szerte ünnepelték, mint művei vezénylőjét és előadóját. 1907. szeptember 4-én halt meg Bergenben.

0: Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított, Praedicata Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amely a 14. Leó pápa Ad Experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A média törvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Előrejelzések szerint országosan tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tisztifőorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban, Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: A szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Posala sosta presso le tombe degli apostoli, rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jó kívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden részvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sok színűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Páciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltődődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előtt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnálnak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is. Egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
5: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. június 22-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Különleges időszak ez a június, hiszen több ünnep van, ami meghatározza ilyenkor az egyház életét. Ilyen volt az elmúlt időszakban a Szent Háromság vasárnapja, úrnapja, az úrnapi körmeneteknek a hagyománya, a szokása, amire most néhány gondolattal mindjárt visszatekintünk, és előttünk áll ugye az egyházmegyéknek az egyik legszebb ünnepe, ünnepnapja, ugye a papszenteléseknek az időszaka, és a hét szentség között, amiről tavaly hosszabban is beszélgettünk itt a stúdióban, ugye ott van a papság, az egyházi rend szentsége, és ebben a műsorban egy picit erről is szeretnénk beszélgetni, hogy miért fontos a papság az egyház életében. Most először tekintsünk vissza egy picit, mi az, ami nektek az úrnapjával kapcsolatban élmény, vagy mi az, ami nektek ünneppé teszi az úrnapját? Kriszta?
7: Tehát mondjuk nekem ugye, ami megmarad mindig, és mindig nagy küzdelem egyébként, azok a szolgálatok, mert ugye kántori és énekkari szolgálatot látok el ilyenkor, és illetve látunk el nyilván, hogy énekkarról van szó, és ez általában azért kicsit megosztja a figyelmemet, meg a ugye, igen, tehát a koncentrációmat is, úgyhogy így nehéz azért odafigyelni rá, nyilván tudom, hogy miről szól, Krisztus testéről és véréről, és Isten szeretete az, ami ilyenkor mindig megfog, hogy önmagát adta értünk, és hogy ennyire szeretett minket.
6: Timi, neked mit jelent az úrnapja, mint felnőtt megtérőnek?
8: Hát egy emlékeztető, szerintem ez mindig, minden évben azért több ilyen ünnepünk van, amikor visszatudunk arra emlékezni, hogy Jézus milyen áldozatot hozott értünk. És szerintem ez egy ilyen jó alkalom erre, ez az időszak is. Ami személyes élményem, nekem a legnagyobb gyermekem például pont úrnapján született, úgyhogy ez akkor pont úgy esett vasárnapra, arra napra esett ez az ünnep.
6: Igen, akkor ez egy különleges, biztos, igen, hogy így élményként. Akkor már jártál templomba, vagy akkor jártam, te már megtért jártam, ember voltál?
8: Igen.
6: Akkor tudatában voltál annak, hogy milyen szép ünnepen születik.
8: Igen, és pont a nagyszülők, amikor jöttek be hozzám, amikor már ugye már megszületett a fiunk, akkor ők már a körmenet után érkeztek meg, úgyhogy ez így dupla öröm is volt.
6: Vasárnap mondtam a Szentmisén az elmélkedésben, hogy tulajdonképpen minden vasárnap úrnapja, hiszen ugyanazt tesszük minden egyes vasárnap, hogy az oltári szentséget ünnepeljük, hiszen a Szentmisének egy lényeges része, központi pillanata, amikor a pap felmutatja a szentostyát, aztán még inkább, amikor a hívek, akik megtisztult lélekkel felkészültek rá, magukhoz is veszik. Tehát tulajdonképpen minden vasárnap ugyanezt ismételjük meg, ugyanezt tesszük. Mi az, ami mégis különlegesé tesz? Hát ugye ezt mindannyian tudjuk, ugye ilyenkor az oltári szentséget nem csak magunkhoz vesszük, hanem kivisszük a templom falain kívülre, a városokba, a falvakba, a utcákra, és a négy oltár segítségével a négy égtáj felé áldást kérünk Istentől, a mi mennyei atyánktól, az Úr Jézuson keresztül, az oltári szentségen keresztül, a lakókra, a településre, és mindarra, ami körülöttünk van. Az elmúlt időszakban, ahogy így elvallástalanodik a társadalom, ugye sajnos tudjuk mindannyian a statisztikákat, hogy országunknak alig 10%-a, de inkább kevesebb, most már 6-7%-ot mondanak, akik gyakorolják a vallásukat. Ugye ez azt jelenti, hogy 94-94%-a egyáltalán nem gyakorolja a vallását, mivel ez már nem sokat jelent egy úrnapi körmenet, ezért az utóbbi években elindult egy vita, hogy érdemes-e megtartani az úrnapi körmeneteket, vagy sem. Legyenek úrnapi körmenetek, vagy megszüntessék őket. Érti-e a társadalom, hiszen régen egy hagyományos társadalomban, faluban például mindenki dolgozott, készítették az úrnapi sátrakat, vitték a virágot, összefogtak az asszonyok, férfiak vágták a zöldágat, gyerekek ebben nőttek föl. De most már egy olyan társadalomban élünk, hogy ha az ember csak úgy kimegy az utcára azzal a pár tíz vagy száz emberrel, aki éppen el tud menni a szentmisére, talán a legtöbb ember csak furcsa szemekkel nézi, hogy milyen ilyen farsangi vagy álarcos bál, vagy mindenki beöltözve ilyen ruhába, olyan ruhába, tömjénfüsttel, bármivel, kimenni a nyílt utcára. Lehet, hogy még valakiket ez irritál, zavar is, hogy érdemes-e belefogni ilyen körmenetek megtartásába. És nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már nem tartják meg a körmenetet. Sok településen már húsvétkor sem, ilyenkor úrnapján sem, és ebből indult egy ilyen vita, hogy helyes vagy nem helyes, szükséges vagy nem szükséges úrnapján az oltári szentséggel körmenetet tartani. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet itt a 21. században, hogy miért jó, fontos-e egyáltalán, vagy érdemes-e még ezzel a mondjuk így folklórral vagy tradícióval itt erőszakoskodni a katolikusoknak, hogy vigyük ki és körmenetet tartsunk, sátrakat készítsünk. Mennyire fontos lehet ez egy embernek a hit életében ma?
7: Szerintem fontos, mert mindenképpen egy külső tanúságtétel. Tehát, hogy nem csak élnem kell a hitem, ugye a hit nem magánügy. Tehát, hogyha én kimegyek a körmenettel, és tényleg őszintén tiszta szívből úgymond magamat adom, és az Isten kapcsolatom látszik, vagy kisugárzik rólam az emberek felé, akkor ez mindenképpen, ha már csak egy embert megérint, ez egy nagy dolog. Tehát igazából érteni nem biztos, hogy fogják, meg nem is kell, hanem hogy a lelkét érintse meg, a szívét az érzésein keresztül fogja meg őt az Isten, vagy szólítja meg őt az Isten, hogy látja esetleg a tömeget, vagy az imádkozó embereket mind egyszerre. Azért ennek hatása van, és a Szentlélek ugye működik, tehát ha és úgy, ahogy mi nem is gondolnánk, tehát nyilvánvaló azért felettünk áll jóval, tehát nem mi határozzuk meg azt, hogy ki az, akit megszólít egy körmenet, vagy kinek jó az a körmenet.

0: ez mindenképpen fontos, mert ha ez nem marad fel, akkor előbb vagy utóbb nem lesz, aki csatlakozzon az egyházhoz, és akkor hova fog vezetni ez az egész. A másik dolog meg érdekes nekem a legkisebb gyermekem, a lányom, ő például nagyon várta a körmenetet, ő kifejezetten szereti ezeket. Nyilván ő még pici, és ő a külsőségeket látja, de azért bizonyos dolgok már megérintették az ő kis lelkét, úgyhogy ő ezt nagyon-nagyon szereti, és most is alig várta egyébként, hogy legyen.
1: Hogyha a magyar katolikus lexikont fellapozzuk, és megkeressük, hogy tulajdonképpen az úrnapi körmenetről mi az, ami fennmaradt így az egyház életében, mi az értelme, akkor a következőket találjuk. 1274 és 79 körül Kölnben vezették be először, és sok német városba elterjedt Kölnből ez a hagyomány. Célját kettősnek tartották, ugye hitvallás és Krisztus felmutatása a világnak, valamint hódolat előtte. Azt írja a lexikon, hogy a körmenet útvonalán négy sátort állítottak fel, négy oltárt a négy égtáj felé, ott felolvastak egy-egy az oltári szentség alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az áldást azért tartották fontosnak, mert egyben a körmenetek oltalomkérést is jelentettek a természeti csapások, háborúk ellen. Nagyon fontos ugye az, hogy mindig, amikor az egyház kimegy az utcára, akkor áldást kér, nem csak az emberre, hanem arra, ami őt körülveszi, vagyis a teremtett világra, hogy például a búzaszentelő körmenet, ugye akkor is könyörgünk ugye a csapások ellen, a jó termésért, a természeti katasztrófák, a jégverés ellen imádkozunk, kérjük az Istent, hogy oltalmazzon meg minket, és amikor úrnapján is áldást kérünk, vannak különböző fohászok az úrnapi körmenetben, ahol ugye folyamatosan imádkozunk, hogy őrizd és védd meg népedet, őrizd és védd meg a világot, amit jobbod alkotott, és ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket mondunk a körmenet alatt. Közben ugye felolvassuk azokat az evangéliumi szakaszokat, amelyek az oltári szentség alapítására vonatkoznak. Ilyenkor ugye a sátrakat virággal díszítjük, a különböző vallásos társulatok vagy csoportok vállalnak ilyen feladatokat, hogy elkészítik ugye ezeket az úrnapi oltárokat, aminek különböző hagyománya van, sátrat, virágkoszorúkat, gyertyákat, szentképeket helyeznek ilyenkor a sátrakban, és mindenki, ahogy mondani szoktuk, belead apait, anyait, hagyományok szerint, sokszor családoktól öröklődik, akik díszítik ezeket az oltárokat, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni már korán reggeltől a Jóisten dicsőségére, hogy minél szebb és méltóbb legyen az ünneplésre ez a nap, az az oltár, amit elvállalt, hogy földíszíti. Tehát ezért fontos a körmenet, ezért fontos az imádság, hogy kivinni, ugye felmutatni a világnak, és áldást kérni az emberre és a teremtett világra egyaránt a világ négy égtája felé, vagyis minden irányba, a világ minden részére, a városok, falvak minden lakójára, minden utcájára, minden lélekre, aki ott megfordul és ott éli az életét. Fontos az, hogy ezeket hitelesen és szívvel, lélekkel végezzük, hiszen ahogy elhangzott, ugye a hit az át kell, hogy sugározzék a viselkedésen, a tekinteten, az arcokon, a magatartáson, az énekben, az imádságban, hiszen különben, ha ez nem történik meg, akkor csak egy díszfelvonulássá válik, vagy egy kulturális hagyománya, aminek igazából úgy önmagában nem sok értelme van, csak akkor, hogyha az ember hittel cselekszik.

0: Elérkeztünk a műsor második részéhez, ahol ismét egy fontos témáról beszélnénk, ugye a szentségek keretén belül a papság szentségéről, az egyházi rendről. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mit jelent számotokra a ti hitéletetekben a pap? Nektek személy szerint fontos vagy nem fontos? Hogy látjátok, mennyire nélkülözhetetlen, vagy nélkülözhető, vagy hol, milyen szerepet tölt be a pap egy keresztény ember életében, mint vallási vezető, vagy nem is tudom, hogy közelítsen meg, ugye én személy szerint, de rátok bízom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire fontos. Hiszen látjuk, hogy vannak ugye a szabad keresztények, szekták, stb., ahol gyakorlatilag bárki felállhat, tanúságot tehet, prédikálhat, aki erre ki van képezve, nem kell annak, ahhoz papnak lenni. Tehát, hogy kell-e ez az intézményesített papság, hogy mi értelmezzük, mint szentség, mint szentségi vezető, vagy szentségi hatalommal bíró Krisztusnak a munkatársaként működő pap, akit püspök szentel föl, az egyházhoz tartozik, tehát aki szentségi módon is föl van. Szerintem, hogy elég lenne csak egy pásztor, aki kiáll és prédikál.
1: Hát szerintem, tehát hogy nem képezi vita tárgyát az, hogy szükség van rá, és hogy alapvetően a pap az egyik legfontosabb szereplője annak, hogy igazából Istenhez találjunk. Mert hogy ő egy vezető, tehát ahogy mondtad is, hogy egy ilyen vallási vezető, lelki vezető, úgymond nekem nincs lelki vezetőm, viszont minden szentmisében megkapom azt az útravalót, amire szüksége van a lelkemnek, vagy amilyen kérdés van, mindig megkapom rá a választ. Fontos az eukarisztia szempontjából is, ugye, hogy a szentséget, meg a többi szentség szempontjából is, hogy ti szolgáltatjátok ki azt, tehát hogyha ez nem lenne, akkor gyakorlatilag ugye a lelkünk úgymond halott lenne. Tehát én azt gondolom, hogy egy szektában, hogy figyelem, és van a környezetemben is szektát vezető pásztor, úgymond, hogy ott igazából az ő egyéniségük inkább előtérbe kerül, én meg azt gondolom, hogy a pap az, aki Isten felé vezeti az embereket, és átadja őket úgymond Istennek. Tehát, hogy nem az van, hogy ő önmagát helyezi előtérben, nem az kell, hogy a hívek őt szeressék, vagy miatta járjanak templomba, hanem az, hogy ha ezt a pap észreveszi, akkor finoman Isten felé tudja a tekintetüket irányítani.
0: Timi, te hogy látod? Van-e fontos szerepe a papnak az egyházi közösségek életében? Vagy a te életedben például, mint többször beszéltél arról, hogy amikor te megtértél, akkor volt ott a te életedben egy papbácsi, aki téged segített ebben. Te hogy látod, hogy ő mennyit tett hozzá a te hit életedhez, mint pap?
2: Hát nyilván elengedhetetlen szerepe volt benne. Tehát az, hogy a hívásra válaszol valaki, az még szerintem nagyon kevés. Tehát kell azért, nekem ő volt az a lelki vezetőm azért elég sokáig, amíg ő itt volt közöttünk, aki irányította az én hitéletemet, sőt nem csak a hitéletemet, mert az életemben is nagyon sok olyan döntést meg tudtam vele beszélni, amiben nagyon bölcs tanácsokat adott. Úgyhogy én szerintem hát mindenképpen fontos, tehát nem is tudnám elképzelni enélkül, hogy papság ne létezne.
0: Talán a másik ilyen érdekes kérdés, ami sokakat érinthet, hogy sokan a papságot ilyen idealisztikus dolognak élik meg, és olvashatunk akár ilyen vicceket is az interneten, hogy milyen az ideális pap. És hát ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok embernek elvárásai vannak a papokkal szemben, és nagyon sok esetben van ilyen is sajnos, hogy ha nem teljesíti a pap azokat az elvárásokat, amelyeket a hívek támasztanak, akkor megorrulnak rá, esetleg feljelentik, vagy nem fogadják el, nem fogadják be. Szerintetek ennek mennyire van létjogosultsága, és mitől lesz egy pap jó pap abban a közösségben, ahol szolgál? Hogy vannak-e ilyen kritériumok?
1: Szerintem nincsenek kritériumok, és a híveknek én azt gondolom, hogy nem lehetnek kritériumai a papok felé. Hanem pont a pap pedig szolgál valóban. Tehát nyilvánvalóan vannak a papságnak szabályai, amit ti tudtok, amit ti tanultok, és ahogy elengednek benneteket a szenteléskor. De az, hogy egy hívő közösségnek elvárásai, tehát alapvető, hogy az imádságban része szervezi az imádságot, a szentmisét elmondja, tehát ami egy papnak a feladata. De azon kívül a híveknek szerintem imádkozni van joga egy papért, nem pedig beleszólni esetleg a munkájába, vagy meghatározni azt, hogy igazából mi a feladata. Hát nyilván ötletei lehetnek, hogy ne egy egyházközségnek, hiszen van egyháztanácsülés, ahol azért elmondják a véleményüket, az ötleteiket, stb. De a papnak a joga azt megítélni, hogy az egyházközség szempontjából előre viszi az embereket Isten felé, hogy esetleg hátráltatja azt a közösséget abban, hogy megtalálják az Urat. Ez nagyon fontos. És hogy azt gondolom, hogy azért egy papnak, ugye a feladata az, hogy a lelkeket vezesse Isten, és nagyon sokszor ugye háttérben kell maradnia, tehát szolgálnia kell, és ezért nehéz, tehát imádkozni kell értük mindenféleképpen, mert azért okozhat egyfajta elmagányosodást ez a dolog, de mindenképpen egyfajta magány, hiszen nem kötődhetnek igazából senkihez, egyedül a jó Istenhez szerintem.
2: Hát szerintem azért nehéz ez, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben kettős elvárás elé vagytok állítva. Ugye egyrészt az, hogy szent legyen az a pap, másrészt, hogy emberileg is olyan legyen, akit ő mondjuk az adott közösségbe tud fogadni, és hogyha az emberi oldalról van valamilyen hiba, akkor azt nagyon sokszor, nagyon sokan nagyítva látják, és ahelyett, hogy imádkoznának mondjuk az adott papért, inkább csak a hibáit beszélik ki, és szerintem ez óriási hiba, már csak a közösség szempontjából is, mert ugye ez bomlasztja a közösséget.
0: Igen, ez biztos, hogy így van, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek csak részleteket látnak, tehát ahogy szoktam mondani, hogy nem az egész tortát, hanem csak egy-egy szeletet a tortából, és hogyha az ember nem látja az egészet, az egész történetet, az előzményét, a következményét a dolgoknak, akkor hajlamos megítélni egy hiba, vagy egy rossz döntés alapján egy egész embert, vagy egy egész életet, és ez nagyon veszélyes az egyházban, a hívek körében, a papság körében is, hogy csak nagyon kis szeletét ismerjük a történeteknek, és abból már egy egész nagy kerek ítéletet levonunk, és akár hajlamos az ember eldönteni, hogy valaki jó pap, vagy rossz pap, vagy ezt szeretjük, vagy nem szeretjük, hogy a papság alapvetően nem ezen múlik. A papság azon múlik, hogy a püspök készföltétele által Istentől hatalmat kapott a felszentelt pap, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, átváltoztassa a kenyeret, feloldozza a megtérőket, a bűnösöket, és ezáltal az Istenhez vezesse az embereket, és ez nagyon-nagyon fontos feladata a papnak. Mit tehet a keresztény ember, mit tehet a hívő ember a papjával, meddig mehet el, hol a határ, vagy mit tehet azért, hogy egy pap otthonra találjon egy közösségben, mert lehet, hogy egy pap csak egy évig, 2 évig, 3 évig, vagy 10 évig, vagy 20 évig, vagy 30 évig van egy közösségben, nem tudni, hogy a püspök mikor dönt úgy, hogy másik helyre helyezi, de hogyan érezheti magát egy pap, miben segíthetjük a papokat, azokat a papokat, akik közöttünk szolgálnak, hogy otthon érezzék magukat, hogy jól végezzék a feladataikat, hogy támogatva érezzék az ő hivatásukat a hívektől, mi az, amit tehetünk?
2: Elsősorban imádkozzunk értük. Tehát én szerintem ez a legfontosabb, hogy a hívek minden szándékukat, tehát azért ajánlják fel, hogy jó papjuk legyen. Tehát, hogy ő jól tudjon működni.
1: Igen, én is azt gondolom, amit Timi mond, hogy elsősorban mindenképpen imádkozó közösségre kell találni a pap azokban, ahova megy, tehát abban a közösségben, illetve hogy nagyon fontos a figyelmesség, de természetesen minden a határokon belül, meg a szeretet kifejezése, meg a gondoskodás, tehát minden a határokon belül, tehát az, hogy érezze azt a pap is lássa, hogy igenis odafigyelnek rá a hívek, hogy ő is odafigyelnek, tehát egy kölcsönös együttműködés, egy kölcsönös szeretet kapcsolat, ami abszolút egészséges, arra szerintem szüksége van minden papnak.
0: Igen, nagyon sokszor szoktuk mondani azt, hogy a papok részére kevés a visszajelzés, főleg a pozitív, negatív annál több, de jól esik a papnak az, ugye ezt én mint pap mondom, nagyon sokszor, hogyha van pozitív visszajelzés, hogyha a hívek oda mernek lépni, megmerik köszönni, hogy szép volt a prédikáció, mit tudom én, szépek a templomban a virágok, jó döntés volt, hogy, és hogy megmerik köszönni a papnak, hogy van. Vagy például ott van a papi hivatások vasárnapja. Sok helyen hagyomány, hogy ilyenkor felköszöntik a papokat a hivatások vasárnapján, hálát adnak a papságukért. Tehát ez nagyon fontos lépések, vagy egy-egy alkalmat, amit szervez a pap, például megköszönni, hogy a jó Isten felé terelgeti őket, mert ugye más nincs, aki visszajelezze, mert az ember ugye átlag családos ember, hazamegy esetleg a férje vagy a felesége, mondja neki, hogy drágám, ez így szép volt, jól tetted, ezt jól csináltad, stb. A papnak ugye nincs ilyen visszajelző forrása, hiszen egyedül él, ezért nagyon sokszor nincs. Akár a segítségére is lehet, hogyha például valami negatívum, csak azt megjegyezzük, hogy atya, ez szerintem nem jó ötlet, vagy ez most ezen változtatni kellene, vagy lehetne ezt másképp is. Tehát szívesen fogadják a papok, és szívesen fogadjuk mi papok, hogyha a hívektől kapunk pozitív, vagy éppen segítő visszajelzést, ami alapján ugye változtathatunk bizonyos dolgokon. Ez nagyon fontos. Persze mindennek az alapszabálya a szeretet törvénye az, hogy mindent, amit teszünk, ne gőgből, vagy ne rossz indulatból, vagy ne főnökösködésből, hanem szeretetből tegyük. Tehát ne leuralni, ne irányítani akarjuk a papot, hiszen sokszor ezt érzi az ember, mint hogyha lenne olyan, aki jobban tudja, tehát pápába, pápánál, ahogy szokták mondani, mindent jobban tud, tehát hogy erre vigyázni kell, hogy ugye ne lépjük át a határainkat, úgy maradjunk meg az emberség szintjén, mint testvérek, akik a rosszat figyelmeztetve, szépen megfogalmazva el tudjuk mondani, a változás és a szeretet szabályai szerint, reményével, a jót pedig örömmel megosztani, és én hiszek abban, hogyha a pap kap ilyen visszajelzéseket, ő is sokkal több ilyen visszajelzést fog adni a közössége felé, mert így működik az ember oda-vissza szeretni és szeretve lenni, ez egy oda-vissza működő dolog kell, hogy legyen. És pontosan, ami elhangzott az előbb, ugye, hogy elmagányosodás vagy bezárkózás ellen ezek a legjobb módszerek, hogy ne hagyjuk a papot elmagányosodni, bezárkózni, egyedül maradni, hanem legyünk társai az ő hivatásában, segítői, támogatói, akikben bízhat, akikre támaszkodhat, hiszen egyedül senki nem tud semmit tenni, egy fecske nem csinál nyarat, kell a közösség, kell a támogatás, kell az összefogás azért, hogy a papjainknak a munkája gyümölcsöző legyen. És most, amikor különösen is a papszentelések időszaka van, pap és diakónus szentelések időszaka, imádkozzunk a papjainkért, imádkozzunk azokért a papnövendégekért, akiket diakónussá szentelnek, és imádkozzunk a saját papjainkért, plébánosokért, káplánokért, akik az egyházközségeinkben szolgálnak, hiszen jön a helyezések időszaka, lehet, hogy valahol lesz változás, új pap lesz, szeretettel fogadni, imádkozni érte, imádkozni az atyákért azért, hogy az egyre inkább növekvő feladatokat mindenki kitartással és hűséggel tudja ellátni. Hát ennyi fért mai műsorunkban. Hálás szívvel köszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ júniusi programjait ismertetjük, valamint a Pajta játéktárról is beszélgetünk. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál és a 46. Kaláka Fesztivál programjairól is szólunk. Ajánlunkban Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs munkatársát kérdezi az adás egyik szerkesztője.
5: Mitől lovag a lovag?
6: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket.
3: Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melyben Szalkai László egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. Ajánlunk következik.
7: Egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hipolita 41-es számú, és utána 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hipolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medicit, az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már.
3: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Netrán István, Németh Tamás, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas. Nagy a türelme és csupa könyörület. Utálja a gonoszságot. Olvasom Joel próféta könyvében. Szent Pál apostol úgy fogja fel az Ószövetséget, mint azt az időt, amikor Isten elviselte népe és a nemzetek bűneit, azzal a szándékkal, hogy a jelenben kinyilvánítsa üdvözítő igazságát. Jézus a bűnösök iránti magatartásával és tanításával az isteni türelem bemutatója és megtestesítője. Szemrehányást tesz türelmetlen tanítványainak, példabeszédei, mint meg annyi kinyilatkoztatása Isten türelmének, aki meg akarja menteni a bűnösöket, és ugyanakkor leckét és példát ad nekünk is a türelemről. Ezért a választottaknak addig kell meghallaniuk Isten szavát, amíg Isten türelmének és hívásának áldott ideje tart. Íme, itt vagyok előtted, hosszantűrő Istenem. Mi nagy volt irgalmat hozzám, és mi nagy hálátlanságom veled szemben. Mindez elém állítja egész életemet, mert te intéztél mindent körülöttem úgy, hogy megments, én pedig úgy éltem vele vissza, hogy elkárhoztass. Ím, itt vagyok színed előtt, cselekedj velem irgalmasságod szerint.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét. A katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire. Magyarországon sokszor egyedülálló, a 21. századi oktatás szükségleteire válaszoló szakirányú továbbképzéseket hirdet az Apor Vilmos Főiskola. A képzések hallgatói olyan területekről szerezhetnek speciális tudást, mint a neurodiverzitás, specifikus fejlesztő pedagógia, a drámajáték, a biblioterápia vagy az értelemközpontú személyiségfejlesztés. A képzésekre június 30-áig lehet jelentkezni. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermékellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket. Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészít Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megőrzéséért az Uniós Bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban. Megerősítették az Ukrajna támogatási melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Evianban rendezett csúcs találkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az amerikai elnök szerint a tervezetnél korábban, akár pénteken is aláírhatják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak. Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagálta a kapcsolatfelvételi kísérletekre. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés komoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz. De az északkeleti határ mentén néhol zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt, a június hónappal kapcsolatos programokat ismertetjük. Színes a programkínálat, gondolom én, de majd te megerősítesz ebben engem, kedves Krisztián. Szeretettel köszöntelek a rádió mikrofonja előtt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is. Oswald Marika a Tűzről pattan, csak hogy legyen egy pici visszatekintés, így kezdtük egyébként a júniust, Operett Gála Oswald Marika kedvenc dalaival, ezt nem is akarom nagyon kifejteni, mert szerintem főleg itt a rádió hullámhosszán a legtöbb hallgató tudja, hogy ki az az Oswald Marika, és ismeri, hogy mi fánterem az operett, és ez ráadásul egy Operett Gála volt. Viszont volt egy jó előadásunk is, egy nagyon tanulságos és figyelemfelkeltő előadásunk, életmód és daganatprevenció, a bélflóra szerepe a rák megelőzésben, dr. Schwab Richard tért vissza, Schwab Richard előadása volt ez, ő belgyógyász, gasztroenterológus és kutatóorvos, és folytatta az előadás sorozatát a Művészetek Házában, ami még télen volt, ahol közérthetően is érdekesen beszélt a bélflóra szerepéről a rák megelőzésben, és kitért arra is, milyen kapcsolat van az emberek életmódja és a daganatok megelőzése között. Az első előadás is nagyon-nagyon jó volt, így ez is a június 3-ai, tehát az életmód és daganatprevenció, mert hogy ezekre mindig kitér, hogy az életmód az mennyiben befolyásolhatja ezt. Hangszert a kézbe zenei program gyerekeknek, ez a 100. volt, június 9 és 11 között, hát gyakorlatilag ez egy ingyenesen látogatható zenei játszótér volt, ahol a dob és ütőhangszeres, a gitáros és basszusgitáros, a billentyűs, népi és klasszikus hangszerek, az elektronikus zenei, valamint a stúdiós szekcióba lehetett betekintést nyerni, hogy a hangszereket megszólaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessen át mindenki, és ami nagyon fontos volt, hogy szintén ingyenesen látogatható volt 18 rendhagyó énekóra és több koncert jellegű előadás. Hát gyakorlatilag ez az, ami elmúlt, meg egy gasztroplac, de az folytatódik természetesen, mert hogy ízek, találkozások és családi élmények voltak a Csengei Kertben. Nagyon-nagyon jól sikerült az az újításunk június 13-án, ahol gyerekprogrammal vártunk mindenkit 16 órától. Tehát ez vadonatúj, mert hogy a rendezvény nyitányaként a közönség Julia Donaldson népszerű meséjének színpadi adaptációját, a Legcsinosabb óriás című előadást láthatta. A mese főhőse egy kedves, de kissé esetlen óriás, ki új ruhájának köszönhetően végre igazán csinosnak érezheti magát, útja során találkozik segítségre szoruló állatokkal, és a ruhadarabjait feláldozva segít rajtuk. Hát a történet humorral és szeretettel mesél arról, amit a rádió hullámhosszát hallgatók tudnak, hogy az igazi érték nem a külsőségekben, hanem a jó szívűségben rejlik.
0: Nem hangozhat el ez aktuálisabb hullámhosszon, mint a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen valóban mennyire fontos a szeretet és a belső értékek értékelése. Nos, a folytatásban pedig akkor maradunk még a gasztroplacnál.
1: Igen, azért, hogy egy picit evezzünk át júliusra, mert hogy ez megalapozta ez a június 13-a gyerekprogram, ami nagyon jól sikerült, hogy júliusban is legyen gyerekprogram, de azt nem mondtam el, hogy a gasztroplac idén is gyakorlatilag a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszínre, a Csengei Kertbe, ahol a kulináris élmények mellett a családi programok és a különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket. Hál' Istennek jó idő volt, úgyhogy gyakorlatilag a korai kezdéssel próbálunk kedvezni a családoknak, tehát nem csak a gyerekprogrammal, de egészen este 11-ig várjuk a gasztroplacon az érdeklődőket, tehát 5 órától. Ugye ez nagyon fontos, hogy a előadás az 16 órától kezdődik, és arra külön jegyváltása szükséges, a gasztroplac pedig 5 órától egészen, vagy hát 17 órától egészen este 11-ig. No, és akkor azt szerettem volna még kifejteni, hogy július 4-én a végállomás, Vistrandwine, a bárány és az abodé, a lestján és a karám, a La Pizza del Lupo, a ficak, a szubróza és Sándor Zsolt organikus szülőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel, de majd is különleges kínálata, és hogy itt mi lesz a gyerekprogram, ha már elmondtuk, hogy a Legcsinosabb óriás volt az elsőn, a nagyon sikeres, itt meg a Hisztis király kisasszony lesz. Ez egy zenés interaktív mesedarab, ahol a történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hát én is csak annyit üzennék, hogy sok hisztis király kisasszony megtanulhatja ezt a mai világunkban is. A nézők együtt hajózhatnak az óperenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek, és a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, mert képzeld el bőbe, hogy a gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
0: Ez tényleg nagyon jó ötlet. A gyerekek szerintem biztosan fogják élvezni ezt a lehetőséget, és jó belebújni más bőrébe.
1: A GastroPlus meg gyakorlatilag csak azt hozza, amit évek óta megszoktak az emberek, és amit kínálunk, és tényleg azért van mindig, én mondhatom, hogy szinte telt ház a Csengeinek az udvarán.
0: Mondjuk el még egyszer, júliusban, tehát július 4-én lesz a GastroPlac a Csengei kertben.
1: Igen, és akkor 4 órakor kezdünk a gyerekprogrammal, aki csak az előadásra marad, az utána természetesen haza tud menni, aki pedig nem, amely még akar maradni, onnantól már természetesen ingyenes 17 órától a GastroPlac egészen, ahogy ez lenni szokott, tehát hogy ez nem változott.

0: Van még egy program a tarsolyunkban, az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világa, vártörténet, most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. de hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete, és most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultok, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát utána, amivel várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írásra, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Idén is lesz barokk fesztivál, a Bükki Művészeti Napok 2026 elnevezésű rendezvényt június 19-e és 21-e között rendezik meg. A helyszín idén is Eger és Bélapát falva, már ugye külső helyszín nem első évben, akivel erről beszélgetek, Szajko Anita, az egyik program szervezője, aki rendszeresen fellépő is szokott lenni. Kérdésem az, hogy idén szerepelsz-e, hallhat-e téged a közönség, és hogy egyáltalán milyen programokkal készültök itt a 3 nap alatt?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Így van, idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, csak program szervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezzük a programokat. Ezúttal

0: kisasszonyok kápolnája például, szintén egy helyszínünk lesz, itt még nem volt korábban koncertünk. Megszokott helyszínként a Ciszterci templomot emelném ki, illetve a zeneiskolát, valamint a Bartokovics Béla közösségi házat. Ezen kívül kiemelném még a bélapátfalvi apátságot, hiszen a templom ugye évekig le volt zárva, és most újítás után került átadásra. Úgyhogy külső helyszínként idén vidéki helyszínünként, tehát Bélapátfalván fogunk egy fantasztikus koncertet adni, illetve fognak adni a Cantus Agriensis kórus énekesei és Bakos Kornélia. Nagyon fontos kiemelni, hogy Palestrina születésének 500. évfordulója van, tehát az itáliai zeneszerzőre is emlékezünk, aki az egyházzene kiemelkedő alakja volt, és neki a művei is fel fognak csendülni ezen a fesztiválon. Amit még szintén kiemelnék, az ugye komoly zenéről beszélünk, de mi mindig belecsempészünk a programokba egy kis vidámságot. Víg opera is lesz hallható. Idén Haydn az Énekesnő című operával készülünk, és szintén megszokott formáció, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar matini hangversenyel készül az érdeklődőknek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon színes programjaink lesznek, érdemes megnézni a részletes programokat weboldalunkon, www.bükkibarokfesztivál.hu oldalon, vagy ugyanilyen címszó alatt a Facebook oldalon is megtalálhatóak ezek.
1: Igen, én is, ahogy ugye látom itt a programkínálatot, a komoly zene egy picit tényleg ide-oda kikacsin, de én azt gondolom, hogy így lesz színes a fesztivál. Az, ami még mindenképpen csábító, hogy ugye évek óta ezt ingyenesen tudjátok megszervezni egy támogatásnak köszönhetően, ezt gondolom idén is így lesz.
0: Így van, idén is minden programunk ingyenes, és várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, akár Egerben, akár a Bélapátfalvi programjainkra. Ugye nagyon fontos, hogy határon túlról is szoktak érkezni közönség tagjai, ezt nagyon nagy szeretettel fogadjuk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hiszen az utóbbi években a közönséget tekintve ugye nagyon színes közönség összetétele is, akár fiatal egyetemista csoportok is, külföldi csoportok is ellátogattak már több koncertünkre, akár pedig felvidékről is érkeztek hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja itt is az számára megfelelő programot, fiatalok, idősebbek, családok, várunk nagyon sok szeretettel mindenkit.
1: És akkor még egyszer, tehát június 19-e és 21-e között az idei 10. Barokk Fesztivál. Szajkó Anita, köszönöm szépen, és tényleg sok látogatót kívánok nektek.

0: Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
1: Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van.

0: vagy sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
1: Japánból,
0: igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez, azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
1: Most itt ugye nekünk a sajtótájékoztatón bemutattatok egy olyan albumot, ami most újból előkerül, a Kupak tanácsa.
0: Hát tulajdonképpen nem újból, mert akkor nem jelent meg.
1: Akkor nem jelent meg.
0: A 35 év előtt nem jelent meg, mert a kiadó, aki kiadta volna, tönkrement, aztán az együttesben is voltak változások, szóval valahogy nem...
1: Nem sikerült neki, de az anyag elkészült.
0: De az anyag elkészült, és ott volt, megmaradt. És azt most rácsodálkoztunk, hogy... Na hát ez tényleg...
1: Ilyen csoda is van a polcon eldugva.
0: Igen, és azt hiszem, hogy Guinness rekord is lehetne, hogy 35 éve felveszünk egy lemezt, és még mindig aktívak vagyunk, és megjelentethetjük.
1: És mennyire aktuális a téma, ugye?
0: És a téma még aktuálisabb, mint valahol volt. Igen.
1: Egy könyvet is mondtatok?
0: Könyv is lesz hozzá, reméljük, hogy a fesztiválon már megjelenik. Ez nem olyan, mint a régi Kaláka zenés könyvek, hogy azonos a tartalma a kettőnek, mert itt a könyvnek jóval bővebb tartalma van az egész ökológiai témakörről, a környezetvédelemről, a földünkről, és ilyen foglalkoztató könyvek is vannak, meg mese is van benne, rajzok is van benne, hozzáférhetőség bizonyos természetvédelmi dolgokhoz. Szóval majd, ha itt lesz a könyv, akkor majd örömmel fogom lengetni és mutatni, és büszkén, hogy mi lesz. Már egyáltalán csak mondom, hogy majd lesz, és nagyon reméljük, hogy nyomda elkészül valóban a fesztivál idejére.
1: Mennyire tett jót a fesztiválnak az új helyszín, már mint hogy olyan értelemben új helyszín, hogy már nem a Diósgyőri vár, nem az Egri vár, hanem az Érsekkert.
0: Hát új, most már 15 éve itt vagyunk Egerben.
1: Igen,
0: már...
1: de hogy az Érsekkertben meg egy pár éve,
0: hát,
1: ugye?
0: Az Érsekkertet nagyon megszerettük. Az annyira jó, egy kicsit ugye le kell keríteni, meg szóval nem olyan egyszerű, mint egy épített helyen.
1: Eleve zárt helyen,
0: ahol ott a víz, ott a villany, ott a vezeték. Itt sok mindent kell magunkkal hozni, de mi nagyon szeretjük a levegőjét, nagyon beleszerelmesedtünk a békákba is, akik minden szép, csendes dal után olyan.
1: A békakórus is mondja magát.
0: Őszintén békakórus is van, úgyhogy mi nagyon szeretjük az Érseket, tehát is a közönség is megszerette. Ma már nem lehet azt elvárni, mint a Diósgyőri várban, amikor nem volt más fesztivál, hogy ezren vannak. Uh-huh. Biztos, hogy nagyon sokan erre, de most már nagyon sok fesztivál van, és sajnos a hetek száma nem nőtt az években, az 52, ebből a nyári annyi, amennyi, és hát egyszerre is több esemény van, még Egerben is van több esemény, és most más fesztivál is ráment erre az időpontra, ami hát természetesen nem jelenti azt, hogy nálunk nem lesz sok emberben, látjuk a jegy elővételből, hogy azért fognak jönni, csak választani kell, hogy ide megyek, vagy oda megyek, mert igen, egyszerre két helyen nem lehetek. De mi mindenkinek azt álljuk, hogy jöjjön ide, mert itt jó Egerben, az Érsekkertben, a Kaláka fesztivál.
1: Meg ott van egy kis árnyék is, ugye nem a tűzőnapon van az ember, tehát meg olyan megy a levegő is.
0: Igen, igyekszünk úgy rakni a székeket, hogy...
1: És a 46 év. Szóval itt azért valaki, lehet, hogy már pocakban érkezett annak idején, most meg már 46 évesen, 45 évesen itt van, tehát azért itt generációk nőttek fel rajtatok. Igen. A zenéteken, a Kaláka fesztiválon is, tehát hogy azért ezt nagyon kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen kultikus életutat visznek. Most ezt nyilván nem ezért csináljátok, azért csináltok, mert jó együtt lenni, nem?
0: Nem, és tulajdonképpen a generációkról nekem mindig az jut az eszembe, hogy amikor elindultunk, akkor egyáltalán nem volt célközönségünk, vagy marketing stratégiánk, vagy bármi ilyesmi, hanem már mi a saját generációnknak játszottuk, akikkel együtt ültünk az egyetemi padban, vagy gimnazista osztálytán. Ők voltak az első közönségünk, de teljesen a saját. Nem az, hogy színege cipője, az nem hogy a tengereszkipál nem gyerekdal volt, mert nem voltak gyerekdal, hanem magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel, nem csinálnátok gyerekműsort, csak na hát melyik dal lehetne ebből gyerekdal? És akkor, uh-huh. akkor lett gyerek, akkor lett öregek napja, lett, lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól, és akkor egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván ilyen gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és 30 éves korában még itt van. Eger van a Kaláka Fesztiválon.
1: Igen. Szóval az idei az most július 25-28-a között Érsekkert. Hát várunk mindenkit sok szeretettel, és hát nagyon remélem, hogy az 50-en is itt fogunk beszélgetni. Grillo Zani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.

0: annyira sajnálom, de sajnos Huzella Péterrel, hogy most itt beszéltünk, kevesebb időm jut sajnos, mint a Grill Huzánérre, de hát elhúzódott a sajtótájékoztató. Egy régi visszatérő vendég lesz itt a Kaláka Fesztiválon, mondhatom így?
1: Igen, igen. Hát egyrészt az elsőtől kezdve itt voltam hosszú ideig. Aztán volt egy időszak, amikor nem léptünk föl együtt, de aztán az utóbbi években már megint.
0: Újból egymásra találtak.
1: Igen, lehet így mondani.
0: Szerintem mondhatom, hogy egy család lesz itt, de legalábbis a lánya is itt lesz, tehát tulajdonképpen több programon részt vesznek önök.
1: Júlia lányom, ő a Grillus Willivel csinált valami gyerekműsort, fogalmam sincs, hogy mit.
0: Igen, ezt itt hallottuk a sajtótájékoztatón, önöknek is meglepetés lesz.
1: Igen, igen, én ezt még nem is hallottam. De csinálnak valamit együtt, és a Vili meghívta, hogy lépjenek itt föl együtt. De a Júlcsi, amikor kislány volt, azt hiszem 7 éves, akkor ezen a lemezen énekelt.
0: Igen, ezen a Kupaktanás.
1: A Kupaktanás lemezen. Most meg 42, és most is fog énekelni velünk. Csak most már magasabb, mint én. És van 2 kislánya, és a legkisebbik már idősebb, mint ő volt, amikor énekelt
0: az albumra. Ez az ominózus Kupaktanács album, amiről itt csak pontosan mondom a hallgatóknak, hogy szó volt, hogy ez egy elkészült anyag, ami végül nem jelent meg 30
1: évvel ezelőtt. 1990-ben vettük föl, és nem jelent meg, mert a kiadó tönkrement, meg szétszélettek az emberek.
0: De tulajdonképpen egy környezetvédelmi témát dolgoz fel,
1: igen,
0: ugye?
1: Ember és a környezet. Tehát nem is a környezetvédelem, hanem a viszonyunk. Van olyan is, a Daninak van egy gyönyörű dala, amikor jönnek vissza a madarak, és nem találják a fészküket, mert az erdőt kivágták. Ez egy nagyon drámai dolog.
0: Nagyon.
1: És az nagyon szíven üt mindig, engem is. Úgyhogy ez egy ilyen. De vannak vidám dalok is rajta.
0: És önnek még milyen programjai lesznek itt a 46. Kaláka Fesztiválon?
1: Én csak a Kalákával fogok fellépni. Szólóban nem fogok játszani. Tehát a gyerekműsorokban is közreműködök majd, amikor egy-kettőt ott eléneklünk, és nyilván lesz ott szólószámom is. Csináltam azóta egy albumot, amiben van egy vízilépcsős dal, de az egy Süllyi Péter dalszöveg. Ezt most vettem fel egy albumra, ami a Dunáról szól éppen véletlenül, de történelmi album, és azt én addigra megtanulom kívülről ezt a dalt, és azt biztos eléneklem. Annak az a cél, hogy halnak nem kell lépcső.
0: És önnek, aki mondjuk a 46 évből teljesen mindegy, de mondjuk 40-et, vagy akármennyi, de nagyon sokat részt vett egy ilyen Kaláka Fesztivál Miskolctól Egerig, meg hát millió meg egy fesztiválon, de ugye most a Kalákáról beszélünk. Milyen érzés újból évről évre egy új programot összerakni, egyáltalán részt venni, ahogy telik az idő, ahogy a közönségben akár ugyanazokat fedezik fel, tehát hogy azért ez úgy mindig ad egy új löketet, hogy érdemes csinálni?
1: Minden koncert más egy kicsit. Különösen, hogyha évről évre ismétlődik, ilyenkor teljesen megváltozik az ember már. Tehát egészen más dalokat éneklek mostanában, mint tavaly előtt. Szóval vannak átfedések, vannak nekem is ilyen nagy slágereim, gyerekslágerek, meg felnőtt slágerek is, amit szeretek is játszani, meg sikeres is, nyilván azért szeretem annyira, de a közönség is igényli. De közben ír az ember új dalokat, és születik egy csomó új is, és akkor azt az ember integrálja a programba. Mi folyamatosan dolgozunk, tehát folyamatosan alakul a repertoárunk is, tehát ez mindig megújul. Mindig tanulok valamit, vagy mindig felújítok valamit, mindig születik új dal, akkor arra gyakorolok. Tehát ez egy ilyen folyamatos dolog, nem az van, hogy egy műsor van, és akkor azt játsszuk.
0: Persze.
1: A turnén végig, és aztán utána fél év havai, aztán utána megint egy turné. Nem így dolgozunk, mi szegény ország vagyunk, és kis ország, mi folyamatosan alkotunk és előadunk.
0: És ez a zene, ez az állandó alkotás hosszú évtizedek óta, ez fiatalon tart, ez úgy visszelőre lendületet ad, nem enged megöregedni, ezt hogy lehet a zenét így megfogalmazni? Mert én azt gondolom, hogy én akármilyen zenész látok, most tényleg a Danit is millió éve ismerem, önt ugye nem minden sajtótájékoztató látom, de nyilván ismertem, tehát hogy olyan fittek, olyan dinamikusak, olyan energikusak.
1: Jó, hát én járok egyszer rendesen. Egyrészt, másrészt egyszer egy 20 éves kis kultúros lány Pesten egy kultúrházban, március 15-i kerületi ünnepség volt, és utána azt mondta, hogy Péter, maga bejött, és rock and roll. Szóval ez van. Ha kiállunk a színpadra, először is én nem ülök le. Ha egy gitáros énekes leül, akkor vége.
0: Igen.
1: Akkor vége. Tehát én nem ülök le, én állok. És ha egyedül áll az ember a színpadon, akkor ott kell, hogy az energia áramoljon, mert különben meghal, és a közönség megöli az unalmával, a alvásával, vagy a távozásával. Tehát én ott kegyetlenül ott vagyok akkor.
0: Igen.
1: Tehát és ezerrel.
0: A zene az mindenkit így...
1: És a zene, zene ezt megköveteli.
0: Igen, feltuningol, feltörget. Igen. Igen.
1: Erdélyben egy kisfiú azt mondta nekem, kérdeztem, mi a különbség a vers és a dal között. És nagyon furcsát mondott, azt, hát furcsát, csodálatosat. A verset csak úgy hangsúlyozzuk, a dalt szívből énekeljük. Na most ez van, hogy a dalt szívből írjuk, pláne, hogy a saját dalaimról van szó, na náhogy szívből énekelem. Máshogy nem lehet.
0: Nem.
1: És ez nem tart fiatalon, mert öregszem, piszkosul, de a színpadon egy energia jön át. Szóval ott ez működik.
0: Kívánom, hogy ez az energia sokáig megmaradjon. Húzzál a Péter, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. Sűrű és programokban gazdag nyár elé néz a Sárospataki Művelődési Ház. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolcinensis alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorlóiskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagy asztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
2: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy négy tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült két földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
1: Sűrű és programokban gazdag nyár elé néz a Sárospataki Művelődési Háza. Már ezen a hétvégén csatlakoznak a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozathoz, amelybe a város több közintézménye is bekapcsolódik. A nyári kínálat pedig július elején tovább bővül a népszerű mozi piknik program sorozattal. Az előttünk álló eseményekről és a nyári tervekről Szeszák Edina igazgatóhelyettest kérdeztük.
3: Június 20-a a Múzeumok Éjszakája. Sárospatak bővelkedik több olyan kiállító helyjel, ahol remek programokkal várják az érdeklődőket, ilyen a Sárospataki Képtár, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, a Sárospataki Tudományos Nagykönyvtár, tehát mindenki megtalálhatja számára megfelelő kulturális programot, és hát a Tokajhegyalja Egyetem szervezésében egy nagyszobású koncertünk lesz szombat este 20:30, ahol a Művelődés Háza szorosan együttműködik az egyetemmel. Én azt gondolom, hogy ez nem a reklám, de hogy kimondhatom bátran, hogy Judo érkezik hozzánk, úgyhogy azok a fiatalok, akik éppen esetleg még a szóbeli érettségére készülnek otthon, szerintem szombat este társuljatok hozzánk, mert azt gondolom, hogy nem mindennapi. Ez lesz itt a elkövetkezendő hétvégén, aztán pedig nem is kell sokat várni, mert hogy elindulnak a Művelődésháza nyári programjai. Aki figyelemmel követi a mi program kínálatunkat, az tudja, hogy évről évre mindig meghirdetjük egyrészt a mozi piknik eseményeit, másrészt pedig készülünk úgynevezett térzenebor programokkal. De egy picit először is a mozi piknikről szeretnék beszélni, hogy hogyan működik ez. Gyakorlatilag a mozis kollégákkal egy olyan címlistát állítunk össze, amiről azt gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban nagy nézettséget okozott így a látogatóink körében, és nagyon sokan mondták, hogy szívesen látnák még ezeket a filmeket. Így egy 10-11 filmet összeállítottunk, és szavazásra volt egy 2,5-3 hét időintervallum, amit én végig izgalommal követtem, és nagyon nagy öröm, hogy egyre többen szavaznak. Az idén már több száz szavazat érkezett a filmekre, és ezek szavazatok eredményei tükrözik majd a film kínálatunkat. Így az első mozi piknik időpontunk július 2-án csütörtökön 21 órai kezdettel nem más film lesz, mint a Hogyan tudnék élni nélkül. Mi már látjuk, vagy sejteni véljük a film második részének a bemutató időpontját, úgyhogy gyakorlatilag ez egy pici hangoló is lesz, illetve hát ez az a film, amit nem csak nézhetünk, hanem közösen énekelhetünk, tényleg valóban szórakozhatunk, illetve akinek lesz kedve, még táncra is perdülhet a Makovec téren, úgyhogy igazi szabadtéri mozi élményt fogunk kínálni a szokásos berendezéssel, büfével, akár kukoricával. Oda várjuk első körben most így a látogatóinkat.
1: Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Az északkeleti határszélre felhőtömbök sodródhatnak, amelyekből kis eséllyel zápor is kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunkon Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 18-án csütörtökön. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kolesár Krisztián és Grunda János. Most búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Dr. Ringelhan György egykori polgármester tiszteletére tartanak megemlékezést június 23-án Egerben. Új, a mindennapi tájékozódást segítő kiadvány jelent meg Sátor Alja-Újhelyen. Egyre több fiatal vállal munkát a nyáron. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az Egri Lokál Patrióta Egylet, valamint az Egri Fertálymesteri Testület Eger városának első szabadon választott polgármestere, Dr. Ringelhan György tiszteletére megemlékezést szervez június 23-án kedden 17 órakor a Dobótér 9 szám alatt található Fertálymesteri suttogóban. Ezt követően 17 óra 30 perckor a minaret mellett lévő Dr. Ringelhan György térre invitálják az érdeklődőket, ahol a megemlékezés műsora folytatódik. Dr. Ringelhan György számos maradandó alkotást hozott létre 8 éves polgármesteri pályafutása alatt. Abban az időben átrendeződött a gazdaság, mivel az állami vállalatok tönkrementek, ezután az önkormányzat vásárolt meg, valamint újított fel bizonyos épületeket, mint a Heves vármegyei szakképzési centrum, Bornemisza Gergely Technikum, szakképzőiskola és kollégium, a Szilágyi Erzsébet gimnázium kollégiumi épülete, az idősek Berva völgyi otthona, az Egri Pásztor völgyi általános iskola és gimnázium, továbbá felnémeten orvosi rendelők, gyógyszertárak, gázhálózat és utak kialakítása, illetve a déli ipari park fejlesztése is létrejött. A következő percekben Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke méltatja az esemény fontosságát.
2: A város első szabadon választott polgármestere, dr. Ringelhan György, életműve előtt szeretnénk tisztelegni. 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. Kedves feleségének, dr. Ringelhan Györgyné Marikának a 80. születésnapja, amikor ezt az eseményt megtartjuk. Úgyhogy őt is szeretnénk egy rövid beszéddel köszönteni, és egy virágcsokorral kívánni neki jó egészséget. Ő is fontos szerepet játszott, én azt gondolom, abban a 8 évben a város életében, amikor 1990 és 98 között dr. Ringelhan György polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet, aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSZC-ben edzett. De hát nem a sportpályafutás lesz az esemény középpontjában. Mi úgy gondoltuk, hogy Várkonyi Györgyel, a Fertálymesteri Testület főkapitányával egyetemben egy rövid beszédben emlékezünk meg a 90-es évekről, arról a különleges korszakról, amelyben az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott, nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ringelhan György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt. Délután 5 óra körül a fertálymesterek belvárosi találkozóhelyén, irodájában, az úgynevezett suttogóban találkozhatnak az érdeklődők a Dobótér 9-ben, és ezt követően átsétálunk a dr. Ringelhan György térre, amelyik a minaret szomszédságában található. Egy zene számmal, egy megzenésített József Attila verssel kezdődik majd a megemlékezés. Egy József Attila verset, a Rejtelmek című verseket adja elő Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila. Ezt követően lesz a főkapitányi megemlékezés, majd Ungvári P. Tamás, aki egyébként fertálymester is, Juhász Gyula Konzoláció című versét adja elő. Ez egy két verszakos vers, és tulajdonképpen az az üzenete, hogy igazából a szívünkben élnek azok az emberek, akik elhaláloztak, és akik számunkra nagyon fontosak. Egy megható, gyönyörű, szép vers a magyar költészet egyik gyöngyszeme. Ezt követően én fogok egy rövid, egy méltató gondolatsort elmondani. Ezt követően pedig dr. Misz Mihály, aki egyesületünknek is és a Fertelmesteri Testületnek is aktív tagja, egy részletet, egy idézetet mond majd Arany János Széchenyi emlékezete című verséből. Ez is egy fantasztikus, értékes vers, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Ezek után egy kis koszorúzásra és köszöntőre kerül sor. A mai kicsit konfliktusos, a pártpolitikai csatározások által átszőtt közéletben van egy üzenetértéke egy ilyen eseménynek, rendezvénynek, amelyik az emberi értékekről, a szellemi értékekről, és bizonyos értem az isteni gondoskodásról szól.
1: Új a mindennapi tájékozódást segítő kiadvány jelent meg Sátoralja új helyen. Az online kisokos egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. Hogy milyen céllal készült az összeállítás, kikhez szeretnék eljutatni, és milyen segítséget nyújthat a helyieknek, Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
3: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik új helyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoárt, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. Na, a legtöbb esetben telefonszám, sőt, konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, újhelyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézéstől kezdve, hogy, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapján, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.
1: A nyári szünet már rég nem csak a pihenésről szól. Egyre több fiatal vállal munkát, de vajon mi motiválja őket? A zseppénz kiegészítés, egy fesztiválbérlet, vagy éppen a tudatos karrierépítés. A részletekről Bencsik Adrián irodavezetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Mivel találkoztok? Most már ugye június 10 hetedike van. Uh-huh. Mi a tapasztalatod? Elindultak már a munkakeresések? Ha igen, milyen irányba? Miért keresnek a diákok munkát? Mi a tapasztalatod?
5: Abszolút változó. Az indulás az már releváns, ezt mondhatom így. Nagyon-nagyon széles skálán mozog az, hogy miért szeretne mondjuk egy diák munkát vállalni. Az előző évekkel ellentétben szerintem jellemző az, hogy sokkal tudatosabban szeretnék felépíteni, úgymond a jövőjüket, és nem kizárólag mondjuk csak egy fesztivál bérletre, vagy mondjuk valamilyen elektronikai eszközre gyűjtenek a diákok, hanem hosszú távon gondolkodnak.
4: Hosszú távon gondolkodnak, és miben tudtok segíteni? Bemennek hozzátok az irodába, uh-huh. akkor hány éves korosztálytól mehetnek be hozzátok az irodába, mi kell ehhez, és körülbelül miket tudtok nekik kínálni a piacról?
5: A nyári szünetben igazából tudnak dolgozni már akár 15 éves kortól is diákok, viszont nálunk a legtöbb partner köti azt, hogy 16 éves kortól fogadja őket az adott munkára. Nyilván meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik annak a munkának a feltételei. A munkakínálatok száma az nagyon széles skálán mozog. Gyártósori összeszerelési területre, kollégákat, vendéglátási területre, ezen felül vannak munkáink a kereskedelemben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogyha valaki betér hozzánk, akkor tudunk neki lehetőséget biztosítani.
4: És akkor mettől meddig tart ez a szezon?
5: Tudom azt mondani, hogy egyébként a szezon az folyamatosan tart, nem kizárólag csak a nyári időszakban keresünk diákokat, viszont ugye jellemzően ebben az időszakban megnövekedik a diákforgalom, illetve a diák igény cégek részéről is, hiszen jellemző az, hogy akár a szabadságolások, vagy mondjuk egy nagyobb volumenű megrendelést, amit ugye teljesíteniük kell a cégeknek, azt diák munkaerővel oldják meg, hiszen ez egy nagyon gyors, hatékony és költséghatékony megoldás is egyben.
4: És akkor nézzük meg, hogy tólik korosztály?
5: Hát igazából
4: mondtad, hogy már 15-től
5: akár? Igen, inkább 16, tehát akkor azt tudom mondani, hogy 16 éves kortól már tudnak munkát vállalni, és gyakorlatilag amíg ugye a diák státusz tart, ez mehet is.
4: És akkor nézzük meg, hogy mennyi egy munkaviszony. Uh-huh. Tehát intervallumban mennyi, uh-huh. meg mennyi órában?
5: Igazából ugye ez is változó, tehát attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Vannak olyan partnerek, akik ugye kérik azt, hogy adott esetben egész nyáron dolgozzon a diák, természetesen figyelembe véve azt, hogy milyen elfoglaltságai vannak, hiszen ettől függetlenül ugye mindenkinek lehet nyáron is mondjuk egy adott nyaralása, vagy bármiféle olyan kötött programja, amit ugye tartani szeretne, de a diákok is szívesebben vállalnak azért nagyobb óraszámban munkát, ugye itt a nyári időszakban, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy jellemző az, hogy sok esetben a diákok mondjuk akár az egész nyarat is végig dolgozzák, kezdve mondjuk júniustól, ahogy mondjuk befejeződik az iskola, és augusztus végén pedig ugye vissza az iskolapadba, de nagyon sokan ugye maradnak évközben is, hogyha az adott pozíció, illetve lehetőség úgy kívánja meg, akár ugye a délutáni órákban.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Papszentelés lesz a hétvégén Egerben. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án szombaton 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukás Bernard Ulrich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váron-nyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balaton-Akaliban. Magyarországon sokaknak még nem kezdődött el a vakáció, azoknak a gyermekeknek azonban, akik az első turnusban táboroznak itt, már véget ért a tanév, ugyanis Kárpátaljáról jöttek. A Váronyár elnevezésű táboroztatási program régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget olyan gyermekeknek, akiknek ez a tábor nem csak sokat, hanem a teljes nyarat jelenti. Idén is 4000 gyermek táborozik a katolikus Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet úgynevezett élménynapjain. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken a zarándokok, akik a Budapest farkasréti Mindenszentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét. A katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról, a hit mély vizeire. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre Budapesten a Batthyány téri központban. Szabadhegy Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat módszertani vezetője. Ezután a fogyatékossággal élő gondozásának stratégiájáról volt szó, majd az idősügyi területet ismertették, ezután a hajléktalanügyi részletek következtek. Végezetül a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kis Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette. Középiskolások és egyetemisták gyűltek össze a 4. Akrofesten, a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpadon. A programokat a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és Bizottsága szervezte. A lebonyolításban a Malka önkéntesei és a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon munkatársai segítettek. A fesztivál nevének előtagja a görög akroszóból ered, amely legfelsőt, legszélsőt, illetve határt is jelent. Salai Szabolcs atya a megnyitón arról beszélt, hogy a fesztivál célja éppen az, hogy segítsen eligazodni ezekben az élethelyzetekben a fiataloknak. Kiemelte, a legfontosabb, hogy a fiatalok közösségben legyenek, erősítsék egymást és együtt keressék a válaszokat életük kérdéseire. Majd arra buzdította a fiatalokat, hogy ne féljenek megkeresni a válaszokat, és minden élethelyzetben forduljanak Istenhez. Ezután tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések és kézműves feladatok is voltak. A rendezvényre Orosz Atanáz miskolci megyés püspök is ellátogatott, az eseményt lezáró paraklisz szertartását ő vezette, felajánlva a fiatalokért. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egrieseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvi ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig óránkénti indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik. A múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. Hangok az orgonáért jótékonyan.

őket június 21-én vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot, a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger-Lajosvárosi plébánia plébánusa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra-Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Eger-Szalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekor csapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kis csoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány,

0: lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Trimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Schaeffler női kézilabda csapata az új játékos keretét. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Schaeffler női kézilabda csapata az új 2026-2027-es játékos keretét. Újdonság, hogy 4 akadémistával profi szerződést kötöttek, közülük 3-an már a felnőtt csapatban is bemutatkoztak. Baranyai Dorottya irányító poszton segíthet be Szabó Nina és Jovana Jovovics sérülése miatt. Majoros Gréta a kapusok között szerepel, Ratalics Luca a jobb szélre érkezik, Gros Vivien helyére. Szintén a jobb szélen kap szerepet Keller Petra, akinek 3 éves szerződése a 2026-27-es szezonban lép életbe. Jobb átlövőben Osen Sersen Ugolent a lengyel válogatott Monika Koblinska váltja majd. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Az évet Kuttor Attila vezetőedző értékeli.
2: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni. És ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni. Úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is. Megtanultam még annól, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán 2 játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a kazincbarcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik ez az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve és az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
2: Hát ugye az év elején leírták, hogy azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NBA-ben. De ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itthon játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. Dr. Magda Sándort, a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét hallják.
0: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és végén a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén, mert az NB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
3: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amire többre már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12.500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
4: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepéves sperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire. Magyarországon sokszor egyedülálló, a 21. századi oktatás szükségleteire válaszoló szakirányú továbbképzéseket hirdet az Apor Vilmos Főiskola. A képzések hallgatói olyan területekről szerezhetnek speciális tudást, mint a neurodiverzitás, specifikus fejlesztő pedagógia, a drámajáték, a biblioterápia vagy az értelemközpontú személyiségfejlesztés. A képzésekre június 30-áig lehet jelentkezni. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket. Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészít Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megőrzéséért az Uniós Bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban. Megerősítették az Ukrajna támogatási melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Evianban rendezett csúcs találkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az amerikai elnök szerint a tervezetnél korábban, akár pénteken is aláírhatják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak. Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra.